Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szegedi Csaba. Október 9-ei péntek hajnali homokora című műsorunkat hallgatják. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával köszöntöm a rádiónk hallgatóit. A mai idézet az 1940. október 9-én született John Lennon énekes, zeneszerző, költő, a The Beatles gitárosától származik, és így szól. Hiszek Istenben, de nem mint egyetlen dologban, mint egy égen trónoló öreg emberben. Hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az mindannyiunkban ott van. Mai homokóra műsorunkat látogató című rovatunkkal indítjuk. Ma a combnyaktörésről lesz szó. Ezt követően meghallgatunk egy Kodály művet. Homokóra műsorunk második óráját a nap áhítatával indítjuk, amelyet Szőcs Torma Márton tolmácsol. Ezt követően kalendáriumot lapozunk Boldizsárszájk Anna vezényletében, majd Deák Anita köszönti a nap ünnepeltjeit. A névnap köszöntő után fülbe jó rovatunkkal jelentkezünk. Homokóra műsorunk harmadik egyben záró óráját pedig határtalan rovatunkkal zárjuk. Tartsanak velünk, ha tehetik. Most pedig látogató egészség és életmód magazinunk következik, amelyben a combnyaktörésről lesz szó. A rovatot 2018. október 1-én rögzítettük.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a combnyaktörés. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Ezt követ egy bizonyságtétel a Miskolci Európa Rádió jóvoltából. Majd egy szakértői tájékoztatóval folytatjuk, amelyet az Agnus Rádió készített. Végül igei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Most jöjjön egy általános tájékoztató, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített.

Az időskori csontritkulás kapcsán nem ritkán egyszerű elesésre is bekövetkezhet a combnyaktörés, de találkozhatunk spontán, ágyban fekve létrejövő formájával is. Tünetei igen szegényesek lehetnek, például az úgynevezett beékelt törésnél a beteg emelni tudja alsó végtagját, sőt, akár jár is rajta. Az esetek túlnyomó többségében azonban a sérült végtag megrövidül, kifordul, úgynevezett hullaláb állásba kerül.

Szomnyaktörés gyógyulási esélye nagy mértékben függ a törés anatómiai elhelyezkedésétől. Minél közelebb esik a medencéhez, tehát a combfej porccal borított részéhez, annál inkább nő a combfej elhalásának veszélye. Ezen a területen ugyanis a csontot ellátó erek is súlyos sérülést szenvednek, a fejtől távolabb csökken a veszély, sőt, előtérbe kerülhetnek olyan műtéti megoldások, melyek szinte azonnali terhelhetőséget biztosítanak. Alapelv, hogy minél előbb gyors, kíméletes műtétet végezzenek el, például gyermekkori comnyaktöréseket olyan gyorsan kell operálni, mintha perforált vakbélről lenne szó. Az utóbbi töréstípusnál bekövetkezhet, sokszor évek alatt a combfej elhalása, emiatt protézist kell beültetni. Ezért követik a betegeket hosszú ideig és rendelik vissza kontrollvizsgálatokra. Az utóbbi idők kíméletes műtéti technikái lehetővé tették a minimális vérzéssel járó operációkat. Az anesteziológia, a gyógytorna, a hatékony trombózis védelem fejlettsége, valamint a gondos nővérmunka miatt ma már alig vesztünk el beteget a nemrég még rettegett comnyaktörés miatt. A megelőzés lényegében a csontritkulás megelőzésével azonos. Nőknél fontos a változókori hormonpótló kezelés, különösen a változókortól a napi 1,5 g kálcium és a 600 nemzetközi egység D-vitamin bevitele a fizikai aktivitás fenntartása. Kialakult csontritkulás mellett legfontosabb a betegség kezelése csont újraépítő gyógyszerekkel, kálciummal, C-vitaminnal és gyógytornával. Fontos továbbá a baleset fokozott veszélyével járó helyzetek tudatos kerülése, így például a csúszós szőnyegek, küszöb, stb. Eltávolítása a lakásból, téli időszakban, különösen ónos eső idején az utcai séta kerülése. A fizikai aktivitás fenntartása ekkor is fontos, de ezeket lehetőleg otthon, például szobakerékpár segítségével, vagy balesettel kevésbé veszélyeztető testgyakorlattal, talajtorna, úszás kell biztosítani. Úszás esetén nem megfeledkezve a csúszós, úszodapadlókról.

0: A továbbiakban a Miskolci Európa Rádió összeállítását sugározzuk. Szabó Gyula bácsi 86 esztendős, és Debrecenben a nagyerdei református öregek otthonában él együtt feleségével. Mindketten nyugalmazott lelkipásztorok, 34 esztendeig szolgáltak Sápon és környékén. Szeretetben, hitben élnek, és szolgálják az Úr Jézust, ma is aktív hitéletet élnek. Szabó Gyula bácsi a hitéről, a mindennapokról, a combnyaktörésről és a felépülésről mesélt nekünk, milyen is őszintén.
1: Mióta lakik itt a nagyerdei református öregek otthonában?
2: 2,5 éve.
1: És hogyan került ide?
2: Más, tehát nem combnyaktörés hozott ide, más komoly operáció hozott ide, ami átment tüdőgyulladásba, kettős tüdőgyulladásba, és nagyon komoly volt a dolog, mert közben én penicillin érzékeny is voltam ott a sebészeten is. De átsegített Isten, és hazakerültem a lakásba, és ott derült ki, hogy nem is tudok járni, mert hideg volt bizony, ezt országvilág előtt elmondom, hogy sokat fáztam ott az operáció után, akár kómában voltam, akár magamnál voltam, és a két lábom lebénult, először is, tehát nem tudtam járni, másrészt pedig a feleségem is szinte 2 hónap volt a sebészeten, és bizony ő is összeroppant, és nem tudtunk létezni. Kicsit egyengedte Isten az utamat, mert egy férjes lányom itt dolgozott már 4 év óta, és itt a vezetőség is tudott amellett, hogy ugye tudták azt, hogy lelkész vagyok, és hát létezünk, és tényleg nagyon jó megoldás volt ez nekünk, mert itt egyből teljes ellátásba részesültünk. Most a kérdésre a feleletet azzal fejezem be, hogy például ott már felfekvésem is volt a lábamon, meg a sarkamon, és itt a nővérek kezelésbe vettek minden reggel, azt felújították a kezelést, és 1 hónap alatt az szépen begyógyult. És azóta is itt gondtalanul élünk, a párom is a korhoz képesen rendbe jött, és stabilan vagyunk. 86. évben járunk. Mindenképpen ez a célszerű, hogy már gondozásban teljenek el a napjaink, mert teljesen magunkat már csak nem tudnánk ellátni.
1: Hogyan telnek a mindennapok? Milyen programok, események vannak?
2: Hát először is azt hangsúlyozom, amit az előbb mondottam, nagyon kényelmesen, mert mindenben kiszolgálnak bennünket a szó legnemesebb értelmében és tartalmában, mert egy mondattal csak kitérek arra, hogy egyszerű körülmények között, háborús időkben nőttem fel, utána falusi lelkész voltam, mindenki, aki egy kicsit tájékozott az egyház életben, tudja, hogy nagyon szolidak a körülmények falun, volt is, meg talán még a jelenben is, de Isten ott is velünk volt, és nyugdíjazásba kerültem, és akkor ide bekerültünk Debrecenbe, és akkor magunkat ugyan eltartottuk, de magunkat kellett ellátni kis saját lakásba, illetve a gyermekeink lakásába. Itt meg viszont kiszolgálnak bennünket, ide hozzák az ennivalót, az orvosságot, úgyhogy kényelmesen élünk, ennyit mondunk. Ezen belül mi lelki dolgokkal foglalkozunk továbbra is, a párom sokat olvasgat, sétálgatunk az udvaron, szoros, fiatalos módon egymásba karolva. Én meg a gyerekeimtől örököltem egy kiszuperált számítógép, és azzal foglalkozom. Főképp lelki dolgokat szaporítok, és még olyat is mondok, hogy hittestvérekkel szűkebb, tágabb körbe kapcsolatot tartok, és vannak hozzánk hasonló idősek, és főképp magánosok, akik már a kis falukban nem tudnak templomba elmenni, valamikor jó kapcsolatba kerültünk, telefon mellett itt-ott tartjuk a kapcsolatot velük, itt-ott az egy kicsit lelki gondozói szolgálat is a részünkről többen számba hagy mondjam, mert hogy a feleségem is képzett lelkész. Küldjük, amit így le turmaizai. Erzsébetnek a verseit mondjuk szaporítom, nem utolsó sorban, mert azokat mindenki ismeri, egyrészt másrészt pedig lelki tartalma van. Egyszerű ember is megérti, és örömmel veszi, és postázom. Szabad időmben ez a, hogy mondjam, a hobbim szinte. Így telnek a napjaink.
1: Ugye, ahogy említette, nyugalmazott lelki pásztor. Ön hol szolgált?
2: Egy-két fiatalkori segédlelkész szolgálat után Sápra kerültem itt Biharban. Földes mellett található az a kisebb település. 34 évet ketten együtt ott töltöttünk, és már úgy gondoltuk, hogy ott végezzük be az életünket, mert nem tolongtak fiatalok, de 2002-ben jött az egyházi rendelkezés, hogy 70 évnél nyugdíjba kell menni, és mi pont ott következtünk 70 évben, úgyhogy egy pár hónap, és akkor már tényleg nyugdíjba is kerültünk. Ismétlem 34 év után Isten segített bennünket, és szépen elszolgáltunk ott is Isten dicsőségére. Közben kaptunk külföldről, ki tudja hogyan, autót is, és annak a segítségével, ahogy a pára mondja, így úgy, hol többet, hol rövidebben, környező gyülekezetekbe is jártunk szolgálni. Így telt el szinte az egész életünk.
3: Nemrégiben combnyaktörése volt.
1: Ez hogyan történt, hogyha egy picit feleleveníteni, illetve hogy azután mi következett?
2: Tehát 2016-ban, mondjuk nyár elején, júniusban kerültünk két hónapos kórházi operáció után, hasoperáció volt az, plusz a kettős tüdőgyulladás, mert az szinte nagyobb ügy lett, az olyan szépen begyógyult, és azóta itt az étvágyam is rendbe jött, azelőtt meg ilyen emésztési problémák, stb. De, és már itt kezdtem mozogni bottal, meg járókerettel, és hát elég hirtelen jött az, hogy mi ide átjöttünk a gondozás véget, és a lakás meg ott maradt üresen, és hát nem gyalog, hanem a gyermekek egyszer-kétszer autóval visszamentünk, már én is kezdtem járni a négy lábúval, és ott a lakásban váratlan olyan dolog történt rövidségre törekedve, hogy egy ajtót még miután mi onnan eljöttünk, a gázosok levágtak. Így vas fűrésszel ezt nem használt, hogy csak oda támasztották. Én nem igen tudtam róla, ugye, hogy ott ez történt. Valamit már siettünk haza, kerestem volna, és ott tudtam, hogy ott van egy fogas és egy ruhadarabot kerestünk, és én is úgy benéztem, és lehet, hogy a kezemmel megmozdítottam, elég rejtélyes módon, de már mentem volna tovább is, és csak az ajtó rám vágódott, tessék elképzelni, és ellökött. Akkor oldal, mert már valamit vettem észre, és így visszafordultam, és akkor én így oldalt elestem, itt a jobb oldalon, és akkor történt ez a combnyaktörés itt, de hogy Isten csodája volt, mert azelőtt is sok baj között erőd volt és örömöd, hát ott is Isten megsegített, mert konyhába történt, és itt egy asztal sarka, ott meg egy konyha bútor sarka, fölfogta is régen az ajtót, ahogy így rám esett, én ott feküdtem, és ott történt az ütés, de nem esett tovább, mert abban az ajtóban üvege volt. Ha elgondoltuk utólag sokszor, meg a családdal beszéljük, hogyha ellökött, és akkor rám esett volna, kiszámíthatatlan, betörje azt a vastag üveget, az az alig látszó, hogy mit csinál. Tehát így csak egy kemény ütés volt, és itt csak a nővérek, meg az ápolónő lányom is, itt feküdtem este, hogy fáj, fáj, csak biztosabb menjünk röntgenre, és vittek a kenészibe, 9 óra körül, mire odakértünk, mert ez a, mondjuk az esés 4-5 óra körül délután, és 11-kor már operáltak is, és 11 napot voltam ott, és utána ide-vissza kerültem, és jelen állapotom az, hogy talán nincs is tökéletes forrarás, de 2 vas benne van, és azt tartja a lábamat, és most már azzal a botocskával járok, csak biztonság kedvéért. Utolsó mondatként ide kapcsolódó, hogy ugye 2-szer voltam utána röntgenen, és az orvos azt mondta, hogy amint csak járok a botot, el ne hagyjam, és ne járjak egyedül sehova sem, mert bizonytalan a járásom. Azt szoktam mondani, hogy rövidségre törekedve, pedig nem vagyok rövid, tudom, hogy úgy járok én, mint a liba a jégen. De megyek, és Istennek hála az is, hogy hogy a nagyobb bajtól megőrzött, és ő ezt látta jónak, hogy így egy kicsit megfogjon, és így bezárjon, és így ilyen csendesebb életet éljünk, de most is itt ülök, nem fáj semmi, olyan, mint ez. Tehát nem hiába hívő ember vagyok, a palástra, a hivatalos hivatalosan mellett is örömmel mondom azt, hogy ahogy az előbb is idéztem, hogy sok baj között is erőd voltam, és örömöd voltam, és szárnyaimmal védtelek, hát így tapasztalom máig, és Isten gondviselését.
1: És hogyha meg kellene fogalmaznia, hogy az egész életére nézve a hitélet, vagy a Úr Jézusi kegyelem az mit jelent? Azt ő hogyan tenné meg?
2: Hát, hogy mit jelent az Úr Jézus kegyelme, utolsó szavaitba kapaszkodom? Hát mindent. Mert mindent neki köszönhetünk. És ahogy a párom mondja, semmi nincs véletlenül. És igaz az a csodálatos ige, amivel sok hívő ember irkózik szinte az intellektus szintjén, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. Ezt egyszerűbben falusias nyelven úgy lehet mondani, hogy Isten még a rosszból is jót tud kihozni, sőt, biztos, hogy valami jó kihoz belőle. És még egy tapasztalatot, igei tapasztalatot körülbelül ilyen terjedelemben, hogy nagyon megéltük azt Isten gondviselését a Máté 6.33-nak a fényébe, meg valóságába, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és akkor mindazok megadatnak néktek, mint lelkész szabadságot érzek arra, hogy prédikációs stílusban egy kicsit magyarázzam, hogy megadatik minden, amire igazán szükségünk van. Botladozva jártuk a hitútját párommal együtt, most ezt tudatosan mondom, meg botladozva végeztük a szolgálatot csak, de Isten mégis kirendelt minden földiekből, amire csak szükségünk volt, hogy 3 gyermeket felneveltünk, Isten segítségével, így mondom, egyszerű falusi körülmények között is, és érettségig elsegítettük őket, és akkor utána ilyen-olyan világi jaspályát már ők választottak aztán nekik, de hogy egészségbe fel tudtuk nevelni őket, az is öröm és ajándék volt sok egyéb mellett, Urunktól a mi számunkra.
0: A Miskolci Európa Rádió összeállítás.

0: törésről fogunk beszélgetni a továbbiakban. Jó lenne, hogyha ismertetnénk ennek a betegségnek, mondhatjuk így, a meghatározását, hogy mit is jelent pontosan a combnyaktörés.
1: Mondhatjuk, hogy betegség, mert végeredményben a törés az egy baleset, de betegségnek a következmény abból a szempontból, hogy a csontritkulás ezt favorizálja, és általában csontritkulás következtében nagyon gyakori, ezért ez egy öregkori komplikáció, egy öregkori tragédia olyannyira, hogy angol statisztikák kimutatták, hogy a halálozás a combnyaktörés következtében nagyobb, mint a méhnyak, a méhtest és az emlőrák halálozása összesen. Tehát remélem, hogy ezzel érzékeltetni tudom ennek a komolyságát és a veszélyességét. A leggyakoribb a combnyaktörés az időskorban, és itt is a nők esetében, mivel az oszteoporózis, a csontritkulás a nőknél a klimax, a menopauza beállása után gyakori. Erről külön kéne beszélni, ez egy külön téma lenne az oszteoporózis, mert ez egy óriási népbetegség, és ezt néma epidémiának is nevezzük, ami csendesen, lassan, észrevétlenül a lakosság, a női lakosság nagy részét érinti, és aminek következtében beállnak ezek a törések, és a nagy százalékban a halálozás. A másik dolog, ami favorizálja a töréseket, az banális és egyszerű a leesés. Combnyaktörés esés nélkül nem létezik, és ez is gyakori az időseknél, mert különböző szervi, ideg betegségek vagy szív komplikáció következtében, rossz látás következtében, ugyebár az idősek leesnek. Ez is megér egy előadást, az esés és a leesésről beszélni. Erről könyvtárnyi anyag létezik már az irodalomban, az esés, a leesés és ennek a megelőzéséről. De hogyha a combnyaktörésről beszélünk ma, azt kell tudni, hogy az idősek otthon, a lakásban esnek le a leggyakrabban, vagy a ház körül, az üzletben mened, vagy a piacra sétálva. De a leggyakoribbak otthon. Leesik az idős hölgy, nem tud felkelni, van, amikor nincs neki, aki segítsen, és órák hosszat is ott maradhat minden segítség nélkül. A kellemetlen, hogyha azonnal műtőbe kerül egy néhány órán belül, akkor is a töréseknek körülbelül a 30%-a komplikációval gyógyul. Vagy nem gyógyul be, vagy más komplex társbetegségek alakulhatnak ki, vagy felerősödnek, és ennek következtében a beteg egy néhány hónapon belül elpusztul. Ilyen a tüdőgyulladás, a felfekvés, felfekvések következtében fertőzések, szeptikémia, és így veszíthetjük el a betegeket. Tehát így jön ki ez az óriási nagy százalék, ami ugyebár nagyobb, mint az előbb említett három rákbetegség halálozása összesen. Tehát a lényeg az, hogy ezeket a töréseket illik megelőzni. Az első lépés lenne a leesést megelőzni, ezért az időseknél olyan lakásokat és a lakásban olyan elrendezést kell megoldani, hogy ne legyen küszöb, hogy ne legyen szőnyeg, jó világítás legyen, ne spóroljunk a világítással. A másik, hogy az oszteoporózist, a csontritkulást kezeljük. A leesést és annak a következményeit nagyon nagy mértékben lehet segíteni egy csípővédő nadrággal. Ez is megér egy külön előadást. A csípővédő nadrág az egy olyan egyszerűbb, ugye?

0: égő, aminek a két oldalán, tomportályban egy-egy műanyag kagylószerű védő szerkezet van beépítve. Nagyon hasonlít ez a futballkapusoknak a csípő védő műanyag alkalmatosságához, és ezt kell viselniük az idős hölgyeknek abban a pillanatban, amikor felkelnek, és addig, ameddig lefekszenek. Mert ez, hogyha le is esik a tomporára, az eseteknek a 90%-ában kivédi a törést. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen értékes eredményt ad, hogyha ezt a nadrágot az idős hölgy viseli. Ezt sajnos nálunk nem lehet beszerezni, ezért Magyarországról szoktam behozatni, vagy elmesélem a kedves betegnek, és ő azt megszerzi Magyarországról, bármelyik ilyen üzletben, ez Magyarországon megtalálható, csípővédő nadrág, angolul hip protector. Ezzel bizony nagyon sok törést megelőzhetünk, de viselni kell. Sajnos ezt nem veszik elég komolyan, nem értik ennek a fontosságát, és ezért nagyon kevés az az idős hölgy, aki ezt viseli. Van olyan is, hogy az idős hölgy törésre került végül is, és tudtam, hogy neki van ilyen nadrágja, és megkérdeztem, hogy hogy történt. Azt mondja, hát otthon volt, és ő akkor nem viseli a nadrágot, csak amikor kimegy a városba. Na hát ez olyan elmosolyogtató, mert a hölgy az idejének körülbelül a 90%-át a lakásban tölti, és ott esik le. Ő pedig azt a kis 10%-ot, amit kint sétál, abban az esetben a rizikó sokkal kisebb. A töréseknek az ortopéd, a traumatológiai kezelése minden esetben műtéti. A lényeg az, hogy az eredmények akkor a legjobbak, hogyha a beteg az első 6 órában kerül műtőasztalra. Tehát ő leesett a kályha mellett, vagy az asztal mellett a konyhába, a mentő beviszi, és 6 órán belül illik megoperálni, mert akkor még a vérellátása a comb fejnek annyira jó, hogy a konszolidáció, az összeforrásnak a lehetősége a legnagyobb. Ahogy ez az idő eltelik, annál rosszabb a prognózis, és annál rosszabbak a gyógyulási eredmények. Tehát a lényeg az, hogy a lehető legjobb ortopéd kezébe kerüljön, és a lehető legrövidebb időn belül. Sajnos ez Romániában nem megoldott, és én évtizedeken keresztül harcoltam azért, hogy olyan sürgősségi osztály legyen, ahol azonnal műtik ezeket a betegeket, nem szükséges szívfelkészítés, nem szükséges analízis, semmi különleges analízis, mert nagyon ritka az, amikor kontraindikáció állhat benn. Mert az eredmény attól függően jobb, hogyha időben operáljuk. Sajnos ez még mindig nem megoldott Romániában. Legjobb esetben akkor kerül műtőasztalra, hogy a délelőtti váltásban kerül be a beteg, és a sebész hajlandó ezt megoldani azonnal. Fejlettebb országokban, én ezt idézőjelben szoktam mondani az előadásokon is diákjaimnak, hogy fejlettebb országokban, nagyvárattól tovább, ezek valóban így oldódnak meg. Mentő viszi, helikopter viszi a betegeket egy-egy nagyobb traumatológiai baleseti sebészeti központba, és ott azonnal megműtik, azonnal megoldják. Tehát mit mondhatnék? A lényeg az, hogy megelőzzük, és amint elmondtam, a megelőzés az a lehető legfontosabb, és a megelőzésnek a megelőzése pedig a csontritkulásnak a megelőzése, ami már fiatal korban elkezdődik, egy normális életmód, egy sportos, levegőn járó életmód, nem szedentarizmus, nem dohányzás, a kávézás is csak egy-két kávé megengedett, alkoholizmusról nem is beszélek, dohányzás az már tragédia, ugyebár, és hogyha ezek így mind megtörténnek, akkor a megelőzése is megtörténik, nem lesz oszteoporózis, és nem lesz csonttörés, és nem lesz comnyaktörés, és nem lesz korai halál.
1: Mi a helyzet a gyógytornával? Ezt is bevethetik a comnyaktöréses betegeknél?
0: A gyógytorna az minden esetben szükséges. Természetesen ez a kiegészítő módszer, vagy lehet az eredetileg csak az egyetlen módszer. Nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben megtörténik az, hogy valóban kontraindikált, ellenjavalt a műtét. És akkor úgy döntünk, hogy kialakul egy állízület a combfej és a combnyak között, ami egy ilyen rugalmas kötőszöveti ízület, egy kötőszöveti zsanér alakul ki, amivel a beteg járhat sántítva, az elején bizony még fájdalmas is, de mivel olyan társbetegségei vannak, ami a műtétet nem engedi meg, akkor ezt választjuk. Itt pedig a kinetoterapeutának nagyon fontos szerepe van, ezt minden nap tornáztatni kell a betegeket, járatni kell a betegeket, ültetni kell, tehát a betegeket el kell kerülni, hogy ágyba fektessük. Fotelbe kell kiültetni, járókával kell járattatni, és minden egyes ízületet külön tornáztatni. Tehát ez abban az esetben, ha nem kerül műtétre. Műtét után a gyógytorna az első naptól elkezdődik. Én erről is külön előadásokat tartok a diákjaimnak. A tornának számtalan szerepe van, ilyen például a trombózis megelőzése. Az egyik komplikáció ezeknél a műtéteknél a trombózis, a tromboembólia, ami perceken belül halált okozhat. Akkor, amikor a vérrög elindul a törés régiójában, és elzár egy tüdő nagy ered, és egy néhány percen belül bekövetkezik a halál, ami menthetetlen. Na most, hogyha én az első pillanattól kezdve tornáztatom a betegeket, és a legegyszerűbb torna az a légző torna, és erre különböző módszerek vannak, hogy az elesettebb betegeket is légzésre tanítsuk. A másik a végtagoknak a mozgatása, hogy elkerüljük a pangást a végtagokban, a vénákban, mert onnan indulnak el a vérrögök. Tehát ez az antitrombotikus torna. Tehát ezt már az első naptól elkezdjük a légzőtornát és az antitrombotikus tornát. A trombózis megelőzésének egy másik nagyon sikeres módszere a rugalmas pólya és a rugalmas harisnyák, amit már a műtőasztalon felhelyezünk, ami ugyancsak segíti a véráramlást a vénákban a központ fele. A gyógytornának a másik indikációja az ízületeknek a mozgásának a fenntartása és az izomerő fejlesztése. Ehhez pedig a kinetoterapeutának külön programja van, és ezeket a programokat napról napra progresszíven alkalmazza. A járást egy jól sikerült műtét után, 24-48 óra után el lehet kezdeni, az elején járókával, járókerettel, és utána mankóval, egy mankóval, és a végén mankó nélkül. Tehát egy jól sikerült comnyak műtét az általában egy néhány héten belül járóképes beteget eredményez.
1: A comnyaktörés előfordulásáról, veszélyeiről, kezeléséről és egyéb hasznos tudnivalókról beszélgettünk az elmúlt percekben dr. Széplaki Attila ortopéd főorvos egyetemi tanárral.

0: A továbbiakban Kunya Ákos református kórházlelkész igei gondolatai következnek.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Témánkhoz kapcsolódóan két igeverset szeretnék felolvasni a Bibliából, két üzenetet. A Zsoltárokban ezt olvasok a 22. fejezet 18. versében. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Jeremiás próféta pedig ezt írja a 17. rész 14. versében. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Fájdalmas dolog a csonttörés, és amikor valakinek ilyen problémája van, akkor sok mindent átél. A fájdalmon túl erőtlenséget, tehetetlenséget, bénaságot élhetünk meg. Általában gyerekkorban és időskorban történik legtöbbször ez meg, és visszaemlékszem, amikor általános iskolás koromba egy rossz lépés elég volt ahhoz, hogy eltörjön a jobb karom csontja. A zsoltáros azt mondja, megszámlálhatnám minden csontomat. Tudjuk, ezt a zsoltárt Jézus imádkozta a kereszten, ahol az ő csontjait törték meg a bűnök miatt. Ő nem élhette meg a gyógyulást, nem mi átélhetjük azt. Azt, amiért a próféta így imádkozott, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szükségünk van, hogy megtapasztaljuk az orvosi segítségen túl Isten gyógyítását is. Gyerekkorban ezt elszokták egy viccel űzni a félelmet, hogy ebb csont hamar összefor. De ha valaki ezt időskorban éli át, akkor különösen is szüksége van arra, hogy elmondja ezt az imádságot, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Ilyenkor Isten hűségére appellálunk, arra, hogy ő, amit ígér, meg is teszi. Arra, hogy ő tud segíteni a mi bajunkon, hogy ő közel van a megtört szívekhez, és azokhoz, akiknek lelke nyomorúságban van, azokhoz, akik fájdalmakon mennek át, hogy Isten számon tartja csontjainkat, ő előtte ott van a mi életünk, és ő lát minket, ismer bennünket, tudja a mi terheinket, és ad békességet, ad kegyelmet és irgalmat. Többször éltem át szolgálatom közben, hogy amikor téli, jeges, csúszós idő volt, akkor is eljöttek az emberek a templomba, Isten tiszteletre vagy bibliórára. Sokan imádkoztak azért, hogy az Úr őrizze meg léptéket, és ő meg is tette ezt. És érdekes módon nem estek el, nem törték össze csontjaikat. Lehet így is élni, Istentől való függésben, de lehet úgy lenni, hogy kérjük Isten védelmét, és meg is tapasztalhatjuk azt. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám, mondja a zsoltáros. Talán egy kicsit lemondóan, szomorúan, és milyen jó a pozitív üzenetre néznünk, hogy Isten gyógyító, szabadító, élő Úr, aki velünk van. Hát ezt vigyük magunkkal a hétköznapokban. Ámen.
0: Kunya Ákos református kórházlelkész igei gondolatait hallották, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a combnyaktörés volt. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264-441-968-as telefonszámon és az agnus@agnusradio.ru e-mail címre.

0: látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
1: Látogató rovatunkat hallották. A Mokora műsorunk folytatásában Kodály Zoltánnak a Magyar Zsoltárok című művéből hallhatnak egy részletet.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Jó reggelt kívánunk, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Az Agnus Rádió október 9-ei Homokóra című műsorát hallgatják, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. Homokóra műsorunk második óráját a napáhítatával indítjuk, amelyet Szőcs Torma Márton tolmácsol. Ezt követően kalendáriumot lapozunk, majd a nap ünnepeltjeit köszöntjük. A névnap köszöntő után pedig fülbe jó rovatunkkal jelentkezünk. Homokóra műsorunk harmadik egyben záró órájában pedig a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát, a Határtalant sugározzuk. Tartsanak velünk, ha tehetik. A nap áhítata következik, amelyet Szőcs Torma Márton tolmácsol.

Mai állítatunk címe a szeretet lángja. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Zsoltárok könyve 19. fejezetének 15. verse. Az elkövetkezendő néhány percben Janka Krajcova Manning, nebraszkai, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Miközben hazafelé tartottam egy jó barátommal való találkozás után, észrevettem egy apró repedést a szélvédőmön. Először nem törődtem vele, de másnapra jelentősen megnövekedett és beleért a látómezőmbe. Ekkor már nagyon aggódtam. Miközben a szélvédőmön a már nagyon is látható sérülés néztem, eszembe jutott a női bibliaóránk témája. A beszédről volt szó, és arról, hogyan használjuk a szavakat a mindennapokban, a másokkal való társalgás közben. Csak úgy, mint a szélvédőm repedése, ami kezdetben egy apróság, egy kis pletyka, kegyes hazugság vagy látszólag ártatlan találgatás valakiről, gyorsan elterjedhet és maradandó károkkal járhat. Jakab apostol levele 3. fejezetének 5. verse így figyelmeztet: a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. Jézus tanítványaiként nem azt szeretnénk, hogy szavaink a szeretet és együttérzés lángját táplálják. Ne feledjük szavainkkal mennyei atyánkat tisztelni és egymást bátorítani.

Imádkozzunk! Szerető atyánk, tudod, mi van a szívünkben, mielőtt egy szót is szólnánk. Töltsd meg beszédünket szereteteddel és bölcsességeddel. Amen. Isten vezetésével, szavaimmal áldást adhatok másoknak, mondja ezt Janka Krajcova Manning, nebraszkai, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a Biblia körökért.

A nap áhítatát hallották, amelyet Szőcs Torma Márton tolmácsolt, majd Pintér Bélának a Húsvér templom című dala csendült fel. Hamakor a műsorunk folytatásában kalendáriumot lapozunk, Boldizsár Zájk Anna vezényletében elevenítjük fel a mai naphoz kapcsolódó legfontosabb eseményeket, történéseket.

Október 9-e, az év 282. szökőévekben a 283. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 83 nap van hátra. Most pedig lássuk a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket.

1305-ben ezen a napon Wenzel Brünnben lemondott magyar királyi címéről a Szent Koronát átadta harmadik Ottó bajor hercegnek. Ottó rövidesen Magyarországra érkezett. 1537-ben Habsburg Ferdinánd főherceg osztrákokból, csehekből, németekből, magyarokból és horvátokból álló hadserege megsemmisítő vereséget szenvedett egy kisebb török seregtől. 1542. október 9-én kudarcba fulladt Buda ostroma. 1651-ben Oliver Cromwell, az angol köztársaság államtanácsának vezetője kihirdette a hajózási törvényt. 1807-ben ezen a napon Poroszországban rendeletet adtak ki az örökös jobbágyság eltörléséről. 1874-ben megalapították az Általános Posta Egyesületet. 1888. október 9-én volt a washingtoni emlékmű hivatalos megnyitása. 1914-ben az első világháború idején német csapatok elfoglalták Antwerpent. 1918-ban ezen a napon Wilson amerikai elnök bejelentette, hogy a Németországgal kötendő fegyverszünet feltétele Belgium és Franciaország elfoglalt területeinek azonnali kiürítése. 1940-ben ezen a napon német bombatámadás érte Londont. 1944-ben ezen a napon Winston Churchill és Stalin az úgynevezett cédula egyezményben megállapodtak a befolyási övezetek felosztásáról. E területek további sorsát a teljesen független, saját belső folyamataiktól kizárólag a helyben illetékes nagyhatalmak álláspontja volt a döntő. 1944-ben ezen a napon Debrecen térségében hatalmas méretű páncélos csata kezdődött a szovjet és velük szemben álló német és magyar csapatok között. 1965-ben ezen a napon az Egyesült Államokban először hoztak nyilvánosságra hivatalos adatokat a vietnámi háborúban elszenvedett amerikai veszteségekről. 1974. október 9-én faji zavargások törtek ki Bostonban. 1986-ban ezen a napon Londonban bemutatták az Operaház Fantomja című musicalt.

A történelmi események után következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk október 9-én. ...1201-ben megszületett Robert de Sorbonne, francia teológus, a Párizsi Sorbonne Egyetem alapítója. 1585-ben látta meg a napvilágot Heinrich Schütz, német zeneszerző. 1757-ben született 10. Károly francia király.

1940-ben ezen a napon született John Lennon angol zenész, énekes. 1952-ben látta meg a napvilágot Kiss Marie színésznő. A születések után következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk október 9-én. 1291-ben elhunyt Gergely csanádi püspök. 1892-ben hunyt el Salamon Ferenc, magyar kritikus, történész, szerkesztő, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1943-ban elhunyt Peter Zeeman, holland Nobel-díjas fizikus.

1967-ben hunyt el Ernesto Che Guevara argentin származású, de kubainak ismert forradalmár. 1974-ben ezen a napon hunyt el Oskar Schindler német gyáros. A II. Világháború idején végzett zsidómentő akcióit a Schindler listája című film mutatja be. Október 9-én hunyt el Ottlik Géza író, nemzetközi szintű bridge játékos, szakíró. 9-e, postai világnap. Ugandában a mai nap a függetlenség napja 1962 óta. Puerto Ricóban Amerika felfedezésének napja. Japánban a mai nap az egészség és a sport napja. Ecuadorban október 9-e, Guayaquil függetlenségének napja. Kanadában pedig ez a nap hálaadás napja. Ezek voltak tehát az október 9-éhez kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Boldizsár Zájk Anna lapozta föl a napkalendáriumát. Névnapköszöntő rovatunk következik. A napünnepeltjeit Deák Anita köszönti.
1: Október 9-én Dénes, Ábrahám, Elemér és Andor névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Dénes görög eredetű név a Dionysos névből származik. Jelentése Dionysos istennek ajánlott. A görög mitológiában Dionysos a bor és a szőlő istene. Az Ábrahám héber eredetű név, jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abirám Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. Az Elemér bizonytalan eredetű régi magyar személynév, régebbi formája az Ilemer, mai alakjában Vörös Marti Mihály és Jókai Mór újította fel. Származtatják a szláv Velimir névből, ennek elemeinek jelentése nagy és béke, illetve a germán Elmár névből is, ennek jelentése nemes és híres. De elképzelhető, hogy finn eredetű név ebben az esetben jelentése valaminek az eleje vagy vezetője. Az Andor görög eredetű név az András régi magyar alakváltozatának, az Andorjás névnek rövidülése, jelentése férfiak legyőzője. Köszöntünk tehát október 9-én minden Dénes, Ábrahám, Elemér és Andor nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Homokóra műsorunk folytatásában fülbejó rovatunkkal jelentkezünk. A rovatot Bíró Hunor szerkesztette.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Ez itt a Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora, a mikrofonnál Bíró Hunort hallják, köszöntöm Önöket! Ma egy különleges londoni együttes zenéjét mutatom be Önöknek. A Noisettes egy 2003-ban alakult angol formáció, amely elsősorban indie rock műfajban alkot, de zenéjében a pop, a punk, a soul, a blues, a garage rock és a diszkó hatásai is felfedezhetők. A zenekar történetének központi alakjai Singi Shoniva énekes és basszusgitáros, valamint Dan Smith gitáros. A londoni Noisettes együttes napjainkban egy inaktív, de hivatalosan fel nem oszlott duóként létezik, bár a 2000-es évek végén és a 2010-es évek elején komoly sikereket értek el az Egyesült Királyságban és nemzetközileg is, az utóbbi években a háttérbe vonultak és a tagok főként saját projektjeikre koncentrálnak.

A Noisettes megalakulásában fontos szerepet játszott Szingi Soniva és Dan Smith korábbi közös zenei munkája. Mindketten a londoni Brit School of Performing Arts and Technology növendékei voltak, és korábban a Sonar Flight nevű együttesben is együtt zenéltek. 2003-ban kezdtek új dalokon dolgozni, majd csatlakozott hozzájuk Jamie Morrison dobos, akire Smith egy televíziós fellépés során figyelt fel. A három zenész hamar ismerté vált a londoni klub életben, elsősorban energikus és intenzív koncertjeiknek köszönhetően. A korai Noisettes hangzását a punkos lendület, a bluesos elemek és a garázs rock nyers ereje jellemezte. A zenekar első jelentősebb kiadványa a Three Moods of the Noisettes című négyszámos kislemez volt, amely 2005-ben jelent meg. A kiadvány kedvező visszhangot kapott, és a Noisettesre több ismert brit zenekar is felfigyelt. Többek között a Baby Shambles, a Block Party és a Muse előzenekaraként is felléphettek, ami fontos lépést jelentett a szélesebb közönség felé vezető úton. A zenekar ekkor már nem csak Londonban, hanem nemzetközi szinten is kezdett ismerté válni. 2007-ben jelent meg első nagylemezük, a What's the Time, Mr. Wolf. Az album jól mutatta a Noisettes korai zenei világát, erőteljes gitárok, punkos és bluesos hatások, valamint Szingi Soniva karakteres és energikus éneklése jellemezte ezt az albumot. A lemez pozitív kritikákat kapott, és bár kereskedelmi szempontból még nem hozott kiemelkedő sikert, megalapozta a zenekar helyét a brit alternatív zenei szintéren. A Noisettes ebben az időszakban több jelentős fesztiválon és koncerten is szerepelt, köztük a Coachella, a Reading és a Leeds fesztiválokon.

A Neuseth pályafutásának legnagyobb fordulópontját a 2009-es év jelentette. Ekkor jelent meg a Wild Young Heart című második stúdióalbumuk, amely már lényegesen popposabb és változatosabb hangzást képviselt. Az album egyik legismertebb dala a Don't Upset the Rhythm, Go Baby Go lett. A szám egy autós reklámkampányban is szerepelt, majd a brit kislemezlistán a második helyig jutott. Ez volt a Neuseth első olyan dala, amely igazán széleskörű nemzetközi figyelmet hozott a zenekarnak. A dal sikere jelentős változást eredményezett a csapat megítélésében, az underground és alternatív zenei közegből egyre inkább a mainstream közönség számára is ismert előadókká váltak. A Wild Young Hearts zenei szempontból is fontos állomás volt. A korábbi garázs rock és punk hatások mellett megjelentek a diszkó, a soul és a pop elemei is. A korszak másik ismert dala a Never Forget You, amely szintén jelentős népszerűségre tett szert, és ugyanúgy reklámkampányokban is felhasználták. 2010. januárjában Jimmy Morrison elhagyta az együttest, így a Neuseth, Shoniva és Smith duójaként folytatta működését.

A Noisettes harmadik stúdióalbuma, a Contact 2012-ben jelent meg. Az albumon tovább folytatták a különböző zenei stílusok ötvözését, és olyan dalok szerepeltek rajta, mint a Winner és a Dead Girl. A lemez pozitív kritikát kapott, ugyanakkor kereskedelmi szempontból már nem tudta megismételni a Wild Young Hearts sikerét. A Contact a brit albumlistán a 30. helyig jutott, míg a Dead Girl a kis lemez listán a 87. helyet érte el. A Noisettes jelentőségét nem csupán lemezeik sikere adja, a zenekar élő fellépései mindig fontos részét képezték munkásságuknak. Európában és az Egyesült Államokban is rendszeresen turnéztak, többek között olyan előadókkal léptek fel, mint a Muse, a Block Party, a Baby Shambles vagy Lady Gaga. Számos jelentős fesztiválon is szerepeltek, és 2012-ben a londoni olimpiai ünnepséghez kapcsolódóan a Hyde Parkban is koncertet adtak. Ezek a fellépések hozzájárultak ahhoz, hogy a Noisettes nemzetközileg is ismert brit zenekarrá váljon.

Cingy Sonivá erőteljes énekhangja és színpadi jelenléte, valamint Dan Smith gitárjátéka meghatározó szerepet játszott a zenekar karakterének kialakításában. A Noisettes 3 stúdióalbumot jelentetett meg összesen. A Was the Time Mr. Wolf 2007-ben jött ki, a Wild Young Hearts 2009-ben, míg az imént említett Contact 2012-ben jelent meg. Bár a zenekar közösségi oldalain időnként felbukkannak bejelentések és nosztalgikus posztok, új közös lemezt hosszú évek óta nem jelentettek meg. Cingy Sonivá a rendkívül karizmatikus frontember napjainkban leginkább szóló karrierjére és különböző kollaborációkra fókuszál. Nemrégiben bejelentette új Flow című kollaboratív albumát, amelyen több vendégelőadóval is együttműködik. Emellett aktív szereplője a brit kulturális és divat életnek. Dan Smith továbbra is dalszerzéssel és háttérmunkálatokkal foglalkozik, Cingyvel való szoros barátsága megmaradt, ami nyitva hagyja a kaput az esetleges jövőbeli Noisettes visszatérések előtt.

Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben. A viszonthallásra! Expert.

0: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó rovatunkat hallották Bíró Hunor szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. Homokóra műsorunk harmadik egyben záró órája következik, amelyben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát, a Határtalant sugározzuk. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Család és párok lelki gondozása.
1: Megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás.
0: Kéz a kézben jótékonysági vásár.
2: Van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat, amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél.
0: Ifjúsági munka a Beregi Református Egyházmegyében.
3: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást. Nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak.
0: Játszunk együtt, nyílt nap, százfenesen.
4: Tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A következő beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan hat a háború, a szétszakítottság és a mindennapi bizonytalanság a kárpátaljai családok és házaspárok életére. Bocsainé Tövisi Tíma, a református lelkipásztor, család és pár lelkigondozó, mentálhigiénész szakember arról beszél, hogyan segíthet a lelkigondozó a visszatérő konfliktusok, az elhidegülés vagy éppen a válás gondolatának megjelenésekor. Megtudhatjuk azt is, mikor érdemes külső segítséget kérni, hogyan működhet a páros lelki gondozás, és mit tehetnek a házastársak otthon, egymásra időt számva, és újra megtanulva beszélgetni. A lelkipásztor végül arról is szól, miért fontos számára a családok segítése, és milyen bátorítást adna a nehézségekkel küzdő házaspároknak.
5: 2026-ban Kárpátalján talán nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az, hogy család és párok lelki gondozása, hiszen úgy a családokban és a párok életében is annyi megpróbáltatás van jelen, ami akarva akaratlanul is, de hozza magával azt, hogy egyre több diszfunkcionális család jelenik meg, egyre több kapcsolatban problémák. Hogyan látja ön ezt a helyzetet itt Kárpátalján, és mivel lehetne ezen segíteni?
1: Az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy mélységben van a házasságok legnagyobb része Kárpátalján. Hát az elmúlt időszak az rányomta a bélyegét minden család életére, és ugye már az 5. éve folyik a háború, és nincs kilátásban, hogy vége lesz, és azok a családok, akik szétszakítottságban vannak még mindig, mert azt vállalták, hogy egyik fél itt Kárpátalján marad, a másik meg egy másik országban, semmiképpen sincs szó ott családépítésről, vagy úgy családról, mint fogalomról, mert a gyerek elveszítette egyik szüleit egészen biztosan, a másik szülőt is valamilyen szinten, mert az, aki Kárpátalján maradt, az a mindennapi megélhetésért küzd, és hogyha anya és apa szerepet visz egyik fél teljes mértékben, akkor nem tud ott lenni, mint szülő a gyerekének az életében úgy, ahogy ott kellene lennie, és szerintem nagyon sok család szenved, de miatt gyerekek és férj és feleség is egyaránt, akik itt együtt élnek még, és egy családként vannak jelen Kárpátalján, őnekik is megvannak a hasonló nehézségeik, mert felgyorsult az élet. Tehát ott van a lelki terhe annak, hogy egy nyomáson, ha van felmentése egy férfinak, ha nincs, akkor is van egy nyomás, egy háborús nyomás, a megélhetésért folyó küzdelem, és nagyon ritka az meglátásom szerint, amikor a családok, a házastársak arra koncentrálnak, hogy hogyan töltsünk minőségi időt egymással. És ez a háború a családokat lopta meg, mert nincs együtt töltött idő úgy a nagy családban sem, tehát a generációk sem töltenek, több generáció sem tölt időt egymással, és így a gyerekek teljesen kiszakadnak meglátásom szerint, és hát én azt tapasztalom, hogy gyülekezetemken belül, hogyha a lelki pásztoroknak a tekintete erre kinyílik, hogy lelki gondozni kell a családokat, akkor azokban a gyülekezetben nagyon intenzíven, aki igényes magára és a lelki életére és a családjára, ő részt vesz bizonyos alkalmakon, de ahol nincs lehetőség, vagy talán nincs meg az az ember, aki odafigyelne rájuk koncentráltan, ott a saját maguk problémáival küzdenek, és hát el vannak, és a probléma az mindig mélyre van elrakva, és a hétköznapi dolgokkal foglalkoznak az emberek, és a hétköznapi dolgok őrlik fel az egész életet, és ami mélyen van, az lehet soha nem is fog előkerülni.
5: Miben tud segíteni egy lelki gondozó, aki kimondottan a családokra és a párokra koncentrál?
1: Hát elsősorban meghallgat. Szerintem egy lelki gondozó mindig abban a legnagyobb segítség, hogy bizalommal hozzá lehet fordulni, mert ami elhangzik egy beszélgetésen, az ott marad. Közben meg az Isten jelenlétében történik ez a beszélgetés, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt nem emberi segítségen fog múlni egy család életében sem a segítségnyújtás, hanem Isten avatkozik be, és Isten kínálja fel azt a megoldást, ami szerinte való. És ezért nagy kincs ma egy lelki gondozó, és egy lelki gondozóhoz elmenni, akár egyéni beszélgetésre, akár házastársként, vagy családként, ne talán együtt, hogy megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás, és a lelki gondozó jelenlétében meg talán ez törhet meg, hogy halljuk hangosan kimondva a saját érzéseinket is, gondolatainkat is, és a társunkét is, ne talán gyerekeinkét is, hogyha a család nagyobb létszámban érkezik, és minden egyet és kimondott szónak súlya van. És néha csak annyi kell, hogy koncentráltan időt szánjunk arra, talán egy külső embert bevonva segítségként, hogy kimondjuk azt, ami van. Mert onnan tudunk építkezni, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Tehát ha én nem tudom, hogy hol tartok, akkor nem tudom, hogy még mennyi mindenre van szükségem arra, hogy fölépítsek esetleg egy házat. De ha látom, hogy hol tartok, mondjuk, hogyha most egy épület építésén gondolkodunk, akkor tudom, hogy még mennyi keretem van erre, még hogyan oszthatom be az időmet, energiámat, és ez ugyanígy működik egy család egy házasság életében is.
5: Bennem felmerül végig, ahogy beszélgetünk, az a kérdés, hogy hogyan lehet párokkal dolgozni? Tehát amikor egy egyéni beszélgetésről van szó, akkor valóban áthagyjuk magunkat, és meghallgatjuk azt az egyént ítélkezésmentesen. De amikor két emberről van szó, ott már mondhatjuk azt, hogy akár két tűz közé is kerülhet a lelki gondozó, hogy nyilvánvalóan nem adhatunk egyik félnek vagy másiknak igazat, de jelen kellene is mind a két fél támogatni egyfajta módon, hogy mind a két fél felé azt közvetíteni, hogy én itt vagyok, és megértlek, és meghallgatlak téged. Hogy hogyan tud ez pároknál működni?
1: Mindig is foglalkoztam párokkal, és nagyon szeretem a párokkal való foglalkozásban azt, hogyha tehát nyilván a lelki gondozó pártatlan marad. Tehát egy lelki gondozóhoz nem azért megyünk el, hogy valamelyik félnek igazat adjon, mert nem fog igazat adni az, aki valóban oda szeretne figyelni a párkapcsolatra. Nagyon fontos, hogyha valaki megkeres párként egy lelki gondozót, akkor azt a kapcsolat érdekében tegye meg. És hogyha ez le van tisztázva az ő gondolataikban, az ő érzéseikben, hogy mi a kapcsolatot meg szeretnénk menteni, vagy elakadtunk, és innen szeretnénk tovább jutni, és erre van szükségünk segítségre, akkor ebben tud segíteni a lelki gondozó, és ugye megvannak a technikák, hogy hogyan folytatunk egyéni lelki gondozói beszélgetést is, de lényegében ugyanez történik a páros lelki gondozói beszélgetésben is, hogy egyik és másik fél meg van hallgatva, meg van értve, és lehet, hogy ki van hangosítva egy-egy olyan gondolat, amit talán ők lehet, hogy elsiklik az ő beszélgetésükben, de én, mint harmadik fél kívülről látom, hogy talán ott a probléma is, arról kellene többet beszélni, vagy arról a mélységről kellene levenni a leplet, és ebben segíthetek, és hát nincs két egyforma pár, és nincsen két egyforma párkapcsolat, és nincs két egyforma probléma, még akkor sem, hogyha egyformának tűnik, mert mindannyian egyéniségek vagyunk, és külön egyéniségemet viszem bele abba a kapcsolatba, és hát szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy lássa mind a lelki gondozó, mind a házas pár azt, hogy itt a kapcsolatért szeretnénk tenni valamit a kapcsolat érdekében.
5: Ez is bizonyára mindegyik párnál más, de mikor jön el, vagy mikor érezhetjük, hogy itt van az a pont, amikor most már külső segítségre van szükségünk? Hogyan ismerheti fel ezt egy házas pár?
1: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy akkor szoktak megkeresni, amikor visszatérő konfliktusok vannak, amire nincs megoldás. És talán már annyira elhidegül egy pár egymástól emiatt, hogy lehet, hogy legyintve azt mondják, hogy jó, akkor ezt a témát fel se hozzuk, erről inkább nem fogunk beszélni pont azért, mert úgysem tudjuk a megoldást rá. És ilyenkor van igényük, de ez egy enyhébb változat szerintem, de nagyon sokszor azért keresnek meg a párok, mert megfogalmazódik a válás gondolata, hogy jobb lenne külön. És hát egy lelki gondozó viszont arra viszi vissza a pár figyelmét, hogy amikor házasságra léptek, amikor szövetséget kötöttek, akkor nem azt fogadták meg egymásnak, hogy egy bizonyos időre, hanem élethosszig tartó kapcsolatról van szó. És az, hogy elromlott, az nem azt jelenti, hogy nem megjavítható valami. Tehát én meg vagyok győződve, hogy minden egyes kapcsolatot meg lehet gyógyítani, és Isten segítségével ki lehet jönni a mélységből, ha mindkét fél akarja. Tehát ezt azért hangsúlyoznám. Azért elmenni nem érdemes, hogy valaki megmondja az én társamnak, hogy nekem van igazam, és jól jönni ki egy konfliktusból, de azért elmenni érdemes, hogyha én meg vagyok győződve, hogy most baj van, innen nem látom a kiutat, és csak megyünk lefele, és a fal köztünk épül egyre magasabbra, de én szeretnék ezért tenni, hogy ez a kapcsolat megmeneküljön, akkor érdemes segítséget kérni, mert van megoldás.
5: Kárpátalján is sajnos, de az a negatív tendencia van előttünk, hogy egyre több házasságban van probléma, egyre több házasságban döntenek úgy a felek, hogy na ez már nem megoldható, itt már nincs más kiút, csak a válás vagy a különlét. Hogyan jelentkezhetnek, vagy hol van mód rá arra, hogy akár ilyen alkalmakon részt vegyenek, hogyha mondjuk most valaki hallja és felismeri, hogy igen, most már nekünk is erre szükségünk van, és mi szeretnénk akár igénybe venni. Van erre lehetőség itt Kárpátalján?
1: Hát én Csongoron élek, Betesda szenvedélybeteget mentő missziót vezetem, és minden nyáron házaspároknak alkalmakat szervezünk, alkalmat, egy hosszabb hétvégét szoktunk szervezni, általában július közepén van ez a hétvége, ahová gyerekeikkel együtt eljöhetnek. Utóbbi időben az a tapasztalat, hogy a gyerekeket már otthon hagyják, mert tényleg minőségi időt szeretnének a párok egymással tölteni. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy lehet egy ilyen közösségi alkalmat választani. És a másik megoldás, hogy van rá mód, hogy egyéni lelki gondozói beszélgetésen részt venni, vagy párként eljönni, vagy akár családként, ha úgy érezzük, hogy ennek a családnak van szüksége gyógyulásra. Tehát Csongoron szívesen időpont egyeztetéssel fogadok bárkit, aki megkeres, szoktak egyébként megkeresni Facebookon, interneten, Messengeren, elérhető és megtalálható vagyok, úgyhogy ha van igényre, akkor szívesen.
5: Mi az a, hát nem tipp, nem is üzenet, hanem mondjuk jó tanács, amivel mondjuk ellátna azokat a párokat, akik mondjuk hát a háború okozta helyzet miatt nem tudnak mondjuk elmenni egy-egy ilyen alkalomra, mert ugye akár csak az egyik fél tud mozogni, de szeretnének javítani a házasságukon. Mi az azok a támpontok, amelyekkel mondjuk elkezdhetjük otthon is, hogy mondjuk mi ketten teszünk a házasságunkért.
1: Aki bezártan éli az életét, és azért sok házas pár egyik fele bezárva van az utóbbi időben. Szerintem az internet adta lehetőség óriási. Tehát, hogyha mi szeretnénk a házasságunk érdekében tenni, akkor egészen biztos, hogy akár ha csak a YouTube-ot használjuk, a YouTube-on találunk olyan előadásokat, ami konkrétan a házasság gondozásra épül, és arra ad nekünk tanácsot. A másik pedig, hogy hát nekem az a személyes tanácsom, hogy töltsenek időt együtt. Tehát igen, bezárva van egyik fél, igen, a másik teljesen el van havazva sok munkával. Hetente egy órát szerintem nem olyan nagy luxus kiszakítani ebből a körforgásból, amikor csak rólunk van szó. Tehát nem kell oda külső ember, hogy mi arról beszéljünk, hogy mi van bennünk. És hogyha ez elkezdődik hetente egy órával, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy idő után több alkalom is lesz, és akár olyan dolgok is visszajönnek a házasságunkba, bár nem tudunk kilépni otthonról, amire oly régóta vágyunk, már csak nem mertük megfogalmazni. Beszélgessünk. Amikor nincs kommunikáció, ott elhidegül egymástól a pár. Kimondatlan dolgok vannak, amik ott vannak mélyen mind a két félbe. És próbáljunk visszagondolni arra az időszakra, amikor összekötöttük az életünket. Mi történt akkor? Hát akkor is beszélgettünk, udvaroltunk egymásnak. Újra kell rendezni az életet ezen a téren, és így időt szánni egymásra, mert másképpen nem fog működni. Az nem működik, hogy egymás gondolatait kitaláljuk. Egészen biztos, hogy nem tudom, hogy a másik mire gondol. Meg kell fogalmazni. Ha fájó, meghallgatni, a másikat akkor is meg kell hallgatni, és akkor, hogyha mindkét fél meghallgatja a másikat, akkor az már egy kiindulási pont.
0: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímát, református lelkipásztort, család és pár lelki gondozót hallhatták. Erdély. Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoport. Az eseményre már előzetesen is várják a felajánlásokat, a tombolához pedig támogatókat keresnek. Hogy milyen adományokra van szükség, hogyan zajlik majd a vásár és hogyan lehet bekapcsolódni, arról Gábor Izabellát, a csoport önkéntesét kérdezte Ungvári Szende.
6: Először is mesélni egy kicsit a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoportról. Mikor indult ez útjára, illetve kivel kezdődött mindez?
2: Az egész Ólyus Noár Robert megsegítésére kezdődött, ugye egy ásmás kisgyermek volt. Ez 2020. februárjában indult a csoport,

0: Vékonysági Kömlicit és Tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, te raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél, akkor ugye a végét, tehát hogy mikor zárodik a licit, általában a könyvetnél 3 napot szoktunk rakni, és akkor az órát is odaírod, például este 9 óra, akkor, és akkor nem tudom, ha van például kirakod, akkor 3 nap múlva akkor megnézed, hogy akkor mennyi licit érkezett, melyik a legnagyobb összeg, és akkor ugye este 9-kor például zárod a legnagyobb összeggel a nyert, és akkor fel kell töltse a bizonylatot, és utána akkor egyeztetünk az átadásról, tehát akárki bekapcsolódhat nyugodtan, és felrakhat licitre könyveket.
1: Hogyha Facebookon egy személy ugye felteszi a könyvét, akkor nektek el szokta egyből küldeni a befolyt összeget?
0: Tehát az a Facebook csoportunknak a borítóképén ugye ott van az egyesületnek a számlaszáma, és akkor oda kell utalni ugye a számlaszámra a pénzt, és akkor erről kell feltölteni ugye a bizonylatot, hogy akkor már történt az utalás, ugye? Illetve ugye az is fontos, hogy például valaki nem kolozsvári, és szeretne feltölteni licitre könyveket, akkor ugye odaírja, hogy személyes átadás például csak Kolozsváron, vagy csak Váradon például, vagy pedig hogy postázza is. Tehát mi azért szoktuk postázni is, de van, aki mondjuk ezt nem vállalja be, az se gond, tehát teljesen rendben van, ugye csak hogy specifikálja, hogy akkor postázza vagy nem a könyvet.
1: A könyvek mellett ugye tombolát is szoktatok szervezni, ez hogyan működik, és igazából itt is könyveket szoktatok felajánlani, vagy tárgyakat, eseményeket?
0: A könyves csoportban csak kizárólag a könyveket szoktunk tombolára is felajánlani. Van egy másik nagy csoportunk is, az a kéz a kézben jótékonysági licit csoportunk. Oda szoktunk más tárgyakat is licitre is felrakni, illetve tombolára is. Ott lehet akár például kávégépre tombolázni, vagy napozóágyra például. Voltak ilyen kertiszettek, függő hinták például. Tehát amúgy mindenkit bárhogy törítok, hogy nyugodtan vegyen tombolajegyet. Egy tombolajegy ára ugye csak 10 le, és nagyon-nagyon szuper nyereményeket lehet nyerni. Nálunk a könyves csoportban ugye könyveket, illetve mondom a nagy csoportban lehet kávégépet is, úgyhogy mindenkit szeretettel bátorítok. Még én is volt, hogy nyertem egy napozó ágyat, illetve könyvcsomagot is, úgyhogy tényleg bátorítom mindenkit.
1: Október 24-én lesz ugye a jótékonysági vásár Kolozsváron. Mit kell tudni erről az eseményről, és hogyan zajlik majd a vásár, és pontosan hol?
0: Így igaz, október 24-én szombaton várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Vibe of Season-be itt Kolozsváron. Ez a Sixtil Puskárió 2 szám alatt található. Volt ott a hátul a konzulátus udvara mellett, ugye. Ez 15 óra és 22 óra között fog zajlani, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Itt lesznek könyvek, illetve a könyvek mellett még találhatóak ruhák, felnőtt, illetve gyerekruhák is, cipők, kézműves termékek, tehát akár karácsonyra is, hogyha valaki szeretne vásárolni, akkor karácsonyi ajándékot, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk, és mindenkit bátorítunk arra, hogy eljöjjön erre a vásárra, hiszen nagyon-nagyon jó vagány cuccokkal készülünk.
1: És ez a vásár konkrétan most valakinek a gyűjtésére szerveződik?
0: Igen, 2 beteg kisfiú megsegítésére, Csuka Dávid Gábor és kisöccsének Csuka a Bencinek. Csuka Dávid már 8 éves, ilyen születés körüli oxigén hiányt szenvedett, illetve kimutattak egy genetikai rendellenességet is, amely módosítja vagy súlyosbíthatja ugye az idegrendszeri tüneteit és a mozgászavart is. Az izomzata ugye még mindig feszes, tehát állandó görcsbe van, sokszor felcseréli például a nappalt az éjszakával, speciális székbe is van, és állandó megfigyelésre, ugye felügyeletre szükséges. Kisöccsinél is, Bencinél is, aki már 2 éves, kimutattak ugyancsak egy genetikai rendellenességet. Neki a mozgás és a beszéd fejlődése az egy pár hónapos baba szintjén van, így a fiúknak ugye állandó terápiára van szükségük, gyógytornákra, illetve például a Bowen terápiára, drága vitaminokra, és ebben szeretnénk segíteni, hogy akkor a vásáron befolyt összeget akkor a fiúk részére adjuk, ugye? Tehát, hogyha megállna a gyűjtés, akkor a fiúk akkor nem tudnának menni tovább a kezelésre, és akkor ez akár visszaeshetnének, tehát, hogy eddig, amit ugye elértek, és amiért harcoltak, akkor visszaeshetnének.
1: Az eseményt egy előzetes adománygyűjtő akció is megelőzi. Milyen adományokat vártok jelenleg?
0: Tehát jelenleg ugye várunk például gyerekruhákat, akár felnőtt ruhákat is, cipőket, tehát bármilyen tárgy, ami van otthon, ami új, vagy nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát aki olyan tárgyakat várunk, amit más is szívesen megvásárolna, új kiadású könyveket például, kézműves termékeket, akár ékszereket, csuprokat, tehát bármi, ami

0: ami mondjam azt nem nagy, tehát például nem egy hűtőre gondolok itten. Tehát tényleg, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vagy új állapotú tárgyakat várunk felajánlásra.
1: És ezeket a tárgyakat hol lehet leadni?
0: Ezeket személyesen nálam, privátban lehet érdeklődni, ugye Facebookon Iza Gábor név alatt megtalálhatóak, és ezt csak azért mondom, mert ugye mellette dolgozok is, és akkor így akkor nem annyira flexibilis mondjam azt a programom, és akkor mindenkivel egyeztetünk akkor, hogy kinek hol jó az átadás, de akár például a suliknál is, suli kapujánál is le lehet adni, csak ugye, hogy szóljanak, hogy akkor tudjuk, hogy hova, mert hogy akár mi is utána tudunk menni oda például. Bármilyen tárgyat várunk ugye felajánlásra, akár ugye játékokat, vagy mint mondtam ugye könyveket, új kiadású könyveket, viszont ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye maximum csak 10 tájpesze mi tudunk fogadni.
1: Ezeket az adományokat meddig lehet leadni?
0: Szeptember végéig várjuk az adományokat, hogy akkor tudjuk összegezni, illetve ugye rendszerezni, és akkor, hogy tudjunk felkészülni az október 24-i vására.
1: A tombolához is támogatókat kerestek, mert ugye az eseményen tombola is lesz. Milyen felajánlásokkal tudnak bekapcsolódni azok, akik szeretnének segíteni?
0: Bármilyen felajánlásról legyen szó, akár például ajándékutalványról, egy konkrét termékcsomagról, vagy szolgáltatásról, tehát például egy masszázsutalványt is elfogadunk ugye a tombolákra. Az eseményen lesz ugye tombola, tehát amint mondtam, ez a csoportban is egy tombola jegyára 10 le, illetve még készülünk gyermekfoglalkozásra, és egy irodalmi kvízestel is készülünk, valamint most már elárulhatom, hogy lesz egy meglepetés koncertünk is, méghozzá Miklós Gyuri gitárest.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem ismerik a kéz a kézben kezdeményezést, de szívesen szeretnének csatlakozni?
0: Én mindenkit bátorítok arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, akiben még megvan a segíteni akarás, a jó szándék, hisz szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy akármilyen kicsivel is hozzá tudunk járulni valakinek a megsegítésére, hisz rengeteg beteg gyermek várja azt, hogy segítsünk, és nekünk ugye sokszor egy tombola jegyára, mint ahogy említettem, mind össze csak 10 lejbe kerül, de viszont nekünk az egy reménycsepp a kezeléshez és a fejlődéshez, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt ebbe a kezdeményezésben.
2: Az elmúlt percekben Ungvári Szende összeállítását hallhatták. Kárpátalja. Az ősz beköszöntével a református gyülekezetekben is újraindul a közösségi és hitbeli élet. Megkezdődik a konfirmandusok felkészítése, folytatódik a hittanoktatás, és a fiatalok számára is egyre több lehetőség nyílik a közösséghez való kapcsolódásra, a hit elmélyítésére és az együttlétre. De hogyan készülnek a gyülekezetek az új tanévre, milyen szerepet kap a fiatalok megszólítása, és a hitben való megerősítése. Erről beszélgetünk Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, valamint Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával. Aki kérdez, Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
3: Számos rendezvény zajlik a Beregi Egyházmegyében, illetve mondhatnánk, hogy eddig is minden hétvég azért a gyülekezetek életében különböző programokról szól, éppen kiskörzeti kórus találkozó volt tegnap, Dédában fantasztikus élmény volt, és azért a következő napok, illetve hetek is rengeteg megyei programtól lesznek zsúfoltak. Érdemes megemlítenünk a sokadik alkalommal megrendezésre kerülő konfirmandus ifjúsági napot, amely ezen a héten kerül megrendezésre, több száz fiatal készülődik, mit kell erről tudni.
4: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást, nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak. Nem csak arról szól természetesen, hogy találkozunk és jól érezzük magunkat, hanem Isten közelébe szeretnénk őket hívni, áhítattal, ige magyarázattal, közös érdekléssel, imádsággal, együtt étkezéssel, reménység szerint jó lesz az idő, és ott szépen leterítjük a kis pokrócokat a templom körül, és ott fogyasztjuk el majd az ebédünket. Ezek mindig olyan alkalmak, programok, amelyek azt üzenik számunkra, hogy azokkal a fiatalokkal, akik itt vannak még, nagyon komoly munkát kell végezni azért, hogy a jövőben is számíthassunk rájuk, és azok a gyülekezetek, amelyekből ők jönnek, valamikor majd ott ők, mint gyülekezeti tagok, mint presbiterek, szolgálattevők jelen legyenek. Ez is a célja ennek a mostani alkalomnak, ami szintén az éves téma alapján kerül majd megszervezésre, ami a magvetésről szól.
3: Milyen funkció jut a gyülekezeteinkben az ifjúságra? Nagyon féltünk, hogy elfogynak, de közben azt látjuk, hogy több száz fős ifjúsági rendezvényeink vannak, és azt látjuk, hogy ott vannak a közösségeikben, sőt látunk saját kezdeményezést, látunk különböző közösségi tereket, ahol a szolgálat jelen van. Milyen funkciót töltenek be az egyházaink, a közösségeinknek, a gyülekezeténk keretében a fiatalok?
5: Mivel azt tapasztaljuk, hogy az ifjúság azért fogyóban van a gyülekezeteinkben, szeretnénk valahogy megerősíteni az itthon maradókat, és szeretnénk összetartani azokat a közösségeket, amelyek igazából most már bezárkóznak a szobáikba, sokszor a mobiltelefon vagy a komputer mögé, és a közösségek elveszítik az értékeiket. Én évek óta azt tapasztalom, hogy az ilyen közösségi alkalmak után a fiatalok egy kicsit megelevenednek. Lelkileg buzgóbbak, az ifjúsági alkalmakon is jobban megjelennek, és azok a dolgok, amiket hallanak, azért ott hagyják a nyomukat a szívükbe. Szeretnénk hinni, hogy ugyanazzal az eredménnyel, ami évekkel ezelőtt mi is átéltünk a saját fiatalkorunkban, hogy talán el tudjuk mondani, hogy volt egy ige, ami megragadott, volt egy gondolat, ami oda kényszeretett a Krisztushoz, és ha talán most még nem is konkrétan hat, de lehet, hogy egy-két év múlva, vagy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, ezek a gondolatok visszatérnek, és azok a fiatalok, akik most még talán nem mindig tudják, hogy mit szeretnénk tőlük, akkor majd megértik.
6: Ez azt is jelentheti egyébként, hogy mondjuk haladva a korszellemmel, vagy a változásokkal ezek a konfirmandus hétvégék, vagy ezek mondjuk megsokszorozódnak az év során. Ahogy lelkész úr mondta, hogy egy-egy ilyen találkozó után mindig felpesdül az élet a kisebb közösségekbe is, és nyitottabbá válnak, aktívabbá válnak. Lehet, hogy ez volna a nagyobb mértékű aktivitás előidézésének egyik módja?
5: Hát mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ne csak megyei szinten legyenek rendezvények, hanem a Beregi Egyházmegye körzetekre van felosztva, és ezek a körzetek maguk szintjén is rendezvényeket végeznek. Így például abba a körzetbe, ahol én szolgálok, a Mérce körzet váralja, ott október 10-én már készül egy újabb ifjúsági alkalom, amikor fölmegyünk Munkács mellett a Feszti kép kilátóhoz, és onnan szeretnénk egy közös imádsággal, evangelizációval a fiatalokat közelebb vezetni a Krisztushoz. De gondolom ugyanúgy minden körzetben azért ott vannak az ifjúsági vezetők, és a Kriszt is igyekszik tenni arról, hogy a kis csoportok azok megelevenedjenek és életre keljenek.
3: Szeptember időszaka az iskola kezdésről szól, a gyülekezetekben pedig a hittan és a konfirmációs képzéseknek a fel megszervezéséről, újraszervezéséről és váltásáról szól. Miért fontos, hogy azt a meghökkentően sokan teszünk bizonyságot Isten szín előtt, hogy akár keresztülőként, szülőként, illetve a közösség tagjainként. Én ezzel felszoktam csodálkozni, hogy amikor beregszászi református templomban megkeresztelek egy gyermeket, akkor felteszi a lelkész a kérdés, hogy én a közösség, aki hallgatja ezt, megteszek-e mindent afelől, hogy a gyermek Isten igéhez közel kerül, és mindig azt mondom, hogy igen, ezt hittel vallom és fogadom. És azon gondolkoztam, hogy 38-35 éve a templomban hány gyermeknek mondhattam ezt én, hogy vállalom, mint hallgatót gyerekkoromtól kezdve ezt a fogadalmat, úgyhogy van felelősségünk a felelő gyermekünk ezt a szülők által ígért dolgot majd a konfirmációnál. Ennek a képzésben való részvételkor felelevenítsük. Miért fontos ez, hogy a gyerekeinket, unokáinkat, keresztgyerekeinket eljutassuk ilyenkor a konfirmációs képzésre?
4: Hát nagyon fontos azt látni, hogy ez egy bibliai tanítás. Tehát, hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztust valljuk, Krisztust követjük, akkor mi ebben valószínűleg jól érezzük magunkat, megtaláltuk benne azt, ami az életünkhöz szükséges és elengedhetetlen, és ugye egy szülő, vagy egy közösség a kisebbekre, a kicsikre, a gyermekekre úgy tekint, hogy nekik is szeretnénk jót, és ezek a hittanórák és ezek a programok, alkalmak, amelyek a gyermekek számára vannak szervezve, pontosan ezt célozzák meg gyülekezet részéről, hogy segítsünk a szülőknek. Én ezt nagyon alá szeretném húzni, mert mi nem a szülők helyett vagyunk keresztény szülei a gyermekeknek, vagy keresztszülei a gyermekeknek, hanem mi besegítünk. Mert a gyülekezet az egy héten, hogyha tart egy hittanórát, tegyük fel az egy óra, ha van még egy gyermekistentisztelet, az kettő, lehet még van valami gyermekprogram, tegyük fel, akkor az már három, de ez még mindig csak 3 óra egy héten, ahol mi a Krisztus tanítását tudjuk feléjük közvetíteni, a gyermek legtöbbet a családban tölt időt, tehát ott kell a szülőknek, mert ez az igei tanítás is, ott kell a szülőknek azt a kötelezettséget, amit magukra vettek, mondjuk így, bár ezt nem nagyon szeretjük így hangoztatni, de megígértük és megfogadtuk, hogy keresztény hitben fogjuk nevelni és neveltetni. És a gyülekezet az már egy következő szint, ahol már ezek a gyerekek, akik így nevelkednek, neveltetnek otthon, találkoznak egymással a hittanórán, és ezért van hitoktatónk, ezért van nagyon sok gyülekezetben olyan önkéntes szolgálattevő, aki ebben a munkában segít, és így kialakul egy ilyen szolgálati terület. Tehát én úgy látom, hogy Bereg megyében, meg más egyházmegyékben is a gyermekekkel való foglalkozás az egy elég nagy prioritást élvez a gyülekezetekben.
6: Egy ilyen konfirmandus alkalom egy picit lehetőséget teremt arra is, hogy a gyermekeket vagy a fiatalokat egyfajta kapocsá tegyék a családok, az otthoni felfogás, az otthoni neveltetés és az egyház között? Ha esetleg ebben mondjuk valami hiátus lépne föl?
4: Igen, korábban volt olyan gyermek egy gyermektáborba, mondjuk Isten igéjét hallva, nagyon közel került az Istenhez, Krisztus követőjévé lesz, és akkor ő hazamegy, és otthon a szülőket is elkezd evangelizálni. De azért lássuk be azt, hogy a bibliai modell az nem teljesen így néz ki, hanem a szülő az, aki valamikor megkereszteltek, és ha ő részt vesz a gyülekezet közösségében, akkor ő nagyon sok olyan dolgot magába tudott szívni, ami az ő életét olyanná teszi, amiben példával is tud elöljárni a gyermeke előtt otthon a családban, mert az egy dolog, hogy én azt mondom a gyerekemnek, hogy imádkozz, de én nem teszem ezt. Az egy dolog, hogy azt mondom, hogy olvasd az igét, de én mondjuk nem olvasom vele együtt.
3: Konfirmáción mit is ad pluszban a gyermekek életében?
5: A KT oktatásunk többnyire információ alapú. Éppen ezért fontos, hogy azok az ifjúsági alkalmak is, amiket szervezünk, azok egy megtoldják egy lelki töltettel. A KT-nak pontosan az a lényege, hogy azokat a bibliotanításokat, amelyeket mi akár felolvasunk nekik, vagy ők találkoznak vele, egy rendszerbe foglalja. A KT maga a hitvallásunk, ami rendszeré alkotja a Bibliának a tanítását református szemmel, és évek múlva azok a kérdések, amik úgy rögzülnek a tanulásban, nagyon jó a KT-nak a elkészítése, hogy kérdés és felelet, amit megtanulnak, hogy ha előkerül egy kérdés, akkor neki már a felelet ott van benne, ilyen automatikusan megszületik, és saját magát magyarázza a KT. Tehát ez a rendszer mindenképp a hitvallás ismeretében, az egyházának az ismeretében nagyon fontos szerepet játszik. Én emlékszem arra, hogy amikor még volt a fordulat, hogy megkezdődött a vallásszabadság, még a felnőttek is úgy voltak vele, hogy sokkal jobban ismerték más felekezeteknek a tanítását, mint a sajátjukat. Viszont a mai fiatalok már jól ismerik a saját egyházuknak a tanítását, és ezzel örvendetes találkozni mindig újra és újra. Tehát a KT mindenképp fontos szerepe kap abban, hogy megértsük a Szentírás tanítását.
2: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével és Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával beszélgettünk. Erdély. A kisgyermekkor meghatározó időszak, amikor a játék, a család, a kapcsolatok és a közösség mind fontos szerepet játszanak a gyermek fejlődésében. Erről, valamint a szülők támogatásáról és a kora gyermekkori foglalkozások jelentőségéről beszélgetünk a Játszunk Együtt nyílt napja kapcsán. A rendezvényt szeptember 28-án Szászfenesen tartották, ahol a kisgyermekes családok több szakmai nézőponttal is találkozhattak, kérdezhettek, ismerkedhettek, és közösen gondolkodhattak arról, hogyan támogathatjuk jól a gyermekek fejlődését. Az eseményről és arról, hogyan indult el a Játszunk Együtt kezdeményezés Szászfenesen, a Játszunk Együtt kora gyermekkori közösségi program alapítójával és vezetőjével, Nagy Tímával beszélgettünk. A riporter Szabó Anita.
7: Hogyan indult ez az egész kezdeményezés, a Játszunk Együtt, és mi adta az ötletet?
8: Ezelőtt 2 évvel született meg bennem ez az ötlet. Én is kigyerekes anyuka vagyok, és ebből jött az igény, mivel az első kisfiam kevésbé volt nyitott az énekes, zenés foglalkozásra, és akkor próbáltam keresni más stílusú programokat. Találtam is a városba több ilyen programot, de hogy anyanyelvünkön, magyar nyelven nem igazán találtam, és mivel a szakmám is és a végzettségem is nagyon közel áll ehhez, és előtte is volt tapasztalatom kisgyerekekkel, ezért úgy gondoltam, hogy létrehozok én egy ilyet itt Szászfenesen.
7: És mik a tapasztalatok, hogy általában milyen igényekkel, kérdésekkel érkeznek hozzátok a kisgyermekes szülők, mivel keresnek meg elsősorban?
8: A foglalkozások is részben azzal a céllal születnek meg minden alkalommal, hogy a szülőknek megmutassuk azt, hogy milyen korosztályú gyerekeknek milyen játék típusokat, mivel érdemes kitölteni maga a játékidőt otthon is, illetve a workshopjaink azok tematikusak szoktak lenni. Volt olyan workshopunk, amiknek a témáját például a hiszti kezelés adta, az érzelmi kezelés, vagy voltak olyan workshopok, amik direkt szülőknek születtek. Úgyhogy mindig az aktuális igények határozzák meg, hogy mik a témáink.
7: A kezdeményezés középpontjában a kisgyermekkor áll. Miért olyan fontosak egy gyermek életében a korai évek?
8: A korai éveknek a figyelése tulajdonképpen, mint prevenció vagyunk mi jelen ebben a korszakban. A tapasztalás koragyermekkorban az a mód, ahol a gyerekek tanulnak. És ha én, mint szakember, ha látom a foglalkozáson, vagy már a szülő is bizonyos kérdésekkel jönnek hozzánk, főleg az édesanyák, és ebbe tudok nekik segíteni információval. Az információ alatt itt azt értem, hogy célom már az elejétől az volt, hogy egy hálózatot építsünk ki. Ebbe a hálózatba kinetoterapeuták, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, pszichológusok bekerülnek, mivel hogy nekem ezek nem szakterületeim, ezért a szülőket el tudom irányítani egy megfelelő szakemberhez. És hogyha bármi probléma van, az már időbe kiderül, és nem 5-6 éves korba jelennek meg olyan problémák, amiket, hogyha koragyermekkorban 2-3 konzultáció vagy egy-egy TSM torna nagyon könnyen kijavíthatott volna.
7: Igen, sok szülőben felmerül ez a kérdés, hogy vajon a gyermekem jól fejlődik-e a saját ütemében. Esetleg mik lehetnek azok a jelek, amik már szakembert igényelhetnek?
8: A legtöbb problémák 2 éves korban a határhúzás, a dac korszak, az érzelmi kezelés, a kimerültség a szülők részéről, a kúszás, mászás. Jönnek a foglalkozásra, hogy a szülők mondják, hogy hát, hogy a kúszás, mászás az kimaradt, de hogy hát nem is baj. Nem baj, természetesen vannak szakaszok, amik nem minden gyereknél történnek meg, de hogyha a kúszás, mászás kimarad, akkor azokat a mozgásokat más mozgásokkal lehet helyettesíteni, és például egy kinetoterapeuta, vagy egy TSM szakember ezeket meg tudja tanítani a szülőknek, és közösen a foglalkozásokon megtanulják, és látják a szülő is, és mikre kell figyeljenek. Vagy például, hogyha kimarad a kúszás-mászás, csak egy egyszerű dolog, hogy a futóbiciklivel való menés, a lábnak a váltó mozgása, vagy például a lépcsőn való járás, az már nagyon sokat segít, mert konkrétan a kúszás-mászás az ugye a mozgásról szól, de tulajdonképpen az idegrendszer és az agy fejlődéséről szól. Az a lényeg, hogy ez az idegrendszeri stimulálás megtörténjen.
7: A programban nagy szerepet kap, nagy hangsúlyt kap a mozgás, a játék, a szabad játék. Miért olyan fontos egy kisgyermek életében, hogy szabadon játszhasson?
8: A szabad játék, ami konkrétan fejleszti maga a kreativitást, illetve a szabad játékon keresztül a szülő is megtapasztalja a kapcsolódást a gyerekkel, a kommunikációt. Az, hogy a gyerekek együttműködők legyenek a későbbiekben, mikor már 3-4 éves korba beüt a hatalmas dac korszak, ezek adják meg az alapot. Ezek a közös játékok tanítják meg a gyereket arra, hogy ezt most nem lehet, kicsit megtanítja a gyereket arra, hogy késleltesse egy kicsit az igényeit, és ezeken a játékokon keresztül a gyerek játszva megtanulja, és a szülő is már akkor megtapasztalja, hogy a gyerek igen akarja, és a gyerek akarja abba a korba. És a szülőnek is, például a foglalkozásokon is elmondjuk, hogy az a teljesen normális, hogy a gyerek akarja a dolgokat. Nekünk, mint szülőnek a feladatunk a határok tartása. Csak ennyit tanítunk a szülőknek mindig, hogy egy határozott nemet hogy tud megtanulni. És ez már 4-5 éves korig a gyereknek, nem a szülőnek, akkora muníciót ad, ami segíti, hogy ne legyen kimerült folyamatosan, és hogy a határoknak a tartása, ez a magabiztosság, amit ad, szerintem felbecsülhetetlen.
7: Mik a jövőbeli céljaid például ezzel az egész programsorozattal? Mit szeretnél még kialakítani? Említettél valami kapcsolati hálót is például, vagy hogy a közösséghez jobban eljusson? Mik a tervek a jövőre nézve?
8: Igen, tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban akkor a gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van, és arra gondoltam, hogy náluk már a stresszkezelésre, vagy az érzelmek feldolgozására is fókuszálhatnánk, mert hogy konkrétan a játék az, amikor a gyerekek játszanak, akkor megnyílnak, akkor mondják el, hogy mi volt az iskolába, mi volt az óvodába, mik azok a problémák, és ezeknek a módszereknek a segítségével, és szeretnénk, hogyha minél több szülőt is ebbe a mentalitásba és ebbe a meglátásba be tudnánk vonni.
2: Nyílt napot tartottak, 100 fenesen, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján.

A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorát a Határtalant hallották. Ezzel október 9-i homokóra műsorunk a végéhez ért. De maradjanak továbbra is velünk, ugyanis 6 és 8 óra között ébresztő információs műsorunkban várom Önöket rádió közelbe. Tartsanak velem ott is. Ébresztő műsorunkban hamarosan friss hírekkel jelentkezem, majd Szecsődi Árpád krédó hitépítő rovatát sugározzuk. A krédó után 6 óra 30 perckor hírösszefoglalóval várom Önöket, majd kalendáriumot lapozunk, kuktarovatunkban egy újabb receptet ismertetek, majd a nap ünnepeltjeit köszöntjük. A névnap köszöntő után pontban 7 órakor ismét hírekkel várom Önöket, majd Szecsődi Árpád krédó hitépítő rovatát ismételjük meg. 6 óra 30 perckor hírösszefoglalóval jelentkezünk, majd egy aktuális összeállítást is sugárzunk. Ez lesz tehát hallható ébresztő információs magazin műsorunkban a következő.

két órában tartsanak velem ott is. Homokóra műsorunkat a nap gondolatával zárom, amelyet John Lennon énekes zeneszerző, költő a The Beatles gitárosától származik, és így szól. Hiszek Istenben, de nem mint egyetlen dologban, mint egy égen trónoló öreg emberben. Hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az mindannyiunkban ott van. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották, de ne menjenek sehova, friss hírekkel várom Önöket ébresztő műsorunkban, tartsanak velem ott is!

0: információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánunk, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ébresztő információs magazin műsorunkban is. A mikrofonnál Szegedi Csaba. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Híreink először címszavakban. Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. Grind János szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. Az előrejelzések szerint ma változékony időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. Az RMDS hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban. Jelentette ki csütörtökön Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDS Luka Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja. Az egyeztetés után Antal azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel. Beszéltek neki azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani. A munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről, a nyugdíjak indexálásáról, a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok kijavításáról, a súlyos demográfiai gondokról. Elsősorban a kormányprogramról tárgyaltunk. Azt szeretnénk, hogy Romániának legyen kormánya. Hajlandóak vagyunk megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem leszünk annak tagjai. A fontos az, hogy mit fog tartalmazni a kormányprogram, közölte az RMDS politikusa. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. A Nemzeti Liberális Párt nem szándékozik a Szociáldemokrata párttal közösen részt venni a kijelölt miniszterelnök Luka Niculescu által javasolt kormányban, de hajlandó bizalmat szavazni a kabinetnek a parlamentben. A végső döntést jövő héten hozzák meg a liberálisok, jelentette be csütörtökön Ilie Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, ügyvivő kormányfő. Bolozsán a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után nyilatkozott erről az újságíróknak hangsúlyozva, az utóbbi év tapasztalata nyomán a párt már eldöntötte, hogy a jelenlegi politikai kontextusban nem fog közösen kormányozni a szociáldemokratákkal, és ha a szociáldemokrata párt kormányon lesz, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul. A politikai válság feloldása és egy teljes jogkörű, a költségvetési vészhelyzetet megoldó kormány megalakítása érdekében azonban a Nemzeti Liberális Párt hajlandó lenne bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek a parlamentben, szögezte le a liberálisok elnöke. A végső döntést ez ügyben azonban a jövő héten fogja meghozni a Nemzeti Liberális Párt országos politikai bürója a kormányprogram és a kabinet összetételétől függően, nyomatékosította Bolozsán. Grind János szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Szorin Grind János, a Szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön közölte, hogy pártja nem támogat egy Luka Niculescu által vezetett technokrata kormányt, mivel meglátásában egy olyan konstrukció gyenge, és nem lenne képes még rövid távon sem teljesíteni a vállalt célokat. A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után a Szociáldemokrata párt elnöke hangsúlyozta ezt, Niculescuval is közölték. Emlékeztet, mint egy 10 évvel ezelőtt volt még egy technokrata kormánya Romániának, a Dacian Ciolosé, amelyet beiktatásakor szinte a teljes parlament megszavazott, de másnap már senki sem vállalt érte felelősséget. Grind János szerint politikai kormányra van szükség, amelyet egy parlamenti többség támogat, amely vállalja a felelősséget. Ilyen parlamenti többséget alkothatna a Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS. továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. A Román Nemzeti Bank igazgató tanácsa csütörtöki ülésen úgy döntött, hogy továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot. A jegybank közleménye szerint a lombard hitelkamata változatlanul 7,5%, a letéti ráta pedig 5,5% marad. A kereskedelmi bankok lej- és devizatartalékainak kötelező szintjén sem módosított a Nemzeti Bank. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzését használtuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Ézsaiás próféta könyve, 50. fejezetének 9. verse. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Pál apostolnak, a Rómabelieknek írott levele, 8. fejezetének, 34. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Aram gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet John Lennon, énekes, zeneszerző, költőtől, a The Beatles gitárosától származik, és így szól. Hiszek Istenben, de nem mint egy égen trónoló öreg emberben. Hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az mindannyiunkban ott van. Hamarosan Krédó hitépítő rovatunk következik, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. 6 óra 30 perckor pedig hírösszefoglalóval várom Önöket. A hírösszefoglaló után kalendáriumot lapozunk, kuktarovatunkban egy újabb receptet ismertetek, majd a nap ünnepeltjeit köszöntjük. Pontban 7 órakor ismét hírekkel várom Önöket. 7 óra 15 perckor ismét meghallgatjuk Krédó hitépítő rovatunkat, 7 óra 30 perckor hírösszefoglalóval jelentkezünk, majd egy aktuális összeállítással zárjuk műsorunkat. Tartsanak velünk, ha tehetik! Krédó hitépítő rovatunk következik.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: B.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Timóteushoz írt második levél első részének a 10. verse alapján szól ma hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler, Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hát ezek a fiúk című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ebben a percben éppen az Agnus Rádiót hallgatják. Békesség Istentől! Mai áhítatunk alapigét olvasom a Timóteushoz írott második levélből, az első résznek a 10. verséből. Krisztus Jézus eltörölte a halált, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Van egy dolog, amit minden ember tud magáról, akár hívő, akár nem, hogy egyszer meg fog halni. Lehet erről nem beszélni, lehet elterelni róla a figyelmünket munkával, szórakozással, tervekkel, pénzzel, utazással, mindennapi gondokkal, de valahol mélyen mindannyian tudjuk, egyszer eljön a nap, amikor valamit nem tudunk továbbvinni magunkkal. És talán éppen ezért van bennünk olyan erős vágy az élet után. Szeretnénk tovább élni. Szeretnénk, ha nem lenne minden hiába való. Szeretnénk hinni abban, hogy a szeretet, amit adtunk és kaptunk, nem tűnik el egyszerűen a semmiben. Pál apostol pedig egy különös mondatot írt Timóteusnak. Krisztus Jézus eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet, és a halhatatlanságot az evangélium által. De mit jelent ez? Hiszen a keresztény ember is meghal. Krisztus követői is megöregszenek, megbetegszenek, eltemetik őket. Akkor hogyan mondhatja Pál, hogy Krisztus eltörölte a halált? Úgyhogy Krisztus nem azt ígérte, hogy nem fogsz meghalni, hanem azt ígéri, hogy a halál nem lesz az utolsó szó fölötted. Ez egy óriási különbség. A halál valóságos ellenség. A Biblia nem szépíti. Jézus maga is sír Lázár sírjánál. A kereszténység tehát nem azt mondja, ne félj, mert a halál nem is olyan komoly dolog, de azt mondja, a halál komoly, Krisztus azonban erősebb nála. Jézus nem távolról beszélt a halálról, belépett a mi világunkba. Meghalt a kereszten, majd feltámadt, ezért a keresztény reménység nem egyszerűen egy szép gondolat arról, hogy talán van valami oda át. A reménység alapja egy személy, Jézus Krisztus. Pál pedig azt mondja, Krisztus világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Milyen találó ez a mai ember számára, mert sokszor mi is sötétben tapogatózunk. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, nem tudjuk, meddig leszünk egészségesek, nem tudjuk, meddig lesznek mellettünk azok, akiket szeretünk, nem tudjuk, mi történik velünk az életünk végén. De az evangélium olyan, mint amikor egy sötét szobában egyszer csak felkapcsolják a villanyt. Nem változik meg azonnal minden körülöttünk, de már látjuk, hogy merre van az út. Krisztus azt mondja, az élet nem a sírnál ér véget, a halál nem tud kiszakítani Isten kezéből. Aki Krisztusban van, annak az élete nem a semmibe tart, hanem Istenhez. És ez nem csak a halál órájára szóló üzenet, hanem a mai napra is. Mert tudom, hogy Krisztusé vagyok, akkor másképpen nézek a mai napra is. Másképp nézek a nehézségre, a veszteségre, az öregségre, a betegségtől való félelemre. És talán másképpen tudom szeretni azokat is, akik mellettem vannak, mert nem a halálé az utolsó szó, hanem Krisztusé. Talán ma valaki úgy hallgatja ezt az áhítatot, hogy a lelkében nagy fáradtságban. Lehet, hogy fél valamitől. Lehet, hogy éppen gyászol. Vagy egyszerűen csak keresi azt a békességet, amit se pénz, se siker, se emberi biztosíték nem tud megadni. A mai ige neki így szól. Jézus Krisztus eljött, legyőzte a halál hatalmát, és világosságot gyújtott ott, ahol mi sokszor csak sötétséget látunk. Ezért lehet reménységgel élni. És ezért lehet reménységgel meghalni is, mert Krisztusban a halál nem a vég, hanem az út, amelyen keresztül Istenhez érkezünk. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te nem csak az életünket látod, hanem a félelmeinket is. És köszönjük, hogy a halál fölött is győzelmet arattál. Amikor félünk a holnaptól, adj nekünk bizalmat. Amikor veszteség ér, adj vigasztalást. Amikor elfáradunk, emlékeztess bennünket arra, hogy életünk nem a semmibe tart. Gyújts világosságot a szívünkbe, hogy meglássuk a benned az igazi életet és a reménységet. És taníts úgy élni,
hogy rád bízzuk a jelenünket és a jövőnket is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Timóteushoz írt második levél első részének a 10. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Hát ezek a fiúk című részt hallhatják, amelyet Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

Hát ezek a fiúk, a férfiasság mítosza. Nekem elhihetitek. A fiúk nem igazán olyan dolgokról beszélgetnek az öltözőkben, amit szeretnének, hogy a mamájuk is meghalljon. Jock rácsap a törölközőjével. Hé, Dan fiú, hogy ment a randi Andreával péntek éjjel? A melletted álló fickó megbök a könyökével. Megütötted a fő nyereményt, he? Tüzes a csaj, vagy nem? Érdeklődik valaki más. Ágyba vitte a reggelit másnap? Ezután különböző mozdulatok és hangok kavarognak körülötted, mint például wow, vagy baby, baby, és ó, mama. Sok fiú ismeri az ilyen öltözői helyzetek okozta nyomást. Még ha nem is mondod ki, azt a benyomást kell keltened, hogy igen, megvolt neked is, csináltad, vagyis volt némi szex. Ha nem teszed, akkor gyenge vagy, gyík, szánalmas. A szex olyan, mint valami beavatási szertartás. Nem vagy férfi addig, amíg nem fektettél le valakit. De ez tévhit. Az ördög hazugsága. Több ezer fiatalnak mondtam el az ország minden táján a Miért Várj kampány során. Mi köze a szexnek a férfivá éréshez? Egy 12 éves gyerek is tudja már csinálni. Ahhoz kell férfinak lenni, hogy nemet tudj mondani. Ahhoz kell bátorság, folytattam, hogy kimerj állni, s ezt mond. Nézzétek, én nem akarok még szexuálisan is belemerülni a dolgokba egyelőre. A szüzesség olyan, amire büszkének kell lenni, nem pedig szégyelni. Viszonylag könnyű lefeküdni valakivel. Nem kell hozzá sem érettség, sem erős személyiség, jellem. Viszont a tömeggel szembe menni nehéz. Ahhoz kell erősnek lenni, jellemmel, bátorsággal rendelkezni. Talán nem figyeltél még föl rá, de a Bibliában olvashatsz pár meglehetősen szaftos beszámolót szexuális kísértésekről és bűnökről. Az egyik Józsefről szól, a Mózes első könyve 39. részében. József egy Potifár nevű egyiptomi főembernek dolgozott. A Biblia nyíltan beszámol arról, hogy Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta. Háj velem! József könnyen engedhette volna, hogy megrontsák. Még talán dicsekedhetett is volna az öltözőben a hódításával. Itt volt az esély, hogy bizonyítsa maga előtt. Ő férfi. Ő azonban vonakodott, írja a Biblia. Nem is egyszer, hogy pontosak legyünk. S végül amiatt, hogy visszautasította a hölgy szerelmes ajánlatait, a börtönben kötött ki. Volt viszont ereje, jelleme és bátorsága. József immár férfi volt. Ahhoz férfinak kell lenni, hogy valaki ellen tudjon állni az öltözők nyomásának, hogy összeszedhesse az erejét, s valóban a meggyőződése szerint cselekedjen. Ne alkalmazkodjon a tömeghez. Ahhoz kell férfinak lenni, hogy nemet tudjon mondani.

Az elmúlt percekben a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Hát ezek a fiúk című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Credo hitépítő rovatunkat hallották, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Önök az Agnus Rádió október 9-ei ébresztő információs magazinműsorát hallgatják, a mikrofonnál pedig Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A pontos idő 6 óra 30 perc, hírösszefoglaló következik. Híreink először címszavakban. Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. Szorin Grindjánó szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. A meteorológusok előrejelzése szerint ma változékony időre kell számítani. Most pedig jöjjenek a részletek. Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. Az RMDS hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban, jelentette ki csütörtökön Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDS Lucani Culescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. A Nemzeti Liberális Párt nem szándékozik a Szociáldemokrata párttal közösen részt venni a kijelölt miniszterelnök Lucani Culescu által javasolt kormányban, de hajlandó bizalmat szavazni a kabinetnek a parlamentben. A végső döntést jövő héten hozzák meg a liberálisok, jelentette be csütörtökön Ilie Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, jelenlegi ügyvívő kormányfő. Grindjánó szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Szorin Grindjánó, a Szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön közölte, hogy pártja nem támogat egy Lucani Culescu által vezetett technokrata kormányt, mivel meglátásában egy ilyen konstrukció gyenge, és nem lenne képes még rövid távon sem teljesíteni a vállalt célokat. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. A Román Nemzeti Bank igazgató tanács a csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot. A jegybank közleménye szerint a lombard hitelkamata változatlanul 7,5%, a letéti ráta pedig 5,5% marad. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma változékony időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com értesüléseit továbbítottuk. Kalendáriumlapozással folytatjuk ébresztő információs magazin műsorunkat. Október 9-éhez kapcsolódó eseményeket Boldizsár Zeik Anna lapozza fel.

Október 9-e, az év 282. szökő években a 283. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 83 nap van hátra. Most pedig lássuk a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket.

1305-ben ezen a napon Wenzel Brünnben lemondott magyar királyi címéről a Szent Koronát átadta harmadik Ottó bajor hercegnek. Ottó rövidesen Magyarországra érkezett. 1537-ben Habsburg Ferdinánd főherceg osztrákokból, csehekből, németekből, magyarokból és horvátokból álló hadserege megsemmisítő vereséget szenvedett egy kisebb török seregtől. 1542. október 9-én kudarcba fulladt Buda ostroma. 1651-ben Oliver Cromwell, az angol köztársaság államtanácsának vezetője kihirdette a hajózási törvényt. 1807-ben ezen a napon Poroszországban rendeletet adtak ki az örökös jobbágyság eltörléséről. 1874-ben megalapították az Általános Posta Egyesületet. 1888. október 9-én volt a washingtoni emlékmű hivatalos megnyitása. 1914-ben az első világháború idején német csapatok elfoglalták Antwerpent. 1918-ban ezen a napon Wilson amerikai elnök bejelentette, hogy a Németországgal kötendő fegyverszünet feltétele Belgium és Franciaország elfoglalt területeinek azonnali kiürítése. 1940-ben ezen a napon német bombatámadás érte Londont. 1944-ben ezen a napon Winston Churchill és Stalin az úgynevezett cédula egyezményben megállapodtak a befolyási övezetek felosztásáról. E területek további sorsát a teljesen független, saját belső folyamataiktól kizárólag a helyben illetékes nagyhatalmak álláspontja volt a döntő. 1944-ben ezen a napon Debrecen térségében hatalmas méretű páncélos csata kezdődött a szovjet és velük szemben álló német és magyar csapatok között. 1965-ben ezen a napon az Egyesült Államokban először hoztak nyilvánosságra hivatalos adatokat a vietnámi háborúban elszenvedett amerikai veszteségekről. 1974. október 9-én faji zavargások törtek ki Bostonban. 1986-ban ezen a napon Londonban bemutatták az Operaház Fantomja című musicalt.

A történelmi események után következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk október 9-én. ...1201-ben megszületett Robert de Sorbonne francia teológus, a Párizsi Sorbonne Egyetem alapítója. 1585-ben látta meg a napvilágot Heinrich Schütz, német zeneszerző. 1757-ben született 10. Károly francia király.

1940-ben ezen a napon született John Lennon angol zenész, énekes. 1952-ben látta meg a napvilágot Kis Mari színésznő. A születések után következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk október 9-én. 1291-ben elhunyt Gergely csanádi püspök. 1892-ben hunyt el Salamon Ferenc, magyar kritikus, történész, szerkesztő, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1943-ban elhunyt Peter Zeeman, holland Nobel-díjas fizikus.

1967-ben hunyt el Ernesto Che Guevara, argentin származású, de kubainak ismert forradalmár. 1974-ben ezen a napon hunyt el Oskar Schindler, német gyáros. A II. Világháború idején végzett zsidómentő akcióit a Schindler listája című film mutatja be. Október 9-én hunyt el Ottlik Géza író, nemzetközi szintű bridge játékos, szakíró. 9-e, postai világnap. Ugandában a mai nap a függetlenség napja 1962 óta. Puerto Ricóban Amerika felfedezésének napja. Japánban a mai nap az egészség és a sport napja. Ecuadorban október 9-e, Guayaquil függetlenségének napja. Kanadában pedig ez a nap hálaadás napja. Ezek voltak tehát az október 9-éhez kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Előbb a napkalendáriumát lapozta fel Boldizsár Zeik Anna, majd a szólóév együttesnek a Kalandor című dala csendült fel. Ébresztő műsorunk folytatásában pedig kukta rovatunkkal jelentkezünk. Ma a citromos csirke receptjét ismertetem. Tartsanak velem!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A faganál kopogjon ne a szemű.

Mai kukta rovatunkban a citromos csirke receptjét ismertetem. Lássuk a hozzávalókat 4 adagra. Szükségünk lesz 750 g csirke mellfilére, 100 g kukoricalisztre, sóra ízlés szerint 2 darab tojásfehérjére, fehér borsra ízlés szerint 2 darab citromra, 2 evőkanál cukorra, 2 evőkanál agáve szirupra, 2 narancsból nyert narancslére, egy csapott evőkanál étkezési keményítőre, 4 darab újhagymára és 2 deciliter napraforgó olajra.

Tekintsük át az elkészítési módját. A kukoricalisztbe belekeverünk egy kevés sót, majd a tojásfehérjét is kikeverjük egy kis sóval és fehér borssal. A csirkemelleket hosszában ketté vágjuk, hogy vékonyabb, de még szép nagy szeleteket kapjunk. Ezeket beleforgatjuk előbb a tojásfehérjébe, majd a kukoricalisztbe. Az új hagymát felkarikázzuk, majd a felhevített olajban megfuttatjuk őket. A pirult hagymát aztán gyorsan kiszedjük és félretesszük. Majd jöhet az olajba a bepanírozott csirkemell, amit 7-10 perc alatt aranybarnára sütünk mindkét oldalán. Egy másik serpenyőben összekeverjük a citromok reszelt héját, kifacsart levét, a cukrot és az agalva szirupot, valamint a kifacsart narancslevet. Alacsony lángon felforraljuk, majd hozzákeverjük a kevés vízzel elkevert keményítőt, és hagyjuk kissé besűrűsödni. A megsült csirkemell szeleteket beleforgatjuk a citromszószba, hagyjuk picit együtt melegedni. Tálaljuk azon melegében rizssel és szezámos uborka salátával, a tetejét pedig szórjuk meg a pirított újhagymával. Ízlés szerint kanalazhatunk rá a plusz citromszószból is.

Tekintsük át még egyszer a citromos csirke hozzávalóit 4 adagra. Felhasználunk 750 g csirkemellfilét, 100 g kukoricalisztet, sót ízlés szerint, 2 darab tojásfehérjét, fehér borst ízlés szerint, 2 darab citromot, 2 evőkanál cukrot, 2 evőkanál agáve szirupot, 2 narancsból nyert narancslét, 1 csapott evőkanál étkezési keményítőt, 4 darab újhagymát és 2 deciliter napraforgó olajat.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A faganál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkat hallották. Jó étvágyat kívánok a finomsághoz. Következőkben pedig hallgassuk meg a Bergendi együttesnek a Hadd főzzek ma magamnak című dalát.

0: a Bergendi Együttesnek a Hat főzzek ma magamnak című dalát hallgattuk meg az elmúlt percekben. Ébresztő műsorunk folytatásában pedig Deák Anita köszönti a nap ünnepeltjeit.
1: Október 9-én Dénes, Ábrahám, Elemér és Andor névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Dénes görög eredetű név a Dionysos névből származik. Jelentése Dionysos istennek ajánlott. A görög mitológiában Dionysos a bor és a szőlő istene. Az Ábrahám héber eredetű név, jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abiram Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. Az Elemér bizonytalan eredetű régi magyar személynév, régebbi formája az Ilemer, mai alakjában Vörös Marti Mihály és Jókai Mór újította fel. Származtatják a szláv Velimir névből, ennek elemeinek jelentése nagy és béke, illetve a germán Elmár névből is, ennek jelentése nemes és híres. De elképzelhető, hogy finn eredetű név ebben az esetben jelentése valaminek az eleje vagy vezetője. Az Andor görög eredetű név az András régi magyar alakváltozatának, az Andorjás névnek rövidülése, jelentése férfiak legyőzője. Köszöntünk tehát október 9-én minden Dénes, Ábrahám, Elemér és Andor nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.
2: Olyan ő, hogy meg

0: Előbb Deák Anita köszöntötte a mai nap ünnepeltjeit, majd a Bagosi Brothers együttesnek az Olyan ő című dala csendült fel.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Az Agnus Rádió október 9-i péntek reggeli ébresztő információs magazin műsorát hallgatják. A mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. A pontos idő 7 óra, híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. A Szociáldemokrata párt elnöke szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. Az előrejelzések szerint ma változékony időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. Az RMDS hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban. Jelentette ki csütörtökön Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDS Luka Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségnek tagja. Az egyeztetés után Antal azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel, beszéltek neki azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani. A munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről, a nyugdíjak indexálásáról, a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok javításáról, a súlyos demográfiai gondokról. Elsősorban a kormányprogramról tárgyaltunk. Azt szeretnénk, hogy Romániának legyen kormánya. Hajlandóak vagyunk megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem leszünk annak tagjai. A fontos az, hogy mit fog tartalmazni a kormányprogram, közölte az RMDS politikusa. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. A Nemzeti Liberális Párt nem szándékozik a Szociáldemokrata párttal közösen részt venni a kijelölt miniszterelnök Luka Niculescu által javasolt kormányban, de hajlandó bizalmat szavazni a kabinetnek a parlamentben. A végső döntést jövő héten hozzák meg a liberálisok, jelentette be csütörtökön Ilie Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, ügyvivő kormányfő. Bolozsán a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után nyilatkozott erről az újságíróknak, hangsúlyozva, az utóbbi év tapasztalata nyomán a párt már eldöntötte, hogy a jelenlegi politikai kontextusban nem fog közösen kormányozni a Szociáldemokrata párttal, és ha a Szociáldemokrata párt kormányon lesz, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul. A politikai válság feloldása és egy teljes jogkörű, a költségvetési vészhelyzetet megoldó kormány megalakítása érdekében azonban a Nemzeti Liberális Párt hajlandó lenne bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek a parlamentben, szögezte le a liberális elnök. A végső döntést ezügyben azonban a jövő héten fogja meghozni a Nemzeti Liberális Párt országos politikai bürója, a kormányprogram és a kabinet összetételétől függően, nyomatékosította Bolozsán. A Szociáldemokrata párt elnöke szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Szorin Grindjánú, a Szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön közölte, hogy pártja nem támogat egy Luka Niculescu által vezetett technokrata kormányt. Mivel meglátásában egy ilyen konstrukció gyenge, és nem lenne képes még rövid távon sem teljesíteni a vállalt célokat. A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után a Szociáldemokrata párt elnöke hangsúlyozta ezt, közölték Niculescuval is. Emlékeztetett, mintegy 10 évvel ezelőtt volt még egy technokrata kormány a Romániának, a Dacian Csolosé, amelyet beiktatáskor szinte a teljes parlament megszavazott, de másnap már senki nem vállalt érte felelősséget. Grindjánu szerint a politikai kormányra van szükség, amelyet egy parlamenti többség támogat, amely vállalja a felelősséget. Ilyen parlamenti többséget alkothatna a Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális párt és az RMDS. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. A Román Nemzeti Bank igazgató tanácsa csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot. A jegybank közleménye szerint a lombard hitelkamata változatlanul 7,5%, a letéti ráta pedig 5,5% marad. A kereskedelmi bankok lej- és devizatartalékainak kötelező szintjén sem módosított a Nemzeti Bank. A A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,35 baniba, 1 amerikai dollár 4,78 baniba, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzéseit használtuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Ézsaiás próféta könyve, 50. fejezetének 9. verse. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Pál apostolnak, a Róma belieknek írott levele, 8. fejezetének, 34. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet az 1940. október 9-én született John Lennon énekes zeneszerző költőtől, a The Beatles gitárosától származik, és így szól. Hiszek Istenben, de nem, mint egy égen trónuló öreg emberben. Hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az mindannyiunkban ott van. Krédó hitépítő rovatunk következik, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Timóteushoz írt második levél első részének a 10. verse alapján szól ma hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler, Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Hát ezek a fiúk című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ebben a percben éppen az Ágnus Rádiót hallgatják, békesség Istentől. Mai áhítatunk alapigét olvasom a Timóteushoz írott második levélből, az első résznek a 10. verséből. Krisztus Jézus eltörölte a halált, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Van egy dolog, amit minden ember tud magáról, akár hívő, akár nem, hogy egyszer meg fog halni. Lehet erről nem beszélni, lehet elterelni róla a figyelmünket munkával, szórakozással, tervekkel, pénzzel, utazással, mindennapi gondokkal, de valahol mélyen mindannyian tudjuk, egyszer eljön a nap, amikor valamit nem tudunk továbbvinni magunkkal. És talán éppen ezért van bennünk olyan erős vágy az élet után. Szeretnénk tovább élni. Szeretnénk, ha nem lenne minden hiába való. Szeretnénk hinni abban, hogy a szeretet, amit adtunk és kaptunk, nem tűnik el egyszerűen a semmiben. Pál apostol pedig egy különös mondatot írt Timóteusnak. Krisztus Jézus eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet, és a halhatatlanságot az evangélium által. De mit jelent ez? Hiszen a keresztény ember is meghal. Krisztus követői is megöregszenek, megbetegszenek, eltemetik őket. Akkor hogyan mondhatja Pál, hogy Krisztus eltörölte a halált? Úgyhogy Krisztus nem azt ígérte, hogy nem fogsz meghalni, hanem azt ígéri, hogy a halál nem lesz az utolsó szó fölötted. Ez egy óriási különbség. A halál valóságos ellenség. A Biblia nem szépíti. Jézus maga is sír Lázár sírjánál. A kereszténység tehát nem azt mondja, ne félj, mert a halál nem is olyan komoly dolog, de azt mondja, a halál komoly, Krisztus azonban erősebb nála. Jézus nem távolról beszélt a halálról, belépett a mi világunkba. Meghalt a kereszten, majd feltámadt, ezért a keresztény reménység nem egyszerűen egy szép gondolat arról, hogy talán van valami oda át. A reménység alapja egy személy, Jézus Krisztus. Pál pedig azt mondja, Krisztus világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Milyen találó ez a mai ember számára, mert sokszor mi is sötétben tapogatózunk. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, nem tudjuk, meddig leszünk egészségesek, nem tudjuk, meddig lesznek mellettünk azok, akiket szeretünk, nem tudjuk, mi történik velünk az életünk végén. De az evangélium olyan, mint amikor egy sötét szobában egyszer csak felkapcsolják a villanyt. Nem változik meg azonnal minden körülöttünk, de már látjuk, hogy merre van az út. Krisztus azt mondja, az élet nem a sírnál ér véget, a halál nem tud kiszakítani Isten kezéből. Aki Krisztusban van, annak az élete nem a semmibe tart, hanem Istenhez. És ez nem csak a halál órájára szóló üzenet, hanem a mai napra is. Mert tudom, hogy Krisztusé vagyok, akkor másképpen nézek a mai napra is. Másképp nézek a nehézségre, a veszteségre, az öregségre, a betegségtől való félelemre. És talán másképpen tudom szeretni azokat is, akik mellettem vannak, mert nem a halálé az utolsó szó, hanem Krisztusé. Talán ma valaki úgy hallgatja ezt az áhítatot, hogy a lelkében nagy fáradtságban. Lehet, hogy fél valamitől. Lehet, hogy éppen gyászol. Vagy egyszerűen csak keresi azt a békességet, amit se pénz, se siker, se emberi biztosíték nem tud megadni. A mai ige neki így szól. Jézus Krisztus eljött, legyőzte a halál hatalmát, és világosságot gyújtott ott, ahol mi sokszor csak sötétséget látunk. Ezért lehet reménységgel élni. És ezért lehet reménységgel meghalni is, mert Krisztusban a halál nem a vég, hanem az út, amelyen keresztül Istenhez érkezünk. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te nem csak az életünket látod, hanem a félelmeinket is. És köszönjük, hogy a halál fölött is győzelmet arattál. Amikor félünk a holnaptól, adj nekünk bizalmat. Amikor veszteség ér, adj vigasztalást. Amikor elfáradunk, emlékeztes bennünket arra, hogy életünk nem a semmibe tart. Gyújts világosságot a szívünkbe, hogy meglássuk a benned az igazi életet és a reménységet. És taníts úgy élni,
hogy rád bízzuk a jelenünket és a jövőnket is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Timóteushoz írt második levél első részének a 10. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Hát ezek a fiúk című részt hallhatják, amelyet Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

Hát ezek a fiúk, a férfiasság mítosza. Nekem elhihetitek. A fiúk nem igazán olyan dolgokról beszélgetnek az öltözőkben, amit szeretnének, hogy a mamájuk is meghalljon. Jock rácsap a törölközőjével. Hé, Dan fiú, hogy ment a randi Andreával péntek éjjel? A melletted álló fickó megbök a könyökével. Megütötted a fő nyereményt, he? Tüzes a csaj, vagy nem? Érdeklődik valaki más. Ágyba vitte a reggelit másnap? Ezután különböző mozdulatok és hangok kavarognak körülötted, mint például wow, vagy baby, baby, és ó, mama. Sok fiú ismeri az ilyen öltözői helyzetek okozta nyomást. Még ha nem is mondod ki, azt a benyomást kell keltened, hogy igen, megvolt neked is, csináltad, vagyis volt némi szex. Ha nem teszed, akkor gyenge vagy, gyík, szánalmas. A szex olyan, mint valami beavatási szertartás. Nem vagy férfi addig, amíg nem fektettél le valakit. De ez tévhit. Az ördög hazugsága. Több ezer fiatalnak mondtam el az ország minden táján a Miért Várj kampány során. Mi köze a szexnek a férfivá éréshez? Egy 12 éves gyerek is tudja már csinálni. Ahhoz kell férfinak lenni, hogy nemet tudj mondani. Ahhoz kell bátorság, folytattam, hogy kimerj állni, s ezt mond. Nézzétek, én nem akarok még szexuálisan is belemerülni a dolgokba egyelőre. A szüzesség olyan, amire büszkének kell lenni, nem pedig szégyelni. Viszonylag könnyű lefeküdni valakivel. Nem kell hozzá sem érettség, sem erős személyiség, jellem. Viszont a tömeggel szembe menni nehéz. Ahhoz kell erősnek lenni, jellemmel, bátorsággal rendelkezni. Talán nem figyeltél még föl rá, de a Bibliában olvashatsz pár meglehetősen szaftos beszámolót szexuális kísértésekről és bűnökről. Az egyik Józsefről szól, a Mózes első könyve 39. részében. József egy Potifár nevű egyiptomi főembernek dolgozott. A Biblia nyíltan beszámol arról, hogy Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta. Hájj velem! József könnyen engedhette volna, hogy megrontsák. Még talán dicsekedhetett is volna az öltözőben a hódításával. Itt volt az esély, hogy bizonyítsa maga előtt. Ő férfi. Ő azonban vonakodott, írja a Biblia. Nem is egyszer, hogy pontosak legyünk. S végül amiatt, hogy visszautasította a hölgy szerelmes ajánlatait, a börtönben kötött ki. Volt viszont ereje, jelleme és bátorsága. József immár férfi volt. Ahhoz férfinak kell lenni, hogy valaki ellen tudjon állni az öltözők nyomásának, hogy összeszedhesse az erejét, s valóban a meggyőződése szerint cselekedjen. Ne alkalmazkodjon a tömeghez. Ahhoz kell férfinak lenni, hogy nemet tudjon mondani.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Hát ezek a fiúk című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Credo hitépítő rovatunkat hallották. A rovatot Szecsődi Árpád szerkesztette.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A pontos idő 7 óra 30 perc, hírösszefoglaló következik. Hírek. Híreink először címszavakban. Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata Párttal. A Szociáldemokrata Párt elnöke szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. Az előrejelzések szerint ma változékony időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. Az RMDS hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban. Jelentette ki csütörtökön Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDS Luka Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata Párttal. A Nemzeti Liberális Párt nem szándékozik a Szociáldemokrata Párttal közösen részt venni a kijelölt miniszterelnök Luka Niculescu által javasolt kormányban, de hajlandó bizalmat szavazni a kabinetnek a parlamentben. A végső döntést jövő héten hozzák meg a liberálisok, jelentette be csütörtökön Ilie Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, ügyvivő kormányfő. A Szociáldemokrata Párt elnöke szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Szorin Grindjánó, a Szociáldemokrata Párt elnöke csütörtökön közölte, hogy pártja nem támogat egy Luka Niculescu által vezetett technokrata kormányt, mivel meglátásában egy ilyen konstrukció gyenge, és nem lenne képes még rövid távon sem teljesíteni a vállalt célokat. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. A Román Nemzeti Bank igazgató tanácsa csütörtök ülésén úgy döntött, hogy továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot. A jegybank közleménye szerint a lombard hitelkamata változatlanul 7,5%, a letéti ráta pedig 5,5% marad. A meteorológusok előrejelzése szerint ma változékony időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a maszol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a mordcast.com előrejelzéseit használtuk. Aktuális összeállítással folytatjuk ébresztő információs magazin műsorunkat. Ötödik alkalommal tartották meg Szilágy Sámsonban a Fedezd fel Szilágy Sámson kerékpárversenyt. Szilágy Sámson önkormányzata, a Pro Sámson civil szervezet és a kolozsvári Szálvámont Vladjászá civil szervezet szervezésében. A kerékpárverseny mellett termelői vásárral, változatos gyerekprogramokkal és felnőtteknek szóló előadásokkal is várták a résztvevőket a szervezők. Az eseményről Bántó Zoltánt, Szilágy Sámson község polgármesterét és Boda Emőke tanítónénit, a Pro Sámson civil szervezet elnökét kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Kedves polgármester úr, akkor kezdjük is az alapoknál. Először is mit érdemes tudnia annak, aki még soha nem járt Szilágy Sámsonban,

0: És miért éppen ezt a helyet választottátok a kerékpárverseny helyszínének?
1: Szilágy Sámson egy gyönyörű település, Szilágy megyében, Vila és Salmaság közt, valahol a középen, de igazából egy csendes kis település, ahol ugye egy hétvégén, vagy egy héten át a készülődéssel hangossá válik minden. Szilágy Sámson, illetve Mocsolyát választottuk a bicikli verseny helyszínének, hiszen olyan földrajzi adottságokkal rendelkezünk, ami lehetővé tették egy mountain bike kerékpár versenynek a megszervezését.
0: Ki volt a szervezője ennek az eseménynek? Ki az, aki segített ezt nektek megszervezni?
1: Nyilván a önkormányzatilag nagyon nehéz lenne ezt csak is a saját magunk megszervezők, ezért a Kolozsvári Hegyi Mentő Szövetség Egyesülete az, akivel közösen ezt megszervezzük. Most már az 5. eseményen vagyunk túl, vagy az 5. alkalommal szerveztük ezt meg. Ugye van egy kicsi tapasztalat már, és az, hogy hogyan működhet és hogyan nem. Igazából ők választottak minket, illetve egy barátság következtében lett az, hogy éppen Szilágy Sámsonban és éppen a Kolozsvári Salvamont Egyesülettel tudtuk ezt megszervezni.
0: Látszott is a hatékony együttműködés, és aki nézte a képeket, vagy hallott az eseményről, az láthatta, hogy ez nem csak egy kerékpárverseny volt, hanem egy egésznapos közösségi esemény is. Hogyan kapcsolódott be a helyi közösség, és mit jelent egy ilyen jellegű rendezvény a falu életében?
1: Nyilván évről évre, ahogy a verseny kinövi magát, látjuk és láttuk azokat a hiányosságokat, amiket még oda kellett tenni és meg kellett szervezni. Ezért azt is láttuk, hogy akik biciklizni jönnek, családostól jönnek, családokkal jönnek, gyerekekkel jönnek, és ezért az utolsó két alkalommal, már az utolsó két évben meghirdettük a családi bicikli versenyt is, family bicikli versenyt, amivel nagyon sok családokat bevonzottunk ide, és ez alkalommal a helyi nőszervezet volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített még a helyi programok, illetve a napnak a kitöltésében, mert ugye reggel 10-kor elindult, 10-15-kor elindult a verseny, és ugye még visszaértek, és az eredményhirdetés az 3 óra után volt. Tehát volt egy 2-3 óra szabad idő, amikor különböző tevékenységekkel lehetett eltölteni az időt. Voltak itt különböző előadások, fitness, pszichológia, mozgás, és olyan dolgok, amik érdekesek voltak, illetve a gyerekeknek külön szerveztünk gyerekfoglalkozást is a helyi könyvtárral, a megyei könyvtárral együtt a gyerekeknek gyerek tevékenységeket, rajzokat és ilyen arcfestéseket is biztosított, illetve ugráló vár nélkül nincs gyerekfoglalkozás, ezzel is lehetett. Illetve ami még volt minden évben helyi termelői vásár, egyre többen jelentkeznek helyi termelők, itt minden finomságokkal, süteménytől kezdve egészen a helyi jellegzetesség, bor és pálinka eladásával is kedveskedtek az ott levő versenyzőknek.
0: Látszott a képeken is, és így a hangulatból is kijött, hogy kicsit olyan nagyon mindenki élvezte ezt az eseményt, tehát hogy látszott a szervezésen, hogy minden korosztályt meg akartatok szólítani, és szerintem ez sikerült is. Egy ilyen nagyszabású esemény megszervezéséhez sok embernek az összehangolt munkája kell, hogy te is említetted, nőszervezet, helyiek, stb. Hogyan sikerült együttműködni az önkormányzatnak, az egyesületnek, a helyieknek és a többi partnernek, akik még segítettek a szervezésben?
1: Ugye, aki oda látogat, az csak azt az egy napot látja, illetve azt, ami ott van, de ez rengeteg munkával jár előtte, egyeztetésekkel, egyeztetések sorozatával, úgy a helyi termelők, úgy az egyesületvezetők, úgy a vadászás hegyi mentőkkel, de hál' Istennek megtaláltuk azt a közös hangot, ami ugye a képekből is, meg az egész napi eseményekből most már utána vagyunk, és rendben van, de volt elég álmatlan éjszakánk, tehát hogy szervezési kérdésekben való egyeztetések, hogy minden rendben legyen, és minden úgy történjen, ahogy szerettük volna, úgyhogy csak is együtt közösen sikerült ezt megoldani, és ez rengeteg munkával és természetesen összehangolással járt.
0: És akkor a következő kérdés, most egy olyan különös szituációval állunk szemben, hogy a riporter is Szilágy Sámsoni lakos, és én erre a kérdésre már tudom a választ, viszont a kedves hallgatóknak teszek egy szívességet, és megkérdezem azt is, hogy más turisztikai rendezvényeket szoktatok-e rendezni még Szilágy Sámsonban?
1: Igen, köszönöm szépen a kérdést. Hát sok rendezvényünk és tevékenységünk van, mégis a két jellegzetes és kiemelkedő, ahol több száz vagy ezer ember fordul meg, az ugye ez a bicikli verseny, ahol most ez alkalommal több mint 350 versenyző, plusz ugye a hozzátartozók és mindenki, akik ott voltak, tehát hogy most is több mint ezer emberről beszélünk. De van a Sauna Fesztiválunk, az minden évben február közepén, február második hétvégén kerül megrendezésre. Hát ez is egy nagyon-nagyon érdekes és különleges kuriózumnak számít a környéken, ugyanis legutóbb több ezer ember látogatta meg a pincesorunkat, és amikor ezer ember, akkor 2-3-4 ezer emberre gondolok, ahol a helyi termelők ugyancsak ugye a portékáikat kiteszik, de van egy nagyon szép szőlős pincés hegyünk, ahol ugye kinyitják a kapuit a pince tulajdonosok, és minden szépet, jót lehet onnat vásárolni, enni, vagy akár italokat is elfogyasztani. Igazából az alapötlet az szalona verseny volt, és akkor azt mondtuk, hogy keressük a legfinomabb, legízletesebb szalonát a környéken, csak mi tovább gondoltunk arra, hogy akkor hát legyen egy kicsit több, és ezért lett most már Szalona Fesztivál, ahol több száz vagy ezer ember megfordul, és belekóstolhat a szilárdsámsoni életbe. Igazából nem is hát turisztikai, mert rengeteg ember megfordul, de gasztronómiai szempontból egy jelentős rendezvénye lett most már a megyének. Úgyhogy ez a második nagyon nagy rendezvény, ami a több apró rendezvény közül is kiemelhető.
0: Igen, ez egy olyan rendezvény, ami szerintem évről évre színvonalasabb lesz, és mégis megmarad a családias jellege, úgyhogy ide is várjuk szeretettel a kedves hallgatókat. És egy utolsó lezáró kérdés még, visszatérve egy kicsit a bicikliversenyre és Szilárd Sámsonra. Ha valaki most hallja először, hogy Szilárd Sámsonban ilyen jellegű eseményt szerveztek, mint a kerékpárverseny, mit mondanál neki, miért érdemes ide ellátogatni, nem csak egy verseny, hanem akár egy kirándulás alkalmával is?
1: Nyilván én mindenkinek azt mondom, aki Szilárd Sámsonba szeretne eljönni, vagy egyáltalán csak hallott róla is, hogy mi az, amiért eljönni Szilárd Sámsonba. Legelőször az, hogy egy különleges helyi adottsággal rendelkezünk, és egy családi kiruccanásnak a kellő helyszíne lehet. Ugye most már vannak szállásadóink is, és akkor el lehet tölteni egy hétvégét is, de meg lehet látogatni a borospincéinket is, meg lehet látogatni a középületeinket, van egy nagyon szépen berendezett falumúzeumunk is, vannak rendezvényeink, vannak egyházaink, templomaink, úgyhogy aki egy kicsi kis vidéki életérzésre vágyik, azt gondolom, hogy Szilárd Sámsonban vagy Mocsolyán megtalálhatja ezeket.
2: Az elmúlt percekben Bántó Zoltánnal, Szilárd Sámson polgármesterével beszélgettünk. A következőkben Boda Emőke tanítónénit, Apró Sámson civil szervezet elnökét kérdezem.
0: Kedves Emőke, kezdem is az első kérdéssel. Apró Sámson civil szervezet is részt vett a rendezvény megszervezésében. Miben állt pontosan ennek a civil szervezetnek a szerepe, és milyen feladatokat vállaltatok a verseny előtt, valamint a rendezvény napján?
3: Hát Apró Sámson egy civil szervezet, amelynek a tevékenysége ugye szorosan összefonódik a helyi tanács és polgármesteri hivatal munkájával, valamint rendezvényeikkel. Legyen az sport, kulturális, gasztronómiai, vagy akár egy egyházi rendezvény, ami az egész községünket érinti. Ott mindenhol jelen vagyunk, az előkészítésektől egészen a záró pillanatokig, hiszen mi vagyunk az a szervezet, amely pályázatokat nyújthat be, amelyek segítségével a rendezvények teljes vagy részleges anyagi hátterét ugye biztosítani tudjuk. A pályázatokon kívül a támogatók is, a szponzorok is e szervezeten keresztül tudják anyagilag segíteni a különböző rendezvényeinket. És ennek a rendezvénynek a kapcsán is két sikeres elbírálásban részesült pályázatunk volt. Az egyik a Kommunitás Alapítványhoz volt benyújtva, a másik pedig a Szilágy megyei tanácsnál nyert kedvező elbírálást. És rajtuk kívül természetesen minden évben, így az idén is van több támogatónk, szponzorunk, akik mellettünk állnak ezeken a rendezvényeken. Tehát, amint mondtam, jelen vagyunk minden tervnek, minden gondolatnak a megszületésétől egészen a záró pillanatig, mikor mibe van ránk szükségük.
0: És körülbelül hány résztvevő regisztrált erre az eseményre, és mit lehet arról tudni, hogy milyen vidékekről, honnan érkeztek ezek a résztvevők?
3: Ebben az évben volt a legnagyobb a részvétel, több mint 350 versenyző jelentkezett, regisztrált erre az idei versenyre, és természetesen őket elkísérték családtagok, barátok, ismerősök, úgyhogy a jelenlévők száma ettől jóval nagyobb volt a versenyen. A versenyzők túlnyomó rész Szilágy megyéből érkeztek, de számos versenyző érkezett Szatmár megyéből, Arad megyéből, és Kolozs megyéből, pontosabban Kolozsvárról is, akiknek nagyon köszönjük, hogy időt szántak, energiát szántak erre a versenyre, és ellátogattak ide kis településünkre. Reméljük, amennyiben megrendezésre kerül az elkövetkező években is, szintén köszönhetjük itt őket a versenyzők soraiba.
0: Én is azt látom itt szilásámsoni lakosként, hogy ez az esemény egyre nagyobb és színvonalasabb lesz, egyre több résztvevő jelentkezik. Ugye a verseny mellett nagy hangsúlyt kapott a helyi vendégszeretet is, ami Szilágysámsonban már elhíresült, a helyi termékek és a közösségi programok is. Miért volt fontos a ProSámson számára, hogy a résztvevők ne csak versenyezni érkezzenek Szilágysámsonba, hanem egy kicsit a települést és a közösséget is jobban megismerjék?
3: Minden alkalommal és minden rendezvényünk keretén belül próbáljuk, és most már elmondhatjuk több év tapasztalata alapján, hogy sikerül megmozgassuk a helyi közösség apraját, nagyját, és minden esetben fontosnak tartjuk, hogy a helyi gazdák és helyi kistermelők ezeken az alkalmakon bemutathassák és árulhassák terményeiket, házi készítésű, kézműves italaikat, édességeiket. Úgy érezzük, hogy a jelenlétük emeli is a rendezvények színvonalát, és ezáltal őket is motiváljuk, úgymond bátorítjuk, hogy munkájuk fontos a közösség és a máshonnan érkezők számára is természetesen. A kistermelőkön kívül még mindig jelen vannak a hántalék, fonó asszonyok, a szövőnők, a hímzéssel, horgolással, fafaragással foglalkozó helyi lakosok, és ők is természetesen bemutatják, népszerűsítik saját kézzel készített tárgyaikat.
0: Egy utolsó lezáró kérdést tennék még fel neked. A rendezvény neve is azt mondja, hogy fedez fel Szilágysámsont. Ha valaki ezek után is a verseny miatt érkezik ide, de utána szeretné jobban megismerni a települést és a környéket, mit mondanátok neki? Mi az, amit ne hagyjon ki, mit nézzen meg, és mit próbáljon ki mindenképpen Szilágysámsonban?
3: Aki ide érkezik, az mindig pozitívan távozik, legfőképpen az emberek vendégszeretetének köszönhetően, tehát az elmondásaik alapján az, amivel itt fogadják őket, és amilyen közvetlenek, barátságosak, segítőkészek az itt élők, az egy különlegesség, amivel nem mindenhol találkoznak a mai világban. De mindenképp, aki belép a falunkba, annak elsősorban ajánlanám a hegyen a sétát, a Pince soron, ami most már egyre ismertebb, egyre híresebb lesz a különböző rendezvények kapcsán. És nyilván, ha a Pince soron jár, akkor az is a sámsoni ember tulajdonsága, hogy aki a pincénél van, az behívja, és megkóstoltatja a vendéggel a különböző italait, amit érdemes megkóstolni. A Pince soron kívül ajánljuk szeretettel a falumúzeumunkat, hogy megtekinthessék a szilágysámsoni tiszta szobát, és egy kicsi rálátásuk legyen Szilágysámsonnak a történelmére, és hogy egyáltalán ezt a hepehupás vén szilágyságot, ahogy Ady Endre is leírta, itt élvezze, megcsodálja a táj szépségét és a levegő tisztaságát. És én bízom benne, hogy úgy távozik akkor Szilágysámsonból, hogy ide még visszajövünk.

a Kowalszki meg a Vega együttesnek a Mosolydala csendült fel az elmúlt percekben. Mai ébresztő információs magazin műsorunkat pedig a nap áhítatával zárjuk, amelyet Szőcs Torma Márton tolmácsol.

Mai állítatunk címe A szeretet lángja. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Zsoltárok könyve 19. fejezetének 15. verse. Az elkövetkezendő néhány percben Janka Krajcova Manning, nebraszkai, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Miközben hazafelé tartottam egy jó barátommal való találkozás után, észrevettem egy apró repedést a szélvédőmön. Először nem törődtem vele, de másnapra jelentősen megnövekedett és beleért a látómezőmbe. Ekkor már nagyon aggódtam. Miközben a szélvédőmön a már nagyon is látható sérülést néztem, eszembe jutott a női bibliaóránk témája. A beszédről volt szó, és arról, hogyan használjuk a szavakat a mindennapokban, a másokkal való társalgás közben. Csak úgy, mint a szélvédőm repedése, ami kezdetben egy apróság, egy kis pletyka, kegyes hazugság vagy látszólag ártatlan találgatás valakiről, gyorsan elterjedhet és maradandó károkkal járhat. Jakab apostol levele 3. fejezetének 5. verse így figyelmeztet: a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. Jézus tanítványaiként nem azt szeretnénk, hogy szavaink a szeretet és együttérzés lángját táplálják? Ne feledjük szavainkkal mennyei atyánkat tisztelni és egymást bátorítani. Imádkozzunk! Szerető atyánk, tudod, mi van a szívünkben, mielőtt egy szót is szólnánk. Töltsd meg beszédünket szereteteddel és bölcsességeddel. Amen. Isten vezetésével, szavaimmal áldást adhatok másoknak, mondja ezt Janka Krajcova Manning, nebraszkai, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a Biblia körökért.

Előbb a nap áhítatát tolmácsolta a Szőcs Torma Márton, majd Pintér Bélának az Én Istenem című dala csendült fel. Ezzel ébresztő információs magazin műsorunk véget ért. Adással legközelebb 12 órakor várjuk hallgatóinkat, itt a 88,3 MHz-es frekvencián. De a weboldalunkon a www.agnusradio.ro honlapon addig is hallgathatóak vagyunk. Én a nap gondolatával búcsúzom önöktől. A mai idézet az 1940. október 9-én született John Lennon énekes, zeneszerző költőtől, a The Beatles gitárosától származik, és így szól. Hiszek Istenben, de nem mint egy égen trónoló öreg emberben. Hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az mindannyiunkban ott van. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. Grind János szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. Az előrejelzések szerint ma változékony időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. Az RMDS hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban. Jelentette ki csütörtökön Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDS Luka Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja. Az egyeztetés után Antal azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel. Beszéltek neki azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani. A munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről, a nyugdíjak indexálásáról, a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok kijavításáról, a súlyos demográfiai gondokról. Elsősorban a kormányprogramról tárgyaltunk. Azt szeretnénk, hogy Romániának legyen kormánya. Hajlandóak vagyunk megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem leszünk annak tagjai. A fontos az, hogy mit fog tartalmazni a kormányprogram, közölte az RMDS politikusa. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. A Nemzeti Liberális Párt nem szándékozik a Szociáldemokrata párttal közösen részt venni a kijelölt miniszterelnök Luka Niculescu által javasolt kormányban, de hajlandó bizalmat szavazni a kabinetnek a parlamentben. A végső döntést jövő héten hozzák meg a liberálisok, jelentette be csütörtökön Ilie Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, ügyvivő kormányfő. Bolozsán a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után nyilatkozott erről az újságíróknak hangsúlyozva, az utóbbi év tapasztalata nyomán a párt már eldöntötte, hogy a jelenlegi politikai kontextusban nem fog közösen kormányozni a szociáldemokratákkal, és ha a szociáldemokrata párt kormányon lesz, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul. A politikai válság feloldása és egy teljes jogkörű, a költségvetési vészhelyzetet megoldó kormány megalakítása érdekében azonban a Nemzeti Liberális Párt hajlandó lenne bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek a parlamentben, szögezte le a liberálisok elnöke. A végső döntést ez ügyben azonban a jövő héten fogja meghozni a Nemzeti Liberális Párt országos politikai bürója a kormányprogram és a kabinet összetételétől függően, nyomatékosította Bolozsán. Grind János szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Szorin Grind János, a Szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön közölte, hogy pártja nem támogat egy Luka Niculescu által vezetett technokrata kormányt, mivel meglátásában egy olyan konstrukció gyenge, és nem lenne képes még rövid távon sem teljesíteni a vállalt célokat. A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után a Szociáldemokrata párt elnöke hangsúlyozta ezt, Niculescuval is közölték. Emlékeztet, mintegy 10 évvel ezelőtt volt még egy technokrata kormány a Romániának, a Dacian Ciolosé, amelyet beiktatásakor szinte a teljes parlament megszavazott, de másnap már senki sem vállalt érte felelősséget. Grind János szerint politikai kormányra van szükség, amelyet egy parlamenti többség támogat, amely vállalja a felelősséget. Ilyen parlamenti többséget alkothatna a Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális párt és az RMDS. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. A Román Nemzeti Bank igazgató tanácsa csütörtöki ülésen úgy döntött, hogy továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot. A jegybank közleménye szerint a lombard hitelkamata változatlanul 7,5%, a letéti ráta pedig 5,5% marad. A kereskedelmi bankok lej- és devizatartalékainak kötelező szintjén sem módosított a Nemzeti Bank. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.online.ro és a mazol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzését használtuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Ézsaiás próféta könyve, 50. fejezetének 9. verse. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Pál apostolnak, a Róma belieknek írott levele, 8. fejezetének, 34. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Szüreti hagyományok Kárpátalján.
10: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában, valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ez évi termés, azért még ősszel is volt munka.
9: A Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány.
11: A református templomokról, a templomok kincseiről tulajdonképpen nem tudtak. Végül is a református templomok maguk fehérek voltak, nem volt bennük semmi különleges díszítés, tehát első pillanatra valóban nem merülhetett az föl, hogy valamilyen kincsek lappanganak ott. 1934-ben Csikesz Sándor, aki a debreceni református teológia professzora volt, ő vetette fel, hogy rendezni kellene egy református egyházművészeti kiállítást.
9: A Vásznon a legfrissebb magyar filmek 26. filmtetfest.
6: Minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagyjátékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a filmtetfesten.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Az ősz beköszöntével Kárpátalján is előtérbe kerülnek a régi szüreti hagyományok. A szüret egykor nem csak a szőlő betakarításáról szólt, hanem igazi közösségi esemény volt, amelyhez mulatságok, szüreti bálok és felvonulások is kapcsolódtak. De az őszi időszakhoz számos más hagyomány is kötődött, köztük az őszi lakodalmak, amelyeknek szintén megvoltak a maguk szokásai és különleges mozzanatai. A kárpátaljai szüreti és őszi lakodalmi hagyományokról dr. Kész Margittal, néprajzkutatóval beszélgetünk.
10: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában, valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka, például a szőlőszedés, a szüret, ami itt Beregben, Ugocsában, meg Ungban is nagyon fontos volt a mi vidékünkön, illetve hát a Kárpát-medence más területein is, de itt a jelenlegi Kárpátalján, a vidékünkön szeptember közepétől már megkezdődött általában a szüret, az ilyen korábbi fajták, mint a kadarka, irsai olivért már leszüretelték, és hát ilyenkor már elkezdtek gondolkodni azon, hogy ez a termés ugye kitartson tavaszig is, illetve hát a nagy közösségi mulatozások, mert nyáron erre nem volt idő. Tehát a nyár az valóban arról szólt, hogy a jövő évig, tavaszig kitartson az élelem. Ilyenkor valóban lakodalmak indultak, volt szeptembertől, még kisfarsang, szeptember végétől, az kisfarsangnak is nevezik, október, november, ez a lakodalmak időszaka volt, mert ekkor már ez a megnevezett korai szőlőfajtákból akár bort is készítettek, ugye a kenyérhez, kalácshoz megvolt a búza, a liszt, és ilyenkor mulathattak, idő volt rá. Illetve a szüret maga is egy nagyon nagy ünnepség volt. Leírásokból is tudjuk, akár az Álompákázban, vagy a két világ határán, ugye Pálóczi Horváth Ádám Beregszászhoz kötődő leírásában többször megjelenik maga a szüret, amelyben rotyog a bogrács, sütik a fánkot, a csörögét, illetve hát elmondja az Álompákházban, hogy a lányok készítik a fűrt szőlőket, és küldik a hágon túlra Lembergbe. Tehát nem csak bort készítettek, hanem eladták a szőlőt is. A salánkiak nagyon büszkén mesélnek arról, hogy náluk olyan jófajta szőlő, lehet, hogy ez csak városi legenda, de ezt így mondják, termet, hogy amikor a beregszászi árushoz elhozták, akkor az kikiáltott, hogy a salánkiak sor nélkül jöhetnek, mert tőlük megveszük, mert ilyen szállítható szőlőfajtáik voltak. Tehát itt vidékünkön nagyon sok településen a szüret az egy különleges időszak volt, ez általában kalákában történt, tehát megbeszélték, hogy egymásnak kik mikor szüretel megy segíteni. A nők szedték általában kis kacorral, úgynevezett görbe késsel, a férfiak pedig az erősebb nem, puttonyban hordta, volt, amikor lábbal is taposták a szőlőt, de présekbe tették, és hát ugye a must, az is egy jellegzetes itala volt a szőlő szüreteknek. Azokon a településeken, ahol ennek hagyománya volt, ugye ott mindig dombos vidékek voltak, és aztán a szovjet rendszerben elvették az emberektől ezeket a szőlőket, amelyek nagyon nagy értéket jelentettek. Például az én férjem nagyszülei mindig nagy büszkeséggel mondták, hogy ők milyen sok szőlőt adtak azért, hogy a református templomban az első padban ülhessenek. Tehát ez, és ez ilyen hagyomány volt. Aztán elvették ugye ezeket a magántulajdonú szőlőket, és így alakultak ki az udvaron a lugasok. Kárpátalján ez egy különleges dolog, itt direkt termő szőlők ültettek, mert itt általában a lugason csak az marad meg, de mindig így is ragaszkodtak a borhoz. Igaz, hogy nem volt olyan értékes már, de fontos volt. És amikor véget ért a szüret maga, akkor már jöhetett általában egy-egy ilyen nagy munka után van valamilyen feloldódás. Tehát jöhetett a szüreti bál, aminek nagyon nagy hagyománya van. Ugocsában az Ugocsa újság leírja, hogy a külön mesterségek képviselői külön bálokat szerveztek maguknak, például Nagyszőlősön szüreti bált. Általában jótékonysági cselekmények is voltak ebben. A falvakban is ez úgy történt, hogy szekérre ültek a hát ünneplő ruhába vagy viseletbe öltözött lányok, fiúk, és elindultak hívogatni. Tehát tudtára adták a közösségnek, hogy mikor kezdődik a bál. Kiszálltak egy-egy kanyarban, vagy egy-egy ilyen jellegzetes helyen, énekeltek, táncoltak egyet, elmondták, hogy szeretettel várunk mindenkit a bálba, és a bálban viszont régebben úgynevezett koszorút, szüreti koszorút aggattak a plafonra, hát vagy pajtában, vagy egy kinevezett helyen, később ilyen kultúrházakban volt a szüreti bál, és a csőszök mellett, mert voltak úgynevezett csőszök, akik vigyáztak arra, hogy el ne lopják ezt a koszorút, vagy a felaggatott szőlőt, és ha lopáson kapták a bálozókat, akkor megbüntették őket. Aztán a legszebb lány, vagy a legszerelmesebb fiú megvásárolhatta ezt a koszorút a szerelmének. Aki már szüreti koszorút kapott a szüreti bálban, azt már általában ilyen komolynak tartották, tehát valószínűleg, hogy már jövő ősszel esetleg, vagy ezen az őszön össze is házasodhattak. Újabban szüreti kosarakat lehet vásárolni, ez már modernebb dolog, és akkor, amikor megvásárolják, hát ez nagy büszkeség, erről beszél a falu, újabban a Facebookra felteszik, ha még valahol, ugye mert a háború miatt tiltva vannak az ilyen nagy közösség összejövetele, na azért iskolákban még megrendezik, ez tapasztalom, tehát ragaszkodik annyira a kárpátai közösség ehhez a hagyományhoz, hogy megrendezik a szüreti bálokat.
12: Maga az esküvőknek a világa nagyon izgalmas, hogy erre az időszakra teszik. Egyrészt gondolom van benne anyagi megfontolás, hát és mert ugye ilyenkor van pénze a gazdának, illetve a férsülő, nősülő családtagoknak, és mennyire volt ez ebből a szempontból ilyen varázslatos időszak?
10: Nem is csak a pénzről szólt ez. Tehát azért a stafírungot, a hozományt a lánynak egész életében gyűjtötte már, ahogy megszületett a lány, az már megvolt. Ruházat, ez a klasszikus fehér menyasszonyi ruha, ez a 20. század második felétől kezdett a falvakban, polgári közösségekben, városokban ott hamarabb, tehát arra se kellett költeni, mert már megvolt az a mondjuk a vasárnapró nagyünnepi ruhája, amiben templomba jár. Igazából az ételek sem kerültek olyan sokba, hiszen pontosan azért volt ősszel, mert akkorra már volt liszt, volt állat, ami megnőtt, amit le tudtak vágni, a bor a korai szőlőfajtákból már kifort, tehát az asszonyok, a szomszédok összejöttek, nem kértek fizetséget azért, hogy főzzenek, meg azért a 20. század első feléig, ha megnézzük a korabeli fotókat, nem róskadozott azért úgy az asztal, ahogy most, tehát ilyen hidegtálak, stb. Mindenki vitt egy-egy süteményt, mint később már az 50-es, 60-as években egy-egy tortát, a lányok, a nyosszójók vagy a rokonok, és volt húsleves, töltött káposzta, valamilyen tészta, később jött a krumpli, bor. Tehát igazából pénzbe annyi minden nem került. A közösség ilyenkor összefogott, és szívesen segítette, tehát senki nem számolta a saját munkáját. Ez nem úgy van, mint most, ugye, hogy azt is számoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, mennyi időt töltöttünk ezzel, és különleg meg is sértődtek az utcában az asszonyok, ha valakit nem hívtak például segíteni. És akkor ez napokkal előtte elkezdődött, ugye már hetekkel, mert a csiga tésztát azt már hetekkel előtte elkészítették, akkor mindenki, ami kiment csigatésztát készíteni, az vitt például tojást, megbeszélték, hogy lisztet, de igyekeztek a sajátjukból kihozni. És a lakodalomba is vittek tyúkot, megfelelő tojást, lisztet, amit kellett. Tehát tulajdonképpen aki elment, az a saját családjának a fogyasztását, azt bele is tette, oda is adta. Tehát itt ez így működött.
12: Ősszel a pásztorok, illetve anyájak is visszatértek. E kapcsán milyen hagyományok, milyen szokások?
10: Igen, ősszel általában azt mondják, Szent Mihálykor hajtják be az állatot,
12: Pont tegnap volt, igen.
13: Igen. Kárpátalján ehhez olyan nagy hagyományok annyira nem fűződnek, meg tovább is tartották ki, ha éppen jó volt az idő, mert nagyon sokat számított az, hogy meddig tudott még kint legelni, mert a széna az nem csak most olyan nagyon nagy probléma, pláne ha több jószág volt egy családban, és ugye azt mondták, hogy egy négylábú jószágnak, egy tehénnek mondjuk 4 szekér széna kell, minden lábára egy széna, vagyis egy szekérgyi. Na most képzeljük el, hogyha volt több is, tehát akkor azt egész nyáron kaszálni kellett, és tették is, nagyon nehéz munka volt az. Nem hiába Móri Zsigmond is leírja ugye a Boldog emberben, hogy amikor a Boldog ember felment Pestre, akkor meghagyta a feleségének, ha nem maradt széna, akkor etessétek le a ház tetejéről a szalmát. Ilyen is volt.
9: Az elmúlt percekben dr. Kész Margit néprajzkutatóval beszélgettünk.

0: hatalmakat veszik gorcső alá.
1: Ha elkezdjük, akkor körülbelül a 20. század elejétől kell elindítanunk. A 20. század elején nagyjából az volt az általános vélekedés, hogy református egyházművészet nincs. Katolikus egyházművészetről már tudtak, ugye megvolt a 18-19. Század végén egy nagy ötvös kiállítások, amiben rengeteg katolikus ötvös tárgy került elő, tehát az, hogy a katolikus egyháznak kincsei vannak, ez ismert dolog volt. De a református templomokról, a templomok kincseiről tulajdonképpen nem tudtak. Végül is a református templomok maguk fehérek voltak, nem volt bennük semmi különleges díszítés, tehát első pillanatra valóban nem merülhetett az föl, hogy valamilyen kincsek lappanganak ott. 1934-ben Csikesz Sándor, aki a debreceni református teológia professzora volt, ő vetette fel, hogy rendezni kellene egy református egyházművészeti kiállítást, amit valóban meg is rendeztek, és kiderült, hogy elképesztő mennyiségű anyag gyűlt össze rögtön az első felhívásra. Több száz gyülekezet küldte be, vagy jelezte, hogy szívesen csatlakozik a kiállításhoz, és akkor kiderült a kiállításon, hogy ezüstedények, ónedények, urasztali terítők, szinte átláthatatlan mennyiségű emléke sorakozik ezen a kiállításon. És ennek kapcsán gondolkoztunk el azon, hadd tegyem hozzá, hogy ennek is ugye volt azért előzménye, mert van a református egyháznak egy tudományos testülete, a református doktorok kollégiuma, ami hát egy legalább 25 évre visszanyúló tudományos testület a református egyháznak, amelynek volt a legelsők között Molnár Ambrus révén egy vallási néprajzi, egyházi néprajzi szekciója. És többen tagjai voltunk ennek a szekciónak, időközben pedig mi elkezdtük még 1995-ben a kárpátaljai reformátusok emlékanyagának a felmérését. Ez egyházi indítatásra született meg maga a gondolat is, amikor a Szovjetunió széthullott, akkor merült föl, hogy a református egyházban, hogy jó lenne tudni, hogy hogy állott a református egyház, ugye rettenetesen elzárt volt Szovjetunió, a többi országok, körülöttünk lévő országokhoz képest is, ahol hát azért lehetett valami kapcsolata a református egyháznak az ott élő magyar reformátusokkal. Kárpátaljával kapcsolatban tulajdonképpen nem nagyon beszéltünk ilyenről, úgyhogy egy néprajzos és egy történész mindkettő nagy alakja a tudományának és a református egyháznak világi tisztségviselői voltak. Benda Kálmán, illetve Balassa Iván javasolta azt a református egyháznak, amikor felmerült ez a gondolat, hogy hogy segíthetnének Kárpátaljának, hogy állítsanak föl egy kutatócsoportot, akik végigjárják, és megnézik, hogy mi a helyzet a kárpátaljai magyar gyülekezetekben. Így született meg a kutatócsoportunk Molnár Ambrus vezetésével, aki református lelkész volt, de tulajdonképpen komoly történészi munkásságot is végzett. És elindult, úgyhogy mi végig is jártuk a teljes Kárpátalját, a teljes Felvidéket, a teljes Délvidéket, ami ugye három ország most pillanatnyilag, Szlovénia, Horvátország és Vajdaság, és elindítottuk a Magyar Református Egyházak javainak tára sorozatot, aminek már 46 kötete jelent meg. Na most, miután a doktorok kollégiumában ez az egyházművészeti szekció nagyon szépen, nagyon jól működik, az egyik legjelentősebb szekciója a doktorok kollégiumának, és megindult ez a kutatás, Erdélyben is van egy fiatal kutatócsoport, tehát már két társaság adódott, ezért merült föl, hogy hát alakítsuk meg a doktorok kollégiumán belül az egyházművészeti szekciót. Ez az elindulás.
0: De mennyire volt célja ezeknek a tanulmányoknak?

0: cikkeknek, hogy a legteljesebben mutassák be az adott intézményt, vagy inkább azt a vonalat képviselték, hogy úgymond olyan kedvcsinálóként jelenjenek meg, hogy minél többeket vonzassanak a saját intézményükbe?
1: Hát tulajdonképpen az elsődleges szempont az volt, hogy a Magyar Református Egyház az 2009 óta egységes, ugye ekkor határozta el a generális konvent, hogy nem külön országokban a külön református egyházakat tartanak nyilván, hanem egységesen a Magyar Református Egyházat alkotják, a magyarországi egyházkerületek, a szlovákiai református egyház, kárpátaljai, erdélyi, királyhágó melléki, és a délvidékiek, ugye mert Horvátországban, Szlovéniában, illetve Vajdaságban, azaz Szerbiában külön református egyházak vannak, plusz még ugye a diaszpórán mind egységes református egyházat alkotnak. Tulajdonképpen, és ennek kapcsán meg, hogy örültünk neki, hogy hozzájárult a doktorok kollégiuma, hogy önálló egyházművészeti szekció alakuljon, ezért jutott eszünkbe az, hogy mutassuk be a Kárpát-medence református egyházainak az egyházművészeti intézményeit, múzeumait, és ez volt a kiinduló pontja ennek a kötetnek.
0: Olvasás közben hát nyilván minden cikket gorcsó alá vettek és áttanulmányozták. Volt olyan, amire úgy felakadt a szem, vagy felszaladt a szemöldök olyan történet?
1: Mindegyik, ugye különbözőek a helyzetek, két hulláma van, a Kárpát-medencei Magyar Református Múzeumok létrejöttének. Ugye az első az, ami itt az 1960-as években történik a határon belül, ekkor jönnek létre egymás után a Sárospataki, Debreceni, Dunántúl és Duna mellék. A rendszerváltás teszi lehetővé a határon túliaknak a létrejöttét. Na most hát ugye nagyon nehéz helyzetben vannak általában a határon túliak. Ott van például Kárpátalja, tehát nagyon lelkesek voltak. Tényleg létrehoztak egy múzeumot viszonylag nagyon gyorsan. Aztán jöttek az események, és évek óta most már hát a létezésük az ugyan biztosított, de hát feltehetően nem folyhat olyan nyugodt munka, mint más területeken. Illetve hát itt is vannak, az egyes országok között vannak problémák abban a vonatkozásban, hogy halad előre a református múzeumok ügye.
0: Ez a Kárpát-medencei református múzeumokról szól, de beszélgettünk itt a Magyar Református Egyház egységéről, vagy hát a Magyar Református Egyházról, és ugye itt szó volt a diaszpóráról, ahol ugyan múzeum nincs, de egy valamilyen gyűjtemény biztos, hogy fellelhető. Tételezzük fel akár Amerikában, ahol egy fogyatkozó magyar gyülekezeti számról beszélünk, de mégis van történelmi múltja, mert csak 100 éve már létezik, valami gyűjteménye van, tehát azra akarnék kitérni a kérdésre, hogy lehet-e ezt a kötetet valamilyen módon folytatni?
1: Tulajdonképpen most adta az ötletet, alapjában véve eddig nem örültünk neki, hogy megjelent ez a munka, de valóban felmerül, hogy megpróbálhatná a fiatalság, ugye, hogy a diaszpórában lévő magyar református egyházakkal esetleg felvenni a kapcsolatot, hogy nekik van-e múzeumuk, mert pillanatnyilag mi nem tudunk különösebben arról, hogy lenne, de elképzelhető, hogy akár az amerikai református egyháznak, vagy akár esetleg a németországinak, vagy akár Dél-Amerikában is vannak valami kis helyi gyűjtemények, tehát azt is érdemes lenne akkor összefogni, úgyhogy megadta a következő feladatot.
2: Az elmúlt percekben P. Szalai Emőkével a Református Múzeumok a Kárpát-medencében című kiadvány szerkesztőjével beszélgettünk.

0: Október 7-én kezdődött a 26. Filmtetfest erdélyi magyar filmszemle, amely idén is a legfrissebb magyar filmes alkotásokat hozza el az erdélyi közönségnek. A fesztivált Kolozsváron és további 16 erdélyi településen rendezik meg egészen október 11-éig. A programban nagyjátékfilmek, rövidfilmek és dokumentumfilmek mellett idén is helyet kap a fiatal erdélyi filmeseket bemutató filmgalop verseny, valamint számos közönség találkozó és szakmai program. Az idei Filmtetfestről és a program újdonságairól kérdeztük Buzogány Klára szervezőt, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén ugye 26. alkalommal szervezitek meg a Filmtetfestet. Milyen nagyjátékfilmekkel készültök? Igazából láttam, hogy nagyon sok nagyjátékfilm idén itt Romániában premierként jelenik meg.
2: Igen, minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagyjátékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtetfesten, és ilyen idén például a nyitófilmünk a Földszint, amit néhány hete mutattak be Velencében, tehát abszolút friss és ropogós, de nem is tudom, sorolhatnám a Mami Blue-t, aminek angol címe van, de egyébként teljesen magyarul beszélő film, és ez egy csodálatos dráma, egy lassacskán megvakuló anyáról, meg a fiáról, mert végül is ketten a főszereplők, akik próbálnak megbirkózni ezzel a válsághelyzettel. Azt hiszem, a Mambo Maternica az egyszer volt vetítve Romániában, éppen a múlt héten Sepsiszentgyörgyön, tehát szinte-szinte az is premier, de a Pipásnak is akkor volt egyedül vetítése, ez ugye egy megtörtént esetet dolgoz fel, egy sorozatgyilkosról szól, akinek a férfi ruhája alatt, tehát kiderül, hogy egy nő bujkált végig, és igazából nem egy krimiről van szó, hanem egy komoly drámáról. Folytathatnám a Blue Heronnal, aminek az az érdekessége, hogy a rendezője Kanadában él, és ő egy híres magyar díszlettervezőnek a leszármazottja, és pont egy ilyen bevándorlós történetet dolgoz fel saját életéből is inspirálódva.
1: Ahogy említetted, klasszikus filmek is mindig terítéken vannak a Filmtetfesten. Idén milyen filmekkel rukkoltok elő a nézőknek?
2: Három olyan filmet sikerült elhoznunk, ami közel áll hozzánk is, a szívünkhöz is. Kettőn nagyon jól szórakoztunk, akkor, amikor először láttuk, akkor, amikor újra elővettük, és remélem, hogy a közönség is ugyanígy fog ezekre gondolni. Hát az Egészséges erotika az egy ropogós szatíra, és ugyanúgy a Falfúró című film is, Szomjas György filmje, amit talán egy kicsivel kevesebben ismernek, mint az Egészséges erotikát, de közös bennük, hogy mind a kettő a Kádár-rendszernek az utolsó napjait, éveit, hónapjait karikírozza ki, és hát a kisember szemszögéből nézi ezt az időszakot. Ezen kívül pedig nagyon örülünk, hogy a Werkmeister harmóniákat is műsorra tudjuk tűzni, ez ugye Tarbélának az egyik főműve, és két szomorú, vagy kevésbé szomorú aktualitása is van. Az egyik, hogy ugye Tarbélát elveszítette a magyarság, lehet így általánosítva fogalmazni, azt hiszem idén januárban. A másik aktualitása, ami sokkal derűsebb, az az, hogy a film Krasznahorkai László egyik regényét dolgozza fel, és hát Krasznahorkairól tudjuk, hogy nemrég Nobel-díjat kapott.
1: A filmgalupnál tartunk, idén kis játékfilmekkel tudtak jelentkezni, és 12 filmet választottatok ki. Milyen témák jelennek meg a filmekbe, illetve hol és mikor szavazhat majd a közönség?
2: Őket a Filmgalop nevű versenyszekciónkban kell keresni. Fiatal erdélyi filmeseknek a fikciós rövidfilmjeit válogattuk idén össze. Róluk így összességében azt kell tudni, hogy fiatalok és iszonyú tehetségesek, és nagyon-nagyon jól látszik ebből a válogatásból, hogy ők hogy néznek most ebben a pillanatban a világra, és mi az ő mondani valójuk róla. Nagyon változatosak a témák, és általában az alkotóknak a hétköznapi valóságából ihletődnek, ha lehet így mondani. De van közöttük olyan, ami teljesen el is rugaszkodik ettől a valóságtól. Van például horror eszközökkel megoldott ballada adaptáció, ugye az Ágnes asszony, az Arany János balladájának egy sajátos feldolgozása. Van animációs mese, egy ilyen szomorkás, gyönyörű melodráma közöttük, de most így igazságtalan kettőt kiemelnem. Igazából mindegyikben van valami különleges, és mindegyiknek van egy jellegzetes, sajátos filmnyelve, és úgy gondolom, hogy ettől nagyon értékes és erős ez a válogatás. Az összes film elérhető lesz a filmtetfest.ron a fesztivál ideje alatt és kizárólag alatta, és ugyanitt lehet szavazni a kedvencükre, hiszen nem csak fődíja van a filmgalopnak, amit egy háromtagú zsűri fog odaítélni, hanem lesz egy közönségdíja is, és erről igenis a nézők döntenek. De ettől függetlenül, hogy igyekszünk mindenkit oda irányítani, hogy szavazzanak a filmekre, amiket már megnéztek nyilván, mindenkinek javasoljuk, hogy nézzék meg moziban ezeket az alkotásokat, mert ez az év most különösen olyan, hogy részletgazdag, képekkel dolgozó, igazán moziba kívánkozó filmek vannak ebben a szekcióban.
1: Ugye nem csak filmek lesznek, hanem szakmai programok is. Idén a programoknak mi a tematikája?
2: Kicsit véletlenül is alakult úgy, hogy elég nagy hangsúlyt helyezünk idén a rövid filmekre. Egyrészt van egy konferencia, ami rövidfilmek és digitális média használat általában, hát ezt a területet kutatja, és van egy kerekasztalunk is, amire különböző szakmákból érkező, de rövidfilmekkel kapcsolatban álló szakembereket hívtunk meg. Ugye van egy producerünk, egy vágónk és egy fesztiváligazgatónk, aki kimondottan rövidfilmekkel foglalkozik, úgymond a hétköznapokban. És azt hiszem, hogy nagyon érdekes ezeknek az embereknek feltenni azt a kérdést, hogy mitől jó a rövid film, és mik azok a jellegzetes hibák vagy csapdák, amikbe a filmesek beleesnek, és amitől végül az ő dédelgetett alkotásuk végül nem működik. De azt hiszem, hogy olyan tanácsokat is tudnak ők adni, amik viszont használhatók ahhoz, hogy valaki filmet kezd készíteni, és ugye manapság egyre többen vagyunk, akik valamilyen formájú mozgóképet rögzítünk, akár a saját telefonunkkal, tehát hogy mi az, amitől a produktumunk az működőképes lesz, és leköti a nézőt. Az egyik legfontosabb szakmai programunknak az újratervezés címet adtuk. A vendégünk lesz Ugrin Julianna, dokumentumfilmes producer, aki a Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatóságának az elnöke jelenleg, és arról fog mesélni, hogy milyen kihívásokkal szembesült az intézmény nemrég létrejött vezetősége, hiszen ugye egy kormányváltás után az NFI-nek a vezetősége is változott. Illetve szintén érdekes lesz, hogy a beszélgetés második felében határon túli filmes szakemberek fognak beszélni, mesélni arról, hogy az ő szemszögükből hogyan néz ki ez a változás, vagy mire számítanak, vagy hát arra számítunk, hogy ez egy érdekes és tartalmas kerekasztal beszélgetés lesz, ami talán mindenkinek hasznos, és annak, aki pedig csak egyszerűen kíváncsi résztvevőként ül be rá, annak is érdekes lesz. Hát egy kicsit képet kaphatunk arról, hogy hol is tart ma a magyar filmszakma.
1: Erre a szakmai programokra ugye bárki bemehet, igazából nem kell a szakmában lévő személy legyen.
2: Nem, egyáltalán. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogyha valakit érdekel, mert diák, mert akár a hétköznapokban folytat valamilyen olyan tevékenységet, amihez érzi, hogy ez hasznos tudás lehetne, ő tudjon beülni és hallgathassa végig ezeket az előadásokat, teljesen fel ő maga kérdéseket, és hát olyan is nem egyszer volt, hogy lejárt az egész, és utána folytatódott a beszélgetés mondjuk egy kávé mellett valahol.
1: Ezekre előre kell jelentkezni, regisztrálni valahol, vagy csak a program helyszínére oda mennek és beülnek?
2: A szakmai programokra nem szükséges regisztrálni, egyszerűen oda lehet jönni és elfoglalni a helyet a teremben, viszont a filmvetítésekre szükséges jegyet váltani. Ez igaz, hogy nulla lej értékű, tehát nullás jegyekről van szó, viszont ahhoz, hogy legyen helyünk a teremben, érdemes lefoglalni idejében, és hát azt szoktuk kérni mindig, hogy olyan negyed órával előtte érkezzenek meg azoknak, akik jegyük van, hogy a fennmaradó esetleges üres helyekre aztán beengedhessünk azokat, akiknek
0: nem sikerült nullás jegyet váltaniuk.
1: Ugye az elején beszéltünk arról, hogy 3-4 film itt Romániában lesz először vetítve. Lehet tudni, hogy a fesztivál után itt Kolozsváron tegyük fel, hol lehet majd, vagy mikor lehet őket újra megnézni, aki esetleg lemarad a vetítésről?
2: Hát teljes moziprogramot nem tudnék most mondani, viszont nem titok, hogy a Filmtett Egyesületnél filmforgalmazással is foglalkozunk, és van néhány olyan film, amit utána elhozunk a mozikba, és ilyen például a Földszint, aminek lesznek később is vetítései. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenki jut el a fesztiválra, és hát véges a hely, tehát néhány száz hely van a moziban, viszont utána lesznek még vetítések, és igazából érdemes figyelni a programot is, meg a forgalmazói oldalunkat is, ahova rendszeresen feltöltjük ezeket a vetítési időpontokat.
1: A szakmai beszélgetések mellett és a filmvetítések mellett ugye gyerekprogramot is szoktatok szervezni. Idén mivel készültök a csöpségeknek?
2: Idén két csokor klasszikus magyar rajzfilmünk lesz, ezek Macskási Gyulának a rajzfilmjei, hát őt a magyar Walt Disneyként tartották számon, úgyhogy olyan igazi, jóízű magyar rajzfilmeket fogunk megmutatni szombat-vasárnap reggel a kicsiknek, mint tudom is én, a Két borsökröcske, vagy a Kiskakas gyémánt félkrajcárja. Ezen kívül nagy név, legnagyobb név a magyar animációs művészetben, ugye Dargai Attila, akinek a Szaffiát fogjuk még vetíteni. És hogy ki lehessen próbálni és kézbe venni, hogy mi az a film, amit ugye már egyre kevésbé lehet, erről a Nemzeti Filmintézetnek a munkatársai fognak gondoskodni. Lesz egy kis klassz műhelyünk a művészmoziban, ahova tényleg bárki bejöhet, és megnézhet ilyen filmes, mozgóképes játékokat tulajdonképpen, tehát kézzel rajzolhatsz fázisrajzokat, és azokat megpörgetheted, vagy filmszalagot hoznak, és arra lehet rajzolni, ezt a gyerekek szokták szeretni.
0: Az elmúlt percekben Buzogány Klárát, a Filmtett Fest szervezőjét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. Grind János szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. Az előrejelzések szerint ma változékony időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. Az RMDS hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban. Jelentette ki csütörtökön Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDS Luka Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja. Az egyeztetés után Antal azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel. Beszéltek neki azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani. A munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről, a nyugdíjak indexálásáról, a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok kijavításáról, a súlyos demográfiai gondokról. Elsősorban a kormányprogramról tárgyaltunk. Azt szeretnénk, hogy Romániának legyen kormánya. Hajlandóak vagyunk megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem leszünk annak tagjai. A fontos az, hogy mit fog tartalmazni a kormányprogram, közölte az RMDS politikusa. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. A Nemzeti Liberális Párt nem szándékozik a Szociáldemokrata párttal közösen részt venni a kijelölt miniszterelnök Luka Niculescu által javasolt kormányban, de hajlandó bizalmat szavazni a kabinetnek a parlamentben. A végső döntést jövő héten hozzák meg a liberálisok, jelentette be csütörtökön Ilie Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, ügyvivő kormányfő. Bolozsán a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után nyilatkozott erről az újságíróknak hangsúlyozva, az utóbbi év tapasztalata nyomán a párt már eldöntötte, hogy a jelenlegi politikai kontextusban nem fog közösen kormányozni a szociáldemokratákkal, és ha a szociáldemokrata párt kormányon lesz, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul. A politikai válság feloldása és egy teljes jogkörű, a költségvetési vészhelyzetet megoldó kormány megalakítása érdekében azonban a Nemzeti Liberális Párt hajlandó lenne bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek a parlamentben, szögezte le a liberálisok elnöke. A végső döntést ez ügyben azonban a jövő héten fogja meghozni a Nemzeti Liberális Párt országos politikai bürója a kormányprogram és a kabinet összetételétől függően, nyomatékosította Bolozsán. Grind János szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Szorin Grind János, a Szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön közölte, hogy pártja nem támogat egy Luka Niculescu által vezetett technokrata kormányt, mivel meglátásában egy olyan konstrukció gyenge, és nem lenne képes még rövid távon sem teljesíteni a vállalt célokat. A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után a Szociáldemokrata párt elnöke hangsúlyozta ezt, Niculescuval is közölték. Emlékeztet, mintegy 10 évvel ezelőtt volt még egy technokrata kormánya Romániának, a Dacian Ciolosé, amelyet beiktatásakor szinte a teljes parlament megszavazott, de másnap már senki sem vállalt érte felelősséget. Grind János szerint politikai kormányra van szükség, amelyet egy parlamenti többség támogat, amely vállalja a felelősséget. Ilyen parlamenti többséget alkothatna a Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. A Román Nemzeti Bank igazgató tanácsa csütörtöki ülésen úgy döntött, hogy továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot. A jegybank közleménye szerint a lombard hitelkamata változatlanul 7,5%, a letéti ráta pedig 5,5% marad. A kereskedelmi bankok lej- és devizatartalékainak kötelező szintjén sem módosított a Nemzeti Bank. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,35 baniba, 1 amerikai dollár 4,78 baniba, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a kronikaonline.ro és a mazol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzését használtuk. A jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Ézsaiás próféta könyve, 50. fejezetének 9. verse. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Pál apostolnak, a Róma belieknek írott levele, 8. fejezetének, 34. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Irodalmi kincsek.
9: Szeretettel köszöntök mindenkit. Kisi András Illegalisták című regényének bemutatóján. Bele is vágunk, hamarosan megérkezik a maga a kötet is. Minden jó dolgra erre is várni kell. És a múltkor, amikor beszélgettünk a tanárúrral, azt kérdeztem tőle, hogy nyilván, amikor tökéletes, meg is jöttek a könyvek, amikor rákeresünk mondjuk az interneten arra, hogy Viski András, akkor azt fogja kidobni egy Kossuth-díjas író, drámaíró, költő, egyetemi tanár, dramatúr, színházi teoretikus. Ami nagyszerűen hangzik, és arra lennék először kíváncsi, hogy akkor most Viski András hogy érzi magát, miben van leginkább benne ezek közül a szerepek közül.
10: Kívánok, köszönöm a megkívást, köszönöm önnek, hogy elvállalta a beszélgetést. Nos, amikor ezt hallom, vagy ilyen kérdést tesznek fel, meg ezt látom, ezt a felsorolást, akkor nekem erről mindig az jut eszembe, hogy íme ez az örök dilettánsnak a definíciója. Tehát az az ember, aki nagyon

0: sok mindennel foglalkozik, de ezt jó szívvel mondom talán, hogy ezt talán nem azért teszi, mert kihelyezett célok vannak előtte, illetőleg azért teszi, mert léteznek ezek a kihelyezett célok, de ezek mindig itt vannak. Tehát ezek mindig valahogy, ha túl patetikusan hangzik, maradjon köztünk, jó, és nem mondják meg senkinek. Ezek számomra mindig önismereti játékok. Ha azt mondjuk, hogy színház teoretikus, én teóriát nagyon szeretek olvasni, de nem csak színház teóriát szeretek olvasni, kvantumfizikát is olvasok. Igen. És olvasok általában bölcseletet, szinte napi ritmusban olvasom ezeket. Tehát, hogyha felháborító volna ez a felsorolás, akkor inkább arra gondoljanak, hogy a világban való létezésemnek a formája. Ez a létformám, így élek.
1: A illegalistákat most már már hivatalosan egy nem teljesen kész trilógiának a második részeként szokták emlegetni, ugye a kitelepítés után. Ugye történetig ez megelőzi a kitelepítést valamivel, és lehet, hogy a legvégén muszáj lesz feltenni a kérdés, akkor mit lehet tudni a harmadikról, de ezt még nem, ilyen barbárságot még nem követek el talán. Igazából azt szerettem volna kérdezni, hogy tudva azt, hogy a kitelepítés a hiányzó apa története, illetve az illegalisták a hiányzó anya története, hogy lehet ezt a kettőt nem csak valamiféle kronológia alapján, de együtt értelmezni?
0: Meg kellene szerveznünk a meg nem írt, vagy megírandó könyveknek a fesztiválját. Tehát az eljövendő könyvek hetét gyönyörű volna, mert a könyvek sohasem úgy jönnek el, ahogyan az író bejelenti őket. Az írónak van egy feltételezése erről, de a könyvek mindig egy egészen más utat választanak. Nos, igen, igaz az, hogy az illegalistáknak az anyaga, mint könyvanyag, sokkal közelebb állt a könyvhöz, mint a kitelepítés, de a kitelepítés az egy olyan fajta szöveg, ami úgy íródik, hogy megszületik és íródik, szinte meg is előzi a könyv anyagának az összegyűjtését, szinte hamarabb megszületik. Ez egészen más, és érződik is, hogy milyen különbségek vannak abban, ahogy viszonyulok az anyagomhoz, a nyelvhez, az elbeszülő pozícióhoz, a hanghoz, amit keresünk, és amit a legtovább keresünk. Talán azt mondanám, hogy a kitelepítést azt egy költő írta, az illegalistákat talán inkább egy prózaíró írta. Az egyiket inkább egy költő írta, a másikat inkább egy prózaíró írta, és így el is így ebben az értelemben távolodnak el egymástól, miközben nagyon is egymás közelében vannak, hiszen ez a könyv nagyjából, ennek a könyvnek az elbeszélése nagyjából a 30-as évek elején, hogy 33 körül indul, és olyan 65 körül zárul. A kitelepítés az meg ugye 48 körül indul, és hát 89 küszöbén zárul, ott az illatai már talán érezhetőek egy másfajta világnak, ami eljövendő.
1: muszáj folyamatosan a két könyvet valahogy együtt tárgyalni, tehát hogy külön nem feltétlenül tudnánk beszélni róla, vagy lehet, de hogy minek. Mielőtt még a következő kérdésre térnék ki, megköszönve egyben az, hogy ilyen nagyszerűen sokan eljöttek, visszaélnék ez a beszélő pozíció, és kíváncsi vagyok arra, hogy ilyen kész felemelése, hogy kik olvasták már az illegalistákat. Ez egy, kettő, három, négy, öt.
0: Én sem olvastam.
1: De ez egy nagyszerű lehetőség is, egy könyvbemutató arra, hogy, bármiféle kedvet csináljunk az embereknek erre. Arra lennék kíváncsi, hogy a kitelepítés után az illegalistáknak, melynek motivum szempontjából azért erős átfedései vannak az előző kötette, hogy hogy lehetett és miként kellett új formát találni?
0: Most egy látom egyébként, hogy hányan olvasták. Nem baj. Nem nagy öröm, de nem baj. Az élet nehéz. Úgy, arra is gondoltam, hogy amikor megjelent az illegalisták, akkor de csak miután megjelent, fölmerült bennem az, hogy talán hamarabb jelent meg a Kelleténél. Mert úgy látom, bárhova megyek még mindig, hogy a kitelepítés az, amelyik még nagyon erősen kéri magának a teret, és valahogy a beszélgetések a kitelepítés visszhangjaival vannak tele. És látom ezt, hogy a németországi könyvkiadóm pontosan így gondolkodik, tehát ezt az illegalistákat 2028-ban kívánják kiadni, mert azt mondják, hogy még nagyon mozog a kitelepítés. Tehát, hogy még nem futott ki. És ez egy érdekes kérdés, hogy elnyomhatja az egyik könyv a másikat, vagy megfojthatja az egyik könyvnek a visszhangjai a másikat. Hát ha nem. Azt álmodtam, hogy valami interjút adtam, és azt mondtam, hogy azt álmodtam, tehát nagyon meleg volt éjszaka is, hogy az illegalisták jobb regény, mint a kitelepítés, és ilyen szallag címmel jelent meg a sajtóban. Tehát, hogy Freud nem alszik, miközben mi alszunk. Én egy olyan írói nemzetéknek vagyok a tagja, vagy abból lettem íróvá, amelyik nemzetik a formában gondolkodik. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tud elkezdeni egy könyvet megírni, hogyha nem lát maga előtt egy formát. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy szóval élve, ez egy ilyen Mahleri form, tehát ez egy ilyen nagy forma, ez egy ilyen másfél órás szimfónia. Ez olyan, mint a feltámadás szimfónia. Amiben nagyon sokféle dolog van, emlékezzünk vissza, hogy nem csak hangszeres műről beszélünk, hanem vokális mű is egyszeres mű. És ez a sokféle hangosság engem nagyon-nagyon motivált akkor, mikor írtam ezt a könyvet, nagyon sokszor végighallgattam az életművét, szinte folyamatosan. De ahhoz, hogy egy új forma megszülessen, ahhoz meg kell tanulni új mondatokat írni. És én ezzel kezdtem. Elkezdtem tanulni rövid mondatokat írni. A kitelepítésben vannak rövid mondatok, de nem tudok pontot kitenni. Mert féltem a rövid mondatoknak. Tehát egészen más kérnek a rövid mondatok. Egészen másfajta ritmusban jelennek meg. Itt próbáltam megtanulni, aki rövid mondatokat akar megtanulni írni. Egyébként nagyon szép gyakorlat, az Esterházy Péternek a Márk változatát olvassa nagyon sokat. Ott célul tűzi ki Esterházy Péter, hogy megtanulj rövid mondatokat írni. És És nekem ez egy szép nagy gyakorlat volt, mert én a beszédből indulok ki. Nem az írásból, mindig a beszédből indulok ki. Tehát az apám hangjából valahogy én hallom, hogy beszél a szószék. Na most az meg állandóan fenntartja a mondatot. Ugye, ott ugye a diákémmal szoktuk ezt beszélni, hogy a dramatikus mondat az fent fejeződik be. Az mindig ajtót nyit, mindig ablakot nyit. Mindig. Na de hát ez a mondattanulás, ez egy nagyon izgalmas gyakorlat, és ez soha nem unalmas, mert a kudarc is mindig izgalmas. Hogy ez egy rossz mondat. Jó, hát akkor jó, akkor ilyet nem kell írni. És másnap megírod megint. Tehát, hogy ez történt, ilyen gyakorlatok történtek, miközben persze folyamatosan dolgoztam bizonyos titkosszolgálati anyagokon, és hívogattam történész barátaimat, leginkább Ruxandra Cseszereánót, vagy szobáltam vele. Ő nagyon jó ismerő ennek a kornak, az 50-es évektől errefele, kiváló költő is tudjuk, és író, tehát a legjobb történész, akivel ilyenkor beszélhetünk. És próbáltam tájékozódni, de persze másokkal is, próbáltam tájékozódni, hogy eljussak annak a kornak az érzéki ismeretéig. Hiszen ott nem egy elbeszélő én beszél. És ez a távolságtartás, amit megteremtesz a saját anyagoddal szemben, mindig egészen mást kíván tőled.
1: A titkosszolgálati dokumentáció meg a Mahleri inspiráció mellett még milyen egyéb tényezők voltak a szöveg szerkesztésekor vagy megalkotásakor? Mit olvasott, mikor ezen dolgozott? Milyen segédeszközöket használt a szó legszorosabb értelemben?
0: Igen, a testvérem lelkész és református teológiát végzett, és azt mondta, hogy vizsgaidőszakban ők úgy imádkoztak, hogy adjad Uram, hogy használhassuk segédeszközeinket, és ilyenkor mindig a puskákra gondoltam. És hogyha valaki ezt az úgy említi nekem, akkor hadd Uram, hogy használhassam a segédeszközeimet. Nos, hát a leg izgalmas, hogy legyen ilyen, nem tudom, a legizgalmasabb része a munkának az, amikor a felkészülés egészen más világokra viszel téged, amit még soha nem láttál, amit meg nem tapasztalt, amire nem vagy felkészülve. És azt nem szabad visszautasítani, mert ott olyan izgalom jelenik meg az embernek a testében, meg a mellkasában, ez szó szerint értem, olyan fajta izgalom jelenik meg, hogy valóságos mondatok kezdenek születni. Éles mondat, amiket nem szabad lekerekíteni, hanem hagyni kell, hogy menjen. Mint hogy végül is ez akkor a reklám helye, ha ennyien olvasták a könyvet. Tehát én úgy futottam bele a Charlie Chaplin részbe, tehát hogy másfél készfogásra vagyok Charlie Chaplintől. Ezt most szó szerint értendő, hogy egyszerűen nem jött, hogy elígyem. Hiszen az a szereplőm, az a Richard Rabbi, annak az unokatestvére írta a diktátornak a forgatókönyvét, amit Chaplin letagadott, mire Konrád Berkovics beperelte, és Chaplin elveszítette a pert. Néha azzal álmodom, hogy megöröklöm ezt az összeget, amit akkor Chaplin egyébként a kapás zsebéből csak így kifizetett. Egyébként perenkívüli megegyezéssel végződött, mert Chaplin egyszer csak nem akarta. Teljes magabiztossággal volt jelen a perben. Egyébként úgy ironizálta ezt a brilla fantasztikus figurát,

0: úgy jöttek le Konstantinápolyból, és akkor még az én irhált rabbimat a dervisek élet, a kerengő dervisek élete érdekelt. És ez nem a képzelet szülött a részemről. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy a valóság, amikor az ember így belemegy ezekbe a dolgokba, akkor a valóság olyan dolgokat nyit fel előtte, hogy az nagyon-nagyon izgalmassá válik. Tehát én ilyen irányokba mentem el, és egy csomó kísértés volt bennem, hogy akkor csak ezt írjam. Hogy csak ezt a dolgot írjam. Ezt a filmet írjam meg. Hogy jön Konstantinápolyból a hajó, és aztán végül is Bukarest, és aztán Moszkva, és előbb Párizs, aztán Moszkva, aztán a legnagyobb romániai illegalista, kommunista per, aminek ő maga volt a koronatanúja. Én őt személyesen ismertem, nekem egy ilyen nagybátyként működött a családba, az általam Richard Rabbinak nevezett személy, soha nem volt rabbi, csak annyira izgalmas figura volt, egy olyan sajátos mélységgel és zsenialitással viszonyult a világhoz, hogy én magam neveztem így el. Persze, rabbi ősöknek a leszármazottja. Ez is tény.
1: A Richard Rabbi vonal kicsit tovább haladva, talán legyen most az a pillanat, a beékelés pillanat, amiről beszéltük, hogy lehet egy rövid részt hallani a szerző hangján.
0: Jó, felolvasok egy rövid részt. Danival megegyeztünk, hogy mit. Ő autorizálta. Nekem ez fontos. Igen. És meg is érkezünk akkor a szamosújvári börtönbe. Igen. Óceán. Sirával megyünk kézenfogva a kórházba, megállunk, összekoncantjuk a jegygyűrűinket. Két boldog gyermekember, a nyílt utcán csókolózunk, nagyon megy. Nem nézzük, hogy néznek. Vajna Gábor nőgyógyász főorvos fogad az első emeleten. Köztes idők vették hatalmukba a várost, magyar időknek mondjuk, és Bécsben döntöttek felőlünk. Újabban nem közkórház a neve a közkórháznak, mint dr. Costa Romulus igazgató idejében. Az esedékes impériumok fölváltják egymást, csak mi maradunk változatlanul, mint az egymást beporzó útmenti fák. Sira terhes. A pocakja még kicsi, inkább hegyes, mint domború. Nem terhes, javít ki Vajna főorvos, áldott állapotban van. Nagy különbség. Nem tudom, mi a különbség. Az áldásnál nagyobb terhet nem tudok elképzelni. Mondom. Gondoljon Jákobra. És az isteni ágyékából származó 12 törzsfőnökre a doktor úr. Nem értem, miért akadékoskodom, mintha még mindig Sirának szeretnék imponálni. Ikrek lubickolnak a felesége hasában, jó ember, gratulálok, nyújtja a kezét doktor Vajna. Meg sem hallott, amit mondtam. Sírjon nyugodtan, szép Lukács, ünnepeljen szabadon, itt nem kell viselkednie. Átnyújtja Sirának az asztalán heverő ezüst levélbontó kést. Úgy tartja kezében, mint egy virágszálat. Inti, hogy tegyem a fülem Sira mesztelen hasára. Sirára hajolok, hallgatózom, a feje alá teszem a jobb kezem. Magzatvíz óceán, hallod? Mondja Sira. Óceán? Az óceánok óceánja, nem tudtad? A víz felszínén futkosnak a gyermekeink. Na? Jaj, hallom, igen. Biztos, hogy csak ketten vannak? Nem elég. Én látom is őket, amikor lezárom a szememet. Próbáld meg. Még semmi. Egy sötét szemű kislány, órocskája környékén elszórt szeplő pöttyei, és egy konok kisfiú, vidám és kemény a szeme,

0: akár szürkéskék kavics. A fiú hozzám hasonlít, a kislány hozzád. Istenem, milyen boldog! Hogy szólítsuk őket, Sira? Ne adjunk nevet nekik. Ne adjunk nevet nekik, szép Lukács. Hát akkor megkímélik az életüket. Kik? Azok, akik engem megöltek. Alex Petri rász fel, zeng az egész barak az okogásomtól, nem lehet aludni tőlem. Le kell szoknod az álmokról, doktor szív. Álmodban sem szabad elszöknöd innen. Ott kell lenned mindenestől, ahogy vagy, ahol vagy, csak akkor lehetsz szabad. Szent életű szamosújvári tanítása, hiszen emlékszel. Hogyan térhetnék vissza az álmomba, Alex Petri? Nem tudom megvédeni a gyermekeim életét. Nem tudom. Vannak gyermekei, doktor szép? Nincsenek.
1: Köszönjük szépen. A Szamosújvár és egyéb helyszínek, amik megjelennek, van-e valami titkos rituális körút, amit a szerző néha szinte ilyen emlékezett helyszínen megtesz, amikor fizikailag is ellátogat azokra a helyekre, mondjuk, amiről ír?
0: Nem állítom, hogy minden helyre ellátogattam volna fizikailag, és de majdnem minden helyre. Akkor nagyon fontos ezt megtenni, amikor egészen konkrét érzetekre van szükséged. Például Brainland nem voltam, miközben írtam a regényt. Máskor voltam persze, csak nem ezzel a szemmel most. A harmadik regényem miatt hosszabb időt kell töltenem majd Szatmár Németiben. De hosszabb időt, hiszen éltem ott majdnem 10 éven át, ismerem a helyet, de mégis vissza kell térjen hozzám valahogy a város, vagy másképpen. Braille azért lehetett volna most újból érdekes, egyébként legutóbb, mikor ott voltam, akkor Eszterházi Péterrel jártam ott. Igen. Braille-án és Túrcsán. És legutóbb, mikor igen, hogy azért lett volna fontos, mert például ugye van egy gázló, amit még a 90-es évek elején is úgy hívták, hogy vádul ungurulúj. És ezt nem sikerült feltárnom, hogy miért. Én a magyarok gázlójának hívom, tehát többes számban használom. És ez megmaradt utcanévként egyébként a városban. De aztán nem is olyan régen megváltozott ez az utcanév, és nagyon érdekelt volna, hogy honnan került oda az a megnevezés. Ugye az osztrák-magyar monarchia idején vagyunk, és ez elmegy, tehát hogy olyan élénk volt a kapcsolat Bécs-Braille-val, ezek magától értetően kapcsolódtak a nyugati világhoz. És ez egy óriási nagy élmény volt nekem. Egy olyan városokról beszélünk, ahol a rendőrfőnök görög volt, a kártyaparti az görög-török, román, stb. Figurákból állt össze, és ez magától értetődőnek számított abban a világban. Szamosújváron jártam, nem a regény megírásakor, és örülök, hogy megtettem, édesapám még élt akkor, amikor Surányi Z. Andrással és Sívó Júliával filmes barátaim, dokumentumfilmes barátaim, nagyszerű emberek, elvittük az apámat Szamosújvárra a börtönbe, és bezártuk a saját cellájába. Megkerestük a cellát, és ott volt egy olyan is, hogy a papok cellája, ott volt, amikor 60-an voltak. ilyen egyházi emberek, mind, tehát az ökumenéről nekem a papok cellája jut eszembe. Tehát ahhoz, hogy az ökumené működjön, nem nagyon ártana a papokat, lelkészeket bebezárni. Ez köztünk maradjon. Ha vannak itt lelkészek, elnézést kérek tőlük, de csak azon az alapon állítom ezt, hogy mi reformátusok az egyetemes papságban hiszünk, tehát önmagam bezárására is gondoltam. Okay. Igen, jártam ott, meg ott van ez a Rózsa Sándor legenda, hogy Rózsa Sándor is oda volt bezárva. Azt Mária Terézia korában, azt az épületet eleve börtönnek építették. Ez nagyon fontos, hogy az a szép, az eleve így volt egy elképzelés arról, hogy hogyan kell kinézni egy börtönnek, és ott Szamosújváron a pincesor, ott voltak ezek a apám hangján izolátorok a magánzárkán. Ezeket néha, ezek a Szamos szintje alatt vannak. Ezért néha úgy is oda zárták őket, hogy térdig vízben álltak. És az volt a cellájuk. És ez nem számított. Emiatt aztán mindenféle betegségeket hoztak magukkal. Édesapám is, Lihágyrab is, tüdőprobléma, stb. És hát voltak olyanok, akikre nagyon nagy szeretettel tudok gondolni, mint Fekete Zsolt Lovacska fotós, nagyon szeretjük őt, a nagyapja, aki kijött a börtönből, és kevesebb, mint egy év alatt meghalt. Egy olyan betegséget hozott magával. Az én keresztanyám, Patócs Erzsike néni, kijött a börtönből, és kevesebb, mint egy év alatt meghalt. Meglátogathattam, megismerhettem, bele is írtam ebbe a könyvbe, mert nagyon nagy hatással volt rám. A finomsága, a szépség, ez egy rendkívül okos nő volt. Nem egyetemet végez, de mit is jelent az, hogy az ember egyetemet végez, papírokat szerzünk, és papírokról feledkezünk meg, hanem volt benne valami nagyon sajátos tudás a világról. Szamosújvárt ismerem talán a legjobban, és emiatt aztán egy ilyen szamosújvári 1001 éjszaka története lett a könyv. Tehát egy ilyen, van benne egy ilyen Seherezádé, és akkor ezekből az összegyűjtött történetekből, legalábbis ezeknek a történeteknek egy részéből megírtam ezt a regényt.
1: Megütött a fülemet a szatmári történet, de mindjárt visszatérek rá. Arra lennék még nagyon kíváncsi, hogy ugye most, hogy a dokumentációról, meg az inspirációról is szó esett, hogy van-e valami olyan kísérőszöveg, vagy valami olyan kapcsolódó anyag, amivel az olvasó még közelebb tud kerülni ehhez a világhoz, vagy szinte az írói elképzelést tudja valahogyan megfogni, még hogyha talán nem is a cél legtöbbször.
0: Hát, sok minden volt. Sok minden volna, igen. De én inkább, és ezt nem fennhelyezásból szeretném megtenni, inkább fordítva ajánlanám engemet a regények, vagy a szépirodalmi művek, vagy a versek szoktak elvinni más könyvek irányába, vagy könyvtárok irányába. Azok kipontják, tehát úgy csermelyek indulnak el belőle, amelyek aztán megdagadnak, és nagyon nagyjá lesznek. Inkább úgy fordítva ajánlanám, persze, hogy a könyv bele van írva egy bibliai formába, de ezt a bibliai formát jobb felfedezni. De amennyiben nem fedezzük fel, akkor sem járunk nagyon rosszul, mert a formának éppen ez az elképesztő ereje, hogy akkor is működik, ha semmit nem tudunk róla. Mert a forma tulajdonképpen a tagolatlannak a tagolása. Ez a nyelv is tagolatlan. Tehát a jelentés megszületése nem egyéb, mint a nyelv tagolása. És éppen ezért, amikor a forma megszületik az olvasóban, akkor a könyv megszületik az olvasóban. Én, mint egy színházi ember vagyok, nagyon az is vagyok, lásd felsorolás, én nagyon hiszek abban, általában jobban hiszek abban, mint a normális átlag, hogy a könyvnek az életét az olvasó fejezi be ugyanúgy, ahogy a színház előadást a néző fejezi be. A színház esetében ezt nagyon könnyen tudjuk igazolni, nincs olyan előadás, amire azt mondhatnánk, hogy nem mutatták be valamiért, de zseniális volt. Ez a nem létező előadás, pedig el is készül. Ez izgalmas. Na most a tárművészetek esetében meg az van, hogy az olvasó kézen fogva fogja a könyvet, és viszi magával. És a könyv olyankor még nagyon kicsi. Tehát az olvasó kezében a könyv a szerző számára teljesen ismeretlenné válik. És ez nagyon izgalmas. Hogy mik jönnek vissza az olvasótól, milyen utakon viszi az olvasó a könyvet, az egy nagyon nagy történet. És létrehozza a könyvnek az életét. Éppen, igen, azt is mondták nekem, már több helyen is, hogy hát, ha az ember túl van az első harmadán a könyvnek, utána már végigolvassa, utána már mondják, hogy udvaroljanak nekem, utána már letehetetlen. Na, de én azt mondanám, akkor kezdjék el a második harmadán. Abszolút meg vagyok győződve felül. Elkezdhetik bárhol. Én nagyon hiszek a regény esetében is abban a könyv formában, ami ne kösse meg semmilyen értelemben az olvasót. Persze ez egy ilyen ravasz dolog, mert ez a könyv mégiscsak egy prológussal kezdődik, mégiscsak van egy ilyen ajánlata az olvasó felé, de minthogy ebbe is beleraktam ilyen belső számozásokat, éppen azért raktam bele a belső számozásokat, hogy bármilyen számnál el lehet kezdeni olvasni a könyvet, és ezek nem oldalszámok, hanem ilyen szekvenciák, ilyen rövidebb, hosszabb, amikor egy mondatos, inkább zenei természetű szekvenciák.
1: De most már ki kívánkozik belőlem, hogy Szatmár vissza kell térni, ugye ezt tudjuk, és muszáj megkérdezzem, hogy akkor a trilógia befejező opusza és Szatmár az ilyen értelemben hogyan függ össze?
0: A harmadik könyvet én egy nagyon szigorú pozícióból, író értelemben szigorú önmagamhoz, szigorú pozícióból szeretném megírni. Én igenis el szeretnék számolni valamivel, amit felelősség, etikai értelemben felelősségemnek tartók, mégpedig ez az 1600-1800 oldalnyi titkosszolgálati anyag, ami összegyűlt rólam, tehát mondhatni, hogy egy több kötetnyi monográfiát írt rólam a román Securitate. És megpróbálok ezt viszonyulni, fikcionalizálni benne a szereplőt. Ez már eleve fikcionalizálva van, hiszen nekem fedőnevem van. Engem úgy hívnak, hogy Viskán. Ez a Sirkán, meg a Viskán, nem tudom mi honnan jön. És megpróbálom eztnek a figurának az életét föltárni. De még nem tartok ott. Én azt hiszem, hogy mire itt mi beszélgetünk, mert tudom is mondani, hogy megszülettek mondatok, nem született meg még semmi. Sőt, annyira nem született meg, hogy most egy kicsit máshol tartok. Ennek a könyvnek a hátterében nagyon sok történet van. Ezek lejegyzett, vagy legalábbis ilyen slágvortok szintjén, ahogy a jegyzetekben szoktuk csinálni, vagy akár megírni ilyen nyersen, vagy felrajzolni, azt is szoktam, hogy felrajzolni, honnan indul, hova megy, és mit csinál. És van most egy olyan egyességünk a kiadóval, hogy megpróbálom megcsinálni a 2.1-et. Tehát ezekből a rövid, minimál történetekből megpróbálok megírni valamennyit. Nézzük meg, hogy mennyit tudok. Mire ide bejöttem volna beszélgetni Danival, a 30-nál tartottam. De ezt úgy képzeljék el, hogy van egy mondatos is benne. Egy mondatos történet is van, vagy egy szilánk, amit elég élesnek érzékelek ahhoz, hogy megsebezze az olvasót, akkor azt úgy szilánkosra hagyom meg, és nem mesélem el, hanem hagyom ezt a szilánkosságot. Most itt tartunk egyébként, ezen dolgozom, meglátjuk, hogy mit tudok vele csinálni ennek az évnek úgy vagy legalábbis az ősznek a végéig. Ezen dolgozom naponta, de nem könyvként fogom fel, hanem, bocsánat, hogy ezt a szót mondom, mert ez is nagyon patetikusnak fog hangzani, de így élek, mint csinálom. Ez is inkább egy ilyen lelki gyakorlat nekem. Hogy leülök, és megpróbálom kitenni magam annak, hogy egy történet megszülessen bennem, aminek megvan a néhány nem tudom milyen szemcséje, csak hogy nem áll még össze. Vagy egyáltalán nem is tudom, hogy miről szól. És akkor, ha az megszületik bennem, akkor azt a történetet megírom, és általában egy-egy ilyen történet, ha ekkora is, és azt hiszem, hogy megvan, azon még dolgozni kellene általában egy hetet. Ezeknek a rövid történeteknek ez a fantasztikuma, hogy egyszerűen rendkívül hisztériásak, tehát egyetlen szó annyira ki tudja mozdítani, elcsúszik más irányba ez az egész, és az, hogy mit tegyél a helyébe, hát azt napokig nem tudod. Mert ez nem a szinonima szótár kérdése, hanem egy szó megszületésének a kérdés, ami beleszületik abba a mondatba. Tehát ilyesmivel foglalkozom most, amikor nem itt beszélgetek a könyvhéten, de ezt nagyon szívesen csinálom, mert nagyon jó munk, és teljesen szabad vagyok benne, mert az eshetőség is fennáll, hogy nem engedem ki a kezembe. Igen, nagyon fennáll ez az eshetőség. Ha ez nem csinál valamit, mert itt most itt történetekről beszéltünk, de ha könyvként nem csinál valamit, akkor nem engedem ki a kezembe, hanem megvárom, amíg könyvként majd egyszer csinál valamit.
1: Muszáj egy kicsit ugorzak a lelki gyakorlat részén a dolognak. Akkor, hogyha a munka az valamiféle lelki gyakorlat, akkor ez a szertartás, az miben nyilvánul meg, hogy néz ki? Hogyha nem vagyok nagyon indiszkrét. Nyilván az vagyok, de
0: Hogy zajlik le egy napom? Egy napom mindig az előtte való estével kezdődik, újabban van előttünk egy lokál, most nemrég építettük, és akkor a tegnap este nagyon... Nem építettük, építették, nem építettük. Ezt most visszafogom hallani, hallott, hogy a Biskék építették szerint fantasztikus lokál, Café Negro. Hát nem. Nem. Igen, és nagyon boldog férfiak, és csak férfiak voltak egyébként, még éjfélkor is mulatták az én időmet. Mert nem csak rólam az, jó, tehát mindig este kezdődik. Én napi szentírás olvasó vagyok, ez számomra nem törvény, hanem életmód, tehát megpróbálom elindítani úgy az életemet, hogy belehelyezem magamat valami egészen más térbe. Tehát egy ilyen radikálisan más térbe, ami viszont egzisztenciálisan nagyon fontos nekem. Utána beállítom a nyelvemet. Ez mit jelent? Hogy előveszek egy olyan szerzőt, akinek olvasom a szövegeit, mindaddig, amíg hallom azt, hogy az én mondataim is visszatértek hozzám. És mikor az én mondataim visszatérnek hozzám, akkor megpróbálok kezdeni valamit azzal, ami előttem van. Az vagy valamilyen állapotban van, vagy a nulláról indulok, vagy még nagyon nyers, vagy egészen máshol van. És akkor ameddig bírom. Tehát így telik el a nagyjából a napom. Délután a fiam, két fiával szoktunk úgy focizni, hogy én vagyok a bíró. Műtétem után sajnos nem tudok focizni. Én vagyok a bíró, de ott helyben találom ki a szabályokat. Tehát, hogyha mindenféle szabályokat, hogy, mert hogy ez a mi kertünk. És abban a kertben úgy lehet focizni, ahogy az a kert megkívánja. És ennek van egy egész metafizikája, és itt mindig jönnek, hogy menjek bíráskodni, hogy nem lehet tudni, hogy meg lehet-e fogni a labdát kézzel, vagy nem. Vagy milyen pillanatban szabad gólt rúgni. Ha olyan pillanatban rúgja a gólt a kisöccsének, amikor nem szabadott volna, akkor sárga lapot kap. És ők ezen nagyon-nagyon jól szórakoznak, hogy most az a nagy kérdés, hogy szabad-e a mi kertünkben a Zidán cselt bemutatni. Ezt próbáljuk most tisztázni. Ezek nagyon nehéz kérdések. Ezek nagyon komoly metafizikai problémák, de hát a pihenésnek a legjobb módja. Irodalmi kincsek.

Híreink először címszavakban. Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. Grind János szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. Az előrejelzések szerint ma változékony időre kell számítani. Jöjjenek a részletek!

0: Antal Árpád szerint az RMDS hajlandó megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem lesz a tagja. Az RMDS hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban. Jelentette ki csütörtökön Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDS Lukán Ikulescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja. Az egyeztetés után Antal azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel. Beszéltek neki azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani. A munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről, a nyugdíjak indexálásáról, a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok kijavításáról, a súlyos demográfiai gondokról. Elsősorban a kormányprogramról tárgyaltunk. Azt szeretnénk, hogy Romániának legyen kormánya. Hajlandóak vagyunk megszavazni egy kormányt még akkor is, ha nem leszünk annak tagjai. A fontos az, hogy mit fog tartalmazni a kormányprogram, közölte az RMDS politikusa. A Nemzeti Liberális Párt hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek, de nem lép kormányra a Szociáldemokrata párttal. A Nemzeti Liberális Párt nem szándékozik a Szociáldemokrata párttal közösen részt venni a kijelölt miniszterelnök Lukán Ikulescu által javasolt kormányban, de hajlandó bizalmat szavazni a kabinetnek a parlamentben. A végső döntést jövő héten hozzák meg a liberálisok, jelentette be csütörtökön Ilie Bolozsán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, ügyvivő kormányfő. Bolozsán a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után nyilatkozott erről az újságíróknak hangsúlyozva, az utóbbi év tapasztalata nyomán a párt már eldöntötte, hogy a jelenlegi politikai kontextusban nem fog közösen kormányozni a szociáldemokratákkal, és ha a szociáldemokrata párt kormányon lesz, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul. A politikai válság feloldása és egy teljes jogkörű, a költségvetési vészhelyzetet megoldó kormány megalakítása érdekében azonban a Nemzeti Liberális Párt hajlandó lenne bizalmat szavazni a Niculescu kabinetnek a parlamentben, szögezte le a liberálisok elnöke. A végső döntést ez ügyben azonban a jövő héten fogja meghozni a Nemzeti Liberális Párt országos politikai bürója a kormányprogram és a kabinet összetételétől függően, nyomatékosította Bolozsán. Grind János szerint nem támogatnak egy technokrata kormányt. Szorin Grind János, a Szociáldemokrata párt elnöke csütörtökön közölte, hogy pártja nem támogat egy Lukán Ikulescu által vezetett technokrata kormányt, mivel meglátásában egy olyan konstrukció gyenge, és nem lenne képes még rövid távon sem teljesíteni a vállalt célokat. A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után a Szociáldemokrata párt elnöke hangsúlyozta ezt, Niculescuval is közölték. Emlékeztet, mintegy 10 évvel ezelőtt volt még egy technokrata kormány a Romániának, a Dacian Ciolosé, amelyet beiktatásakor szinte a teljes parlament megszavazott, de másnap már senki sem vállalt érte felelősséget. Grind János szerint politikai kormányra van szükség, amelyet egy parlamenti többség támogat, amely vállalja a felelősséget. Ilyen parlamenti többséget alkothatna a Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális párt és az RMDS. Továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot a jegybank. A Román Nemzeti Bank igazgató tanácsa csütörtöki ülésen úgy döntött, hogy továbbra is 6,5%-on tartja az alapkamatot. A jegybank közleménye szerint a lombard hitelkamata változatlanul 7,5%, a letéti ráta pedig 5,5% marad. A kereskedelmi bankok lej- és devizatartalékainak kötelező szintjén sem módosított a Nemzeti Bank. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 78 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.online.ro és a mazol.ro portál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás rovatunkban a morecast.com előrejelzését használtuk. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvártó vidéki református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Ézsaiás próféta könyve, 50. fejezetének 9. verse. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Pál apostolnak, a Róma belieknek írott levele, 8. fejezetének, 34. verse.
4: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
10: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele.
11: Subiectul în care m-am aventurat de câteva emisiuni, și anume igiena spirituală. Și aș puncta mai întâi niște concluzii pe care le-am propus sau îndemnuri în emisiunile trecute, și anume în prima emisiune pe această temă, dacă țin bine minte, ceea ce punctam la final era că răspundem așa cum fiecare adult, nu copiii, copiii mici, pentru ei răspund părinții sau îngrijitorii, dar ca adulți răspundem în principiu și de, igiena noastră spirituală, de bunăstarea noastră spirituală, de evoluția noastră spirituală. Și emisiunea anterioară pe subiect ăsta am încheiat-o pomenind un mecanism de purificare spirituală care, din câte știu, nu se mai practică de o bucată de vreme, dar este bine documentat în Vechiul Testament, și anume prorocii mincinoși, cei care susțineau că vorbesc în numele lui Dumnezeu, cei care susțineau că au contact cu lumea spirituală, că dezvăluie lucruri pentru că ei au o relație specială sau un dar. Deci, pe cei care erau dovediți mincinoși, mecanismul de corecție era unul foarte dur, și anume omorârea cu pietre, care era un proces, nu știu cât era de rapid sau de lent, probabil că diferea de dimensiunea pietrelor și de cât de sportivi erau aruncătorii. Fiind trăind într-o societate agrară, probabil că avea un tonus mai bun decât cei de astăzi, care nu mergem la sală, și astăzi sunt din cei care merg la

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit október 9-én péntek déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon John Lennon énekes zeneszerző gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Hiszek Istenben, de nem mint egy égen trónuló öregemberben. Hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az mindannyiunkban ott van. Hamarosan felcsendül az áhítat, valamint kalendáriumot lapozunk, 12 óra 25 perckor pedig az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló rovatát hallhatják, az Új Teremtés Valóság címmel. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekossá rovatunkban egy Benedek Elek mesét osztunk meg legkisebb hallgatóink számára is, majd a mai nap ünnepeltjét köszöntjük egy dallal. 13 óra 30 perctől Szempontok című rovatunkat sugározzuk, a mai témánk a börtönlakók lesznek, erről fog beszélgetni Kun Tamás és Mádli András. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor Vársovatunkban Kozma László Több az Isten című költeményét osztuk meg. 14 óra 20 perctől Grand Work angol nyelvű műsorunkkal várj Önöket, Szecsüdi Árpád. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264 441 968-as telefonszámon. A következő percekben a nap állítatát tolmácsolja Szűcs Torma Márton.

Mai állítatunk címe a szeretet lángja. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Zsoltárok könyve 19. fejezetének 15. verse. Az elkövetkezendő néhány percben Janka Krajcova Manning, nebraszkai, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Miközben hazafelé tartottam egy jó barátommal való találkozás után, észrevettem egy apró repedést a szélvédőmön. Először nem törődtem vele, de másnapra jelentősen megnövekedett és beleért a látómezőmbe. Ekkor már nagyon aggódtam. Miközben a szélvédőmön a már nagyon is látható sérülést néztem, eszembe jutott a női bibliaóránk témája. A beszédről volt szó, és arról, hogyan használjuk a szavakat a mindennapokban, a másokkal való társalgás közben. Csak úgy, mint a szélvédőm repedése, ami kezdetben egy apróság, egy kis pletyka, kegyes hazugság vagy látszólag ártatlan találgatás valakiről, gyorsan elterjedhet és maradandó károkkal járhat. Jakab apostol levele 3. fejezetének 5. verse így figyelmeztet: a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. Jézus tanítványaiként nem azt szeretnénk, hogy szavaink a szeretet és együttérzés lángját táplálják? Ne feledjük szavainkkal mennyei atyánkat tisztelni és egymást bátorítani. Imádkozzunk! Szerető atyánk, tudod, mi van a szívünkben, mielőtt egy szót is szólnánk. Töltsd meg beszédünket szereteteddel és bölcsességeddel. Amen. Isten vezetésével, szavaimmal áldást adhatok másoknak, mondja ezt Janka Krajcova Manning, nebraszkai, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a Biblia körökért.

Október 9-e az év 282. szökőévekben a 283. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 83 nap van hátra. Most pedig lássuk a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket.

1305-ben ezen a napon Wenzel Brünnben lemondott magyar királyi címéről a Szent Koronát átadta harmadik Ottó bajor hercegnek. Ottó rövidesen Magyarországra érkezett. 1537-ben Habsburg Ferdinánd főherceg osztrákokból, csehekből, németekből, magyarokból és horvátokból álló hadserege megsemmisítő vereséget szenvedett egy kisebb török seregtől. 1542. október 9-én kudarcba fulladt Buda ostroma. 1651-ben Oliver Cromwell, az angol köztársaság

meg államtanácsának vezetője kihirdette a hajózási törvényt. ...1807-ben ezen a napon Poroszországban rendeletet adtak ki az örökös jobbágyság eltörléséről. 1874-ben megalapították az Általános Posta Egyesületet. 1888. október 9-én volt a washingtoni emlékmű hivatalos megnyitása. 1914-ben, az első világháború idején német csapatok elfoglalták Antwerpent. ...1918-ban ezen a napon Wilson amerikai elnök bejelentette, hogy a Németországgal kötendő fegyverszünet feltétele Belgium és Franciaország elfoglalt területeinek azonnali kiürítése. 1940-ben ezen a napon német bombatámadás érte Londont. 1944-ben ezen a napon Winston Churchill és Stalin az úgynevezett cédula egyezményben megállapodtak a befolyási övezetek felosztásáról. E területek további sorsát a teljesen független, saját belső folyamataiktól kizárólag a helyben illetékes nagyhatalmak álláspontja volt a döntő. 1944-ben ezen a napon Debrecen térségében hatalmas méretű páncélos csata kezdődött a szovjet és velük szemben álló német és magyar csapatok között. 1965-ben ezen a napon az Egyesült Államokban először hoztak nyilvánosságra hivatalos adatokat a vietnámi háborúban elszenvedett amerikai veszteségekről. 1974. október 9-én faji zavargások törtek ki Bostonban. 1986-ban ezen a napon Londonban bemutatták az Operaház Fantomja című musicalt.

A történelmi események után következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk október 9-én. ...1201-ben megszületett Robert de Sorbonne, francia teológus, a Párizsi Sorbonne Egyetem alapítója. 1585-ben látta meg a napvilágot Heinrich Schütz, német zeneszerző. 1757-ben született 10. Károly francia király.

1940-ben ezen a napon született John Lennon angol zenész, énekes. 1952-ben látta meg a napvilágot Kismari színésznő. A születések után következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk október 9-én. 1291-ben elhunyt Gergely csanádi püspök. 1892-ben hunyt el Salamon Ferenc, magyar kritikus, történész, szerkesztő, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1943-ban elhunyt Peter Zeeman, holland Nobel-díjas fizikus.

1967-ben hunyt el Ernesto Che Guevara argentin származású, de kubainak ismert forradalmár. 1974-ben ezen a napon hunyt el Oskar Schindler német gyáros. A II. Világháború idején végzett zsidómentő akcióit a Schindler listája című film mutatja be. Október 9-én hunyt el Ottlik Géza író, nemzetközi szintű bridge játékos, szakíró. 9-e, postai világnap. Ugandában a mai nap a függetlenség napja 1962 óta. Puerto Ricóban Amerika felfedezésének napja. Japánban a mai nap az egészség és a sport napja. Ecuadorban október 9-e, Guayaquil függetlenségének napja. Kanadában pedig ez a nap hálaadás napja. Ezek voltak tehát az október 9-éhez kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

A napkalendáriumát hallottuk az elmúlt percekben. Most következzen az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovata, az Új Teremtés Valóság címmel.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Vinni kell, meg kell felállni mindenkinek, viszem a batyut. De ott van a kereszt, le kéne tenni. Van-e hited ott hagyni az összes bűnödet? És ezt úgy hozzáállni, hogy az elmúlt. Persze, hogy tudom, hogy mi történt az életemben, de az már nem bűn. Hogy tudsz-e így élni, mert akkor örvendező keresztjén vagy.
2: Sok szeretettel köszöntjük lélekhangoló műsorunk hallgatóit. Isten ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. Ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk, de mennyire ér el minket az új teremtés valósága? Most is esély nyílik arra, hogy Isten megszólítson és megszabadítson minket, és újjá legyen minden az Istenhez és az emberekhez való viszonyulásunkban. Ez történt Lóczi Tibor életében, akit miután hosszú ideig nem vett tudomást Istenről, egy komoly baleset megállított. Tibor mára evangélikus lelkész a Felvidéken. Nyári konferenciánknak ő volt egyik meghívott igehirdetője, szolgálatának szerkesztett változatát hallhatják műsorunkban.
1: Tizennégy évig voltam laikus, nem csak igehirdető, hanem presbiter is, és minden tevő, a lelkészeket kiszolgáló presbiter. És csak négy éve vagyok lelkész, ezzel azt tudom mondani, hogy a presbitereknek, meg a gyülekezeti tagoknak imádkozzatok a lelkészét, nem muszáj. Tehát ő imádkozik, értetek, de nektek is kell. Én nem hittem abba, hogy az imádságnak van ereje, hát ki hisz ebbe, aki jön a kocsmából. Imádkoznak a laikusok is, a hitetlenek is néha. De hát kihez? Na és igazán egyszer bekerültem a kórházba, és akkor volt egy olyan, hogy jött a főorvos, gyulladást kaptam, igaz, a csontgyulladást, és hát nem nagyon tudtak levenni, és azt mondta, hogy nagyon úgy néz ki, hogy sajnos le kell vágni a lábat. Hát mondom, Tibi, amikor nem láttak, bőgtem, mint a kutya, meg mindent mondtam, ami csak létezik, hogy. Én akkor majd jártam az úrral, azt hittem, és mondtam, hogy hát ez nem igaz, de nem lehet. És akkor az elkeseredésben egyszer csak megcsörrent a telefon, felvettem, és Budaörsőről hívott az akkori felügyelő. Hogy vagy? Hát mondom, talán levagja a kalabamat. Jön a válasz, nem tudom, aki ismeri Garadi Pétert, az nem csodálkozik rajta. Szóval, nyugi, egész Budaörs imádkozik érte. Hát mondom, ugyan minek, ki tudja, hogy lesz. Hát mondom, csináljátok, nem nagyon tudtam mit mondani, és másnap bejött a főorvos, és azt mondta, hogy hát még adunk a lábának egy-két napot, és mai napig megvan. Igaz, hogy ma szeleteltek belőle, úgyhogy ma nem vagyok egy magasságban. De ez is érdekes, igazán bemegyek az orvoshoz. Uram, hány centi? Mondom, 191 voltam. Mondom, melyiket akarja? A bal lábamon vagyok 187, a jobban meg 186,5. És akkor így kicsit vidámkodunk. Tehát az imádságnak mindig van értelme, ereje. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te neked gondod van ránk. Felfoghatatlan szeretettel fordulsz felénk nap mint nap. Olyan nagyra értékelsz minket, embereket, hogy a legdrágábbat, a te szent fiadat adtad értünk. Áld meg számunkra, Urunk, a mostani elcsendesedésünket, hogy a te szent jelenlétedben, valóban a te ígédre figyelve, te vehest kezedbe a mi szívünket. Így könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Az alapige ennek a napnak, Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második leveléből, az 5. fejezetből, a 17. verstől a 21. versig szól hozzánk, ezt fogom most elolvasni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Eddig vannak a Szentírás igéi. Onnan kezdeném ezt a rövid ige hirdetést, hogy egyszer olvastam egy cikket Nik Vujicicről, nem tudom, tetszenek-e őt ismerni, vagy hallottak-e róla biztosan sokan. Egy olyan úriemberről van szó, keresztény hívő testvérről, akinek nincsen keze, és nincs lába se. Ilyen valami csonkok vannak ott. Van is nagyon érdekes kisfilm róla, Pillangó cirkusz az a címe, aki gondolja, majd megnézheti. És ő mondta, a sok mindent akart életébe, egy biztos, hogy sokáig nem akart élni így, aztán megtért. Hihetetlen. Megtért egy olyan ember, aki úgy gondolta, hogy az ő élete nem ér semmit. Rettenetes lehetett neki. Ő mondta azt, ami nagyon elgondolkoztatott, el kellett döntenem, hogy haragszom Istenre azért, amin nincs, vagy hálát adok neki azért, amin van. És ezt azért mondom el, mert reményeim szerint újjászületett keresztények vagyunk, vagy leszünk, de azért vannak dolgok, amiket el kell dönteni. Vannak alap dolgok. Ez olyan például, hogy foci labda nélkül nem lehet nagyon focizni. Lehet, hogy érdekes, de lehetetlen. Vagy pingponglabda nélkül pingpongozni. Tehát

Van egy olyan dolog a Bibliában, hogy van egy megszentelődés a halálunkig. Hogy járni kell azzal az Istennel, akit elhittem, hogy létezik és él. Mert addig is éltem, és nem felejtem el, mert minden emlékem megvan, de itt valaminek meg kellett változni. Miért? Mert szólt hozzám az élő Isten személyesen. És én hiszem, hogy az ő szava teremtő. Igaz, erről beszélünk ma, vagy két napja itt, hogy az ő szava az teremtő szó. Teremtésről van szó, és újja a teremtésről. És ez az ő szava által van. Isten szava által. Nem lehet másként újra születni, megtérni, csak az ő szava. Ő szava az, ami teremt. És az ő szava gyógyít. És ez nem azt jelenti, hogy esetleg én majd ugrálni fogok itt az ige hirdetés után, mert lehet, hogy egész életemben így fogok járni, és a Chosenben van egy nagyon jó jelenet, amikor a kis Jakab, aki ilyen vicebóca, és megkérdezi Jézustól, hát mindenkit meggyógyítasz? Ha csak engem nem. Én már veled járok 3 éve, ott adtam mindent. És elkezdjük mondani ezeket, nem, hogy hát én mindent neked adtam, Uram. Jaj, néha úgy szégyellem, amikor nekik mondok. De ő is elmondja, mert ilyenek vagyunk, hogy miért, miért? Én miért nem? És akkor azt mondja, hogy kis Jakab, te arra nem gondoltál, hogy neked így kell bizonságot tenni róla? Hogy én a csonkabonkak istene is vagyok? Gondolkozzatok el ezen. És amikor engem megszólított, én tudtam, hogy ő szólt hoznom. Tehát ez ott kezdődött nekem lényegében, nem tudtam még semmit Istenről. De tudtam, hogy ő szólt hoznom, és tudtam azt, hogy van Isten. De ez egy alapvető dolog, ezt higgyétek el, így kezdődik a dolog. Van Isten, van megváltó, és aztán később rájöttem a 3. kulcsszóra is, hogy Isten szeretet. És ezt a szeretetet, ezt csak ott kell élnetek. Mert ezt elmagyarázni nem tudja nektek senki. Ezt ott kell élni. De ott lehet, miért? Mert ő megszólít téged személyesen. És akkor ezt ott éled. Az ő hatalmas szeretetét, amiről szól ez az ige is. És akkor én még nem értettem ezt a dolgot, hogy van Isten, van megváltó, és mégis rám nehezedik a keze. Miért nehezedik rám a keze? Kérdezzük sokszor. És hogy miért történnek ezek az események velem? Miért pont velem? Miért kell engem 21-szer megoperálni? Hát mi rosszat tettem? Aztán rájöttem, hogy sokat. De nem tudtam, és nem tudtam azt sem még akkor, hogy hiába próbálunk elfutni a nehézségek elől, igazán nem lehet elfutni Isten elől. Szegény Jónas is megpróbálta, nem tudt az ellenkező irányba. Most már annyira élvezem, amikor olvasom, mondom, vigyázz, Jónas, mindjárt. Még lapozok egyet, és jössz te vissza. De nem tudtam, és azt gondoltam, hogy talán valahogy el lehet menni a nehézségek elől, talán valami csodamány történik. És nem tudtam még, hogy nincs hova menekülni Isten elől. Nincsen. Egyszer nem tudsz elbújni. Hát a tenger álljon balról a világon, megtalál téged. És a Biblia szerint le van írva bizony, hogy tud fenyíteni. Sokszor úgy tűnik, hogy csak azt csinálja, mert nem segít. És tud sok-sok nehézséget adni. De ha ma megvan az a hit, hogy van Isten, és hogy olyan megváltó, és hogy szeret engem, ez megvan, akkor valahogy ezen át lehet, vagy legalábbis el lehet viselni, vagy át lehet rajta menni. De aztán rájössz arra, hogy, és most már tudom azt is, hogy Isten keze meg tud szabadítani mindentől. Az összes bűnöttől. De komolyan. Arról is, amire most gondolta, attól is meg tud. Mindent tud rólad, és meg tud szabadítani. Van ereje az ő vérének.

van erejező szavának, van erejező szeretetének, és meg tud szabadítani, és azt látom sok gyülekezetbe, hogy ott tipegünk az úrvacsora körül, és eljönnek, és elmondják, hogy bocsáss meg, és aztán viszik magukkal a bűnüket. Nem hagyják ott. Az Arandokban van egy ilyen képsor, igaz, hogy viszi a batyut. Viszi, mert visszük. Mert vinni kell, meg kell felelni mindenkinek, viszem a batyut. De ott van a kereszt, le kéne tenni. Van-e hited ott hagyni az összes bűnödet? És ezt úgy hozzáállni, hogy az elmúlt. Persze, hogy tudom, hogy mi történt az életemben, de az már nem bűn. Hogy tudsz-e így élni, mert akkor örvendező keresztény vagy. Nekem sokat mondják, hogy az a papi jön temetni, aki mindig vigyorog. Ha mit csinálja? Még a temetésen is az a legnagyobb üzenet, hogy van feltámadás. Hogy van örök élet. Hát ez örömüzenet, még a temetésen is. Erős a szabadításra, megmentésre, gyógyításra is. És meg tud tartani az Isten nehézségek között. Bármilyen nehézségű, meg tud tartani. És ezért keres, és ezért beszél hozzád. Azért, hogy megtartson, és tanítani akar. Erről szól a Biblia. Tanítani akar, hogy ne járja világ útján. Miért? Mert ha megvan ez a krisztusi megtérése, de azért még maradok a világba is. Ilyen felemás keresztjén leszel. Ahogy én járok, így bicekni fogsz. De hát az nem jó. Az nem jó, mert egy idő után Isten azt mondja, hogy akkor te nem tértél meg. Hát hogy térhettél meg? Hogy szeretheted az Isten például akkor, hogyha gyűlölöd a testvéredet? Nálunk vannak keresztények, hogy hú, úgy tud nézni, amikor imádkozunk. Hú. Úgy imádkozik, aztán beperli a sógornőjét. Valami miatt. Mert neki ez joga. Neki jogai vannak. Ha persze, hogy vannak jogai, de most Krisztusban akkor milyen életet akarunk élni? Ilyen felemásat? Ilyen bicebócat? Mert sokszor ezt éljük. És ez se baj, csak ha Krisztusban vagyok, és ő van a szívemben, ő rámutat erre. És akkor megint lépni kell, lehet bocsánatot kérni hányszor, hogy ott tanítjak? 70 000 Mindig van bocsánat. Az ő bocsánata az örök. Örök élet is örök. Fel se tudom fogni, el se tudom képzelni. De azt tudom, hogy Jézus megszületett erre a világra, megszaggatta Isten ezt az eget, azért, hogy találkozhasson veled. És ezért lett testé az ige. A teremtő ige testéled. Már se fogod megérteni. Mert ez egy csoda. Ezt hinni kell. Ezt hinni kell. És akkor ott van ez a Pál apostol, igaz, egy nagyon jó példa. Szeretném ezt az igét is körülötte, hogy megy a damaszkuszi úton, na kinyírok mindenkit. És akkor nagy fénytalmat, ezt se értjük pontosan ezeket a teofániakat, de valami történik, és leesik a földre, és elveszti el a tosat, megvakul. És akkor ezt mondja neki Krisztus. Szól hozzá személyesen, mert nem mindenki hallja, hallanak valamilyen dörgés, de nem mindenki, ő hallja. És azt mondja neki, amit lehet, hogy ma neked is elmondott, meg fog más igéket mondott neked, de ezt mondja neki. Kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmal tegyelek. Hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapjak bűneik bocsánatot, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezt tanítjuk, ez a missziói program. Ezt kell elmondanunk valahogy szeretettel, és én hálát adok, hogy meghallottam a hangját. Néha idétlenkedek, de higgyétek el, hogy az életem legfontosabb eseménye az volt. Találkoztam a transzcendenssel, ez a kairosz. Mert Isten szerintem több kairoszt is elkészít. De azért ne nyugodj meg, hogyha hallod a hangját, hogy majd szól még. Ő neki nem biztos, hogy az utolsó kairosza, de lehet, hogy te ma soha többet nem hallod meg a hívószót. Tehát akkor kell lépni, amikor hallod. Amikor hív, akkor kell menni missziózni. Volt egy barátom egész életében, presbiter volt, felügyelő, és beteg volt. Daganatos betegsége volt, de majd 7-8 éve kilódott vele, többször is meggyógyult, visszajött neki, és egyszer nyári tábor csináltunk a gyülekezetébe, és nagyon jó tábor volt. Nem én csináltam, hanem Angliából jöttek fiatalok, ők csináltak. És akkor
jön hozzám Tilikém, én is a misszió tagja leszek. Mondom, jó, kezdjük holnaptól. Azt mondom, nem, először elmegyek nyugdíjba. Mi volt neki 4 éve nyugdíj. Nyugdíjba elment, de ma csak 2 hónapig élt. És 4 évig járhatott volna az úrral, szolgálhatott volna. De ha sok volt a dolga, ha nem ért rá. Mindig volt valami fontos, jó beteg is volt persze. De a hívást megkapja mindenki. Nem mondhatja senki, hogy Isten nem hívta. Mert ő tud, meg tud szólítani. És azt mondja János evangélium, hogy bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Abba, ami ott az új teremtett világban lesz.

0: az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült felvételről Lóczi Tibor felvidéki evangélikus lelkész szolgálatát hallhatják.
1: Isten nem csak talpra állít, nem csak örök életet ad, hanem szolgálatba is küld. Lehet, hogy az a szolgálatot, hogy imádkoznod kell a lelkészért, vagy aki a padban ül, vagy azért, akit azért annyira nem szeretsz abba a gyülekezetbe, mert az ima az gyógyít téged. És lehet, hogy a másikat is. Sosem tudod, hogy mikor fog oda menni az ős ellenség, és kér tőled bocsánatot. Nem tudod, hogy őt mikor szólítja meg az Isten. De ha téged van megszólított, akkor te bocsáss meg. Óriási betegség ez, amikor hiszel Istenbe, imádkozol érte, és nem tudsz megbocsát. Testvérek évtizedekig nem beszélnek egymással. És a jogomörön ismerjük őket, meg kicsi a falu. De azért kell mindenkiért imádkozni mellett, hogy a nagy gyülekezetben az az ismeretlen ugyanezzel küzd. Ugyanezzel. De lehet, hogy baj van a gyerekét. De lehet, hogy baj van a kapcsolattal otthon. Sok minden baja lehet egy embernek. De van rehabilitáció. Mindenből. Mindenből van visszaút. Erről is beszéltünk magad tegnap. Van visszatérés, mondhatnánk reformációnak is. Van. Van helyreállítás a legreménytelenebb helyzetből is. Mert tönkre lehet menni. Nem akarom most a történelmet elmondani, tudjuk, hogy lesz ma 500, sok minden lesz. Mi nálunk volt deportálás is, volt lakosságcsere, igaz-e? Játszottak itt az emberekkel. Micsoda társasjáték, nem? Ezt már mondtam tennap is, hogy teljesen mindegy, hogy magyar, szlovák vagy cigány testvér, van nyomorúság az életbe, de ebben nem szabad belenyugodni. Egy keresztény ebben nem nyugodhat bele, hanem a Biblia tanítása szerint tegyen meg mindent a másik emberért. És a legtöbb, nagyon sokszor az imádság, mert nem tudsz mindig segíteni. Pusztít a halál, sokféle rossz családi körülmény, meg ez a korszellem is hat. Erről is akarok beszélni, és könnyű leépülni. Olyanok hagyják el a gyülekezet, nem is gondoltam volna róla, de Tibikém, hát máshol jobb. Meg aztán jógaznak, meg mit tudom, sok mindent csinálnak. A múltkor egy fiatalasszonynak temettem a testvérét, és mondja, hogy azt mondja, hát a gyerek kint volt az udvaron, és megjelent neki a nagyapja. Mondom, milyen ruhában volt? Nem tudok ilyenkor normálisat kérdezni, mert az maga 8 éve halott. De hihetetlen, és tuti, hogy van reinkarnáció. Tibikém, hidd el, a gyerekben látom a nagyapalmat. De hát ezt el kell viselni lelkészként, és próbálok komolyan beszélni, mert valami baj van. Valami baj van. De ebből is van rehabilitáció, mert Isten azt akarja, hogy minden ember eljusson az igazi életre. Isten ezt akarja. És ezért adta Jézust. És ha elolvasom ezt az utolsó mondatot, akkor lehet, hogy most még egyszer megérted azt, hogy mit tett érted az Isten. Mert azt, aki nem ismert bűnt, tudjátok, milyen lehetett Jézus, hogy nem ismerte a bűnt. Bűné tette értünk, hogy Isten igazsága legyünk ő benne, hogy nekünk legyen örök életünk. A fiú bűnné lett. És valahol olvastam, hogy az atya éppen nem ceruzát faragott, hanem elfordult, mert az atya nem viseli el a bűnt. És akkor a fiam volt az egész világ bűne. És akkor mondja, hogy miért hatta el engemet ott a kereszten. El se tudjuk képzelni, mit szenvedett ő ott. A mi összes bűnünkért. Még azokért is, amik el sincsenek követve. Úgyhogy van Isten, és ahol Jézus van, ott van rehabilitáció, ott van élet. Ott, ha nincs, akkor majd lesz. Tehát mindegy, hogy mennyit szenved egy gyülekezet, és mindegy, hogy ki a lelkész. Ha hiszem azt, hogy Isten van, akkor az a gyülekezet előbb-utóbb meggyógyul. Lehet, hogy segíteni kell kintről. Lehet. De csak azt kell megtenni, amit Jézus akar. Még eszembe jut egy történet. Endrefi Géza lelkész testvérem tartott egy bibliakört valahol, a Deák téren. Én még valahogy oda cseppentem, nem tudom, valamilyen missziósnak volt. Beültem, és ültem, Géza mondta a szöveget, és akkor a néni azt mondja, Géza, én már nem tudom, hogy mit tegyek. Én már megtettem mindent, én már ezt csináltam, hívogattam, ide mentem, oda mentem, mindenkivel beszéltem, és sehol senki. Akkor Géza azt mondta, nem tudom, milyen néni volt, legyen most milyen. Anyu Éva volt. Évike néni. Jézus ma megváltotta a világot. Tehát ezt oda kell neki engedni. De azt, amit mond, azt tegyük meg, mert valaki jött, akin az Úr lelke pihen, olvastam tegnap ezt az igét, és felnyitotta ott Názaretben a könyvtekercset, és ezt mondta, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Tegyük ezt. Úr Jézus Krisztus, áldunk azért, hogy te elénk élted az engedelmességet, a te mennyei atyadhoz való csodálatos viszonyulást. Emberként megaláztad magad, engedelmes voltál, mint halálig, egészen a keresztfának halálaig. Látod, Uram, sokszor elesettségünket, de tudjuk, hogy szólni akarsz hozzánk, hogy elevenítsd hitünket, vagy éppen hitet teremts ott, ahol nincs. Köszönjük, hogy Teremtő Isten vagy, te a semmiből is megteremted a hitet, az engedelmességet, az új életet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy önmagadat adtad, és élhetünk benned általad. Amen.

Kedves hallgatóink, műsorunkban az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió nyári konferenciájáról osztottunk meg egy felvételt. Lóczi Tibor felvidéki evangélikus lelkészt hallhatták az új teremtés valóságáról. Ez a felvétel és interjúink is meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádió menüje alatt. Keressék a Spotify-on műsorunkat Lélekhangoló néven, illetve a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Minket a következő e-mail címen találhatnak meg: evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat október 9-én, péntek déli magazin műsorunk második órájában is. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma John Lennon énekes, zeneszerző gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Hiszek Istenben, de nem mint egy égen trónoló öregemberben. Hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az mindannyiunkban ott van. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén is a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. A következő percekben híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Október végén utalhatják a szülőföldön magyarul támogatásokat. Az erdélyi magyar egyetemek további támogatása mellett álltak ki a történelmi egyházak. Robbanásszerűen nő a fizetésképtelenné váló nagy cégek száma. Egyre több vendégmunkás telepedik le Erdélyben. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. Leghamarabb október végén utalják a szülőföldön magyarul program nyújtottat oktatási nevelési támogatásokat. A gyermekenként, hallgatónként bruttó 100 000 forintnyi összeget tudta meg a MASZOL a magyar kormánytól. A magyar kormánytól kapott tájékoztatás szerint Erdélyben leghamarabb október végén érkezik a kifizetés a szülőknek és hallgatóknak a szülőföldön magyarul program keretében. Azt is közölték, hogy a program pénzügyi lebonyolítójával, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-vel elkezdett a kormány azon is dolgozni, hogyan tudnák a jövőben gyorsítani az ügyintézést és a kifizetéseket. Közös nyilatkozatban erősítették meg a Kolozsvári Központú Szapiencia RT Magyar Tudományegyetem és a Nagyváradi Parciómi Keresztény Egyetem melletti elköteleződésüket az RT Magyar Történelmi Egyházak püspökei. Egyúttal elégedettségüknek adtak hangot amiatt, hogy a Tisza kormány is elkötelezett az RT magánegyetemi hálózat további támogatása mellett. Tájékoztatta csütörtökön az MD-t a Szapiencia Alapítvány. A közös nyilatkozatot szerdán fogadták el Kolozsváron a Szapienci Alapítvány által felügyelt Erdély Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Az Erdély Római Katolikus, a Református, az Unitárius és az Evangélikus Egyház vezetőinek vagy megbízottjainak részvételével megtartott tanácskozás fő témája az egyházi alapítású és a magyar kormány által fenntartott Erdély Magyar Magánegyetemi Hálózat jelenlegi helyzete és jövője volt. Az év első 9 hónapjában 5250 cég vált fizetésképtelenni 12%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, írja az Járul Financiér. Az országos cégnyilvántartó adatai azt mutatják, hogy az idei a legnagyobb érték 2018 óta. Ez önmagában is aggasztó, az azonban még inkább, hogy főleg a csőd közeli állapotban levő nagy cégek száma ugrott meg. Idén 142 olyan cég vált fizetésképtelenni, amelyeknek az árbevétele meghaladja az 1 millió eurót, 65%-kal több, mint tavaly. A minimum 4 millió euró árbevételű vállalatok kategóriájában még nagyobb, 140%-os volt a növekedés, 17-ről 41-re emelkedett a számuk.

0: Egyre jelentősebb szerepet töltenek be a külföldi vendégmunkások. Kolozs megye gazdaságában és az idegen rendészet tapasztalatai szerint mind többen tekintenek Romániára nem csupán átmeneti munkahelyként, hanem lehetséges új otthonként. Erről Ciprián Adrián Tamás rendőr albiztos, a Kolozs megyei idegen rendészeti felügyelőség parancsnoka beszélt csütörtökön Kolozsváron, a rendőrség idei tevékenységét ismertető sajtótájékoztatón. A szolgálat vezetője szerint jelenleg hozzávetőleg 21 ezer külföldi állampolgárt tartanak nyilván Kolozs megyében. Közülük valamivel több mint 5700-an az Európai Unió, illetve az Európai Térség állampolgárai, míg több mint 14 ezeren harmadik országokból, vagyis az Unión kívülről érkeztek. A számok nem tartalmazzák azt a mintegy 2900 ukrán állampolgárt, aki az orosz-ukrán háború miatt ideiglenes védelemben részesül Romániában. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 78 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós időnk lesz, a nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Azsér Press hírügynökség a maszol.ro portál és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Ézsaiás próféta könyve, 50. fejezetének 9. verse. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Pál apostolnak, a Róma belieknek írott levele, 8. fejezetének, 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségét.

0: szegységeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Kolozsvári Fiók Szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiók belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com e-mail címen lehet.
1: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Mesekosár rovatunk következik, amelyben Benedek Elektől a Döglött Egerek című mesét osszuk meg, ezt követően a Lencsilány című gyerekdal szól.
5: Mesekosár.
6: A döglött egerek. Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egyszer tarisznyát vetett a vállára, a tarisznyába egy darab kenyeret, egy kicsi paprikás szalonnát, no meg egy kulacs bort, s kimegy a szőlőbe. Ott, ahogy kiment a szőlőbe, kiveszi a lábja zsebéből a réznyelű bicskáját, előszedi a kenyeret, a szalonnát, s megeszi mindegy befaló falásig. Aztán fogja a kulacsot, s egy hajtásban kiissza mindegy cseppig. Üres volt a tarisznya, üres a kulacs is, mehetett szépen haza. Amint megy, mendegél hazafelé, látja, hogy az út szélén egy csomó döglött egér fekszik. Megállott, gondolkozott, tűnődött magában, hogy ugyan bizony micsoda szerencsétlenség érhette ezeket az egereket, hogy így egymásra döglöttek. De hát hiába gondolkodott, úgysem tudta volna feltámasztani, ment tovább. Amint egy pár lépésre haladott, meggondolkozik. Ejnye, mondja magában, fölveszek egy pár egeret, beteszem a tarisznyámba, jó lesz a macskának. Visszafordul, fölvesz három egeret, a tarisznyájába teszi, s hazaviszi. De mire hazament, egészen megfeledkezett az egerekről, letette a tarisznyáját, aztán vacsorához ült. Egyszerre csak hozzá súrlódik a macska, elkezd dorombolni, ízelkedni. Ejnye, mondja a szegény ember a leányának, most jut eszembe, hogy három döglött egeret hoztam a macskának. Eredj, leányom, vedd ki a tarisznyából. Szalad a leány, benyúl a tarisznyába, s hát, uram teremtőm, nem volt abban egér, hanem volt a három egér helyett három ragyogó fehér ezüst tallér. Fut az apjához, s mondja nagy örömmel. Nézze, apám uram, egér helyett tallért találtam a tarisznyában. Azám, ez igazán tallér, mondja a szegény ember. Hely, Istenem, megörült, de nagyon. Gondolta, hát ha a többi egerek is ezüst tallérrá változtak. Futott ki a mezőre egyenest oda, ahol a döglött egereket találta. De bizony oda hiába futott, mert az egereknek híre pora sem volt. Ha azok az egerek el nem tűntek volna,

0: Mese kosár rovatunkban egy Benedek Elek mesét hallgattunk, valamint a Lencsi lány című dal szólt. A továbbiakban a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük Deák Anitával.
1: 9-én Dénes, Ábrahám, Elemér és Andor névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Dénes görög eredetű név a Dionysos névből származik. Jelentése Dionysos istennek ajánlott. A görög mitológiában Dionysos a bor és a szőlő istene. Az Ábrahám héber eredetű név, jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abiram Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. Az Elemér bizonytalan eredetű régi magyar személynév, régebbi formája az Ilemer, mai alakjában Vörös Marti Mihály és Jókai Mór újította fel. Származtatják a szláv Velimir névből, ennek elemeinek jelentése nagy és béke, illetve a germán Elmár névből is, ennek jelentése nemes és híres. De elképzelhető, hogy finn eredetű név ebben az esetben jelentése valaminek az eleje vagy vezetője. Az Andor görög eredetű név az András régi magyar alakváltozatának, az Andorjás névnek rövidülése, jelentése férfiak legyőzője. Köszöntünk tehát október 9-én minden Dénes, Ábrahám, Elemér és Andor nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: A következő percekben Szempontok című rovatunkat sugározzuk, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai témánk a börtönlakók lesznek, erről fog beszélgetni Kun Tamás és Mádli András. A felvétel 2023. novemberében készült.
1: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok műsorunk mai kiadásában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Szempontok műsorunkban Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa és Kun Tamás, a Bábásbolyai Tudomány Egyetem hallgatója fogja megosztani véleményét a börtönlakókról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: A múlt héten láttam egy hírt, ami úgy kicsit, nem tudom, láttam egy hírt,

0: Így a rácsok mögött tanuló 78-ból 4 zsab, akik idén ősszel iratkoztak be az általános iskolába és az osztályuk legjobb 30%-ába tartoznak, havi 404-es ösztöndíjat kapnak. További 12-en szakiskolába iratkoztak be, és havi 454-es ösztöndíjban részesültek. Mennyire jogos szerintetek az, hogy a börtönben levő emberkék érdemösztöndíjat kapnak?
1: Hát, hogyha megvan rá a törvény, akkor jogos, mert a jog az törvényekre alapszik.
2: Pontosan.
0: Jó, oké.
1: Hogyha az anyagi oldalát vesszük, 16-szor 400 vagy akár 450, az ország szerte egy olyan jelentéktelen összeg, hogy ezért egy törvényt megváltoztatni, vagy nagy vitákat szervezni, nem tudom, ha igazolja. De megmarad az érdekes oldal, az etikai oldal, vagy az emberi józan ész szerint. Van ebbe valami, használhat valamit, vagy teljesen kidobott pénz, vagy akár igazságtalan.
2: Igen, én is, mikor Orsi elküldte nekem ezt a hírt, ugyanilyen, hogy inkább így felállt a szőr a hátamon, hogy úgy mondjam. Pusztán azért, mert nem értem, hogy mi értelme van az egésznek. Most, hogyha azt nézem, hogy pénzzel akarják motiválni a rabokat, hogy tanuljanak, az úgy, oké, ezt csinálják nem csak a rabokkal, hanem az iskolákban is. De... Most nem tudom, hogy ezt a pénzt kézbe kapják, vagy családhoz küldik, vagy amúgy mi a helyzet vele, mert gondolom a börtönben csak nincs mit vásároljanak pénzzel. Vagy félre tudják-e rakni maguknak, vagy igen, nem tudom. Ilyen értelemben nekem az jutott eszembe, hogy ezt a pénzt akkor miért nem adják inkább azoknak, akik nem börtönben vannak, hanem ugyan iskolában, vagy adjanak több ösztöndíjat, vagy akkor legyen több ösztöndíjas, aki...
1: A problémák nagyobbak ezzel a törvénnyel, mert olyanok is kapnak ilyen ösztöndíjat, ami nem tudom magyarul mi a megfejezés, hogy bursa de merit.
2: Igen, az érdemösztöndíj.
1: Olyanok is kapnak érdemösztöndíjat, akinek az ötösük sincsen meg. Tehát szerintem ez egy félrekapás volt, és valószínűleg, hogy valamikor ki lesz javítva, mert hogyha az, aki tényleg valamit teljesít és érdemel, ugyanazt kapja, mint az, aki semmit nem teljesít, csak éppen, hogy a többiek körülötte még gyengébbek nála, ez nem motivál senkit.
2: Hát
1: ez, hogyha az a cél, hogy valakit motiváljunk, ez mellé fogod, csak akkor nem a 16 ösztöndíjjal van baj, ami a 16 rabnak megy, hanem országszerte ezrekről, amik egyszerűen nem működnek, mint motiváció, mert nincsen jól meggondolva az egész.
0: A tanulókkal szemben mennyire fair ez az egész? Most ez gonosz lesz, de hogy az olyan emberekkel szemben, akik életükben nem követtek el semmi rosszat, mondjuk, és nincsenek börtönben, mennyire fair, vagy hogy érezhetik ők magukat. Jó, most nem azt mondom, hogy annyira megviselne mondjuk mindenkit, vagy ilyesmit, csak hogy aki mondjuk jobban belegondol ebbe, hogy akkor én miért csinálom, vagy...
2: Hát most nem tudom, most attól függ, hogy ki miért van ott a börtönben. És ki hányszor tért már vissza. Most az, hogy olyan ember, aki még soha nem követette bűnt, olyan szerintem nincsen.
0: Jó.
2: Csak az egy dolog, hogy bekerült börtönbe, vagy sem. A bűnnek a mélységétől függ. Nem tudom most, hogy ők is tanulnak most, igen. Lehet, hogy inkább ezt akarják. Nem tudom, hogy még inkább nem tudom, hogyha van ott is lehet tanulni, akkor miért ne kapjanak ösztöndíjat.
1: Hát én továbbra is azt állítom, hogy az a 16 rab, aki kap ösztöndíjat, érdemösztöndíjat, az nem egy nemzeti probléma, tehát aki ebbe beleakad, hát lehet, hogy éppen unatkozik, és nincs jobb témája. Érdekes módon, hogyha konkrétan a rabokat vesszük, én azt mondanám, hogy nincs kizárva, hogy náluk a motiváció ezáltal jobb. És az esély jobb eredményekhez jussanak nő az ösztöndíjak által. Mert a börtön egy nagyon érdekes világ. Engemet egy pár éve foglalkoztat, több éve foglalkoztat a téma. Nem vagyok nagyon közel benne, de nem vagyok teljesen idegen. Az egyik probléma az, hogy a börtönnek legalább két funkciója van. Az egyik az, hogy a társadalmat megvédje olyanoktól, akik társadalmak másképp ártanának, tehát sérülne a társadalom akármilyen formában, tehát védőszerep, elkülönítik a világból és külön tartsák.

0: A másik meg az újranevelés. Na itt az újraneveléssel nagy bajok vannak, mert ami a társaságnak nem sikerült évtizedeken keresztül, és főleg fiatal korban, igen, vagy nem, hogy nem sikerült, hanem félre sikerült, tehát egy kontraproduktív személyt nevelt a társaság. Egy olyan intézmény, mint a börtön, elméletileg egy korlátozott időben, korlátozott, nagyon korlátozott eszközökkel kéne újra nevelje. Na erre az esély, ha józanul oda nézünk, nagyon kicsi. Mert egy felnőttet sokkal nehezebb nevelni, mint egy gyereket, és sokkal nehezebb valakit valami jóra nevelni, amikor körülötte a többiek még rosszabbak.
1: Pontosan.
0: És talán ez filmekben is dokumentálva van, én ismerek személyesen valakit a Moldvai Köztársaságban, aki több mesterséget tanult meg a börtönbe, hát úgy is nevezik néha, hogy egyetem, mert együtt volt szakértőkkel, más jobb dolguk nem volt. És azért akármilyen forma, foglalkozás, aminek esetleg van egy jövője, a raboknak lehet nagyon érdekes, és hogyha a motiváció, a plusz motiváció a foglalkozás körül még fokozódik valamilyen formában, akkor annak még nagyobb hatása lehet, és van egy konkrét esetem, egy művész, amelyik szabályszerűen jár és dolgozik rabokkal. Egy adott pillanat, ő festészet, más dolgokat is csinál velük, de festészettel foglalkozik, tehát oktassa a rabokat festészetbe, és az egyik reakció, amire én nagyon ráéreztem, az, hogy vannak olyan rabok, akik cipőket gyártanak, tehát azzal keresnek pénzt, és azáltal csökken az idő is, amit ottan kell maradjanak, tehát két oldalt egy nyereség, és persze az idejüket is jól lefoglalták. Vannak olyanok, akik a cipővarrást abba hagyják, hogy jöjjenek az ő festészeti óráira, tehát ez egy bók, tulajdonképpen egy elismerés, mert szerintem abban a kontextusban az embernek a minősége, aki jött hozzájuk, aki időt áldoz rájuk, ők megérzik, és erre pozitívan reagálnak, és a sztori melyen továbban, amiután nem tudom hány órát, vagy fél évet, vagy egy évet együtt dolgoztak, csináltak egy katalógust, ami tulajdonképpen önéletrajz plusz egy festmény volt mindegyik résztvevőtől, és ezt szépen kinyomtatták, és elvitték, és megmutatták nekik, és az egyik rab kérdezi ezt a művészt, hogy elküldhetem a családomhoz? Persze, hát a tiéd. És azt mondja, olyan érdekes volt számára, mert ez volt az első teljesítmény, amelyikkel ez a bizonyos rab mutathatott valamit a családnak, hogy nézd, én csináltam valamit, és az olyan jónak minősítették, hogy kinyomtatták könyvecskébe.
2: Érintetted, hogy nevelnie, újra nevelnie is kellene a börtönnek. A börtön, mint intézmény, rehabilitációs vagy büntető intézmény kellene legyen?
0: Másképpen fogalmaztam meg, tehát másokból világítod, és teljesen helyes az, amit mondasz, nem büntetésről, hanem tényleg az is megvan, én azt kihagytam, hanem a társaságot megvédeni. Mit tanul az ember a büntetésből? Mennyire hatékony, mint védeszköz? Ha meg is van büntetve, az, aki már be van állva egy bizonyos útra, az, aki egyetemen a börtönbe megtanulja még jobban azokat a mesterségekkel, megtanulta, hogy szakértője legyen a előző foglalkozásának, mi történik, amikor kijön a börtönből. Nagy bajok vannak ottan, mert hogyha meg is tanul jó dolgokat, vagy akár megtérül, ezt vehessük idézőjelben, vagy idézőjel nélkül, mert vannak olyanok, akik hívőkkel válnak a börtönbe, kijönnek a börtönből, és a társadalom lebélyegzi őket. Akár hívőkörökben is, tehát olyanok is, akik megtértek, és komolyan vették, kijöttek, előfordul gyakran, hogy senki nem fogadta el őket, nem adott nekik egy lehetőséget, és ők továbbra is meg kell éljenek, ők továbbra is társakat keresnek, tehát baráti kört, vagy feleséget, vagy akármit, hogyha van még család, aki felfogadja őket, az szerintem szinte egy ideális eset, de van, amikor a család szétment, ezeknek az embereknek is meg kell lenniük, és nem kevesen közülük bajba kerülnek, mert egyszerűen nem találnak semmiféle megoldást vagy segítséget.
1: Hát nekem most az idézet jutott eszembe, hogy az ember azzá válik, akinek a társadalom, nem tudom, látja, vagy akinek beállítja azt az embert. Tehát, hogyha valakivel szörnyként bánnak, abból szörny lesz. És a legtöbb ilyen börtönbe kerülő ember, az valószínűleg már gyerekkora óta egy olyan utat járt, vagy olyan hátrányos helyzetbe jött, ahol tényleg olyasmikre folyamodott, hogy nem tudom, lopás, meg nem tudom, milyen kártevés, meg minden egyéb dolog, és aztán oda került. Azt a gyereket gyerekkorában rá úgyis annyit szitták, és úgyis annyiszor elmondták, hogy ő milyen bűnös, és hogy nem tudom mi, börtöntöltelék, és aztán oda került. Hogyha a börtönnek az lenne a lényege, hogy büntessen, akkor semmi értelme nem lenne, mert úgyis az már tudja magáról, hogy ezért fontos az, hogy rehabilitációs legyen, mert hogy lehet, hogy tehát gyakorlatilag ezek az emberek is traumából jönnek. Hogyha azt nem kezelik, vagy nem fordulnak feléjük úgy olyan szándéka, hogy nem akarunk megbüntetni a tetteidért, hanem szeretnénk azt elérni, hogy benned az a trauma az enyhüljön, akkor gyakorlatilag akkor tényleg csak a börtönnek csak annyi értelme lenne, hogy az ilyen embereket így különbegyük, hogy ne ártson másoknak, de pont jó helyen vannak. Mihelyt az éppen az kéne, hogy egy olyan embert faragjanak belőle, aki aztán együtt tud élni a többivel, és aztán, nem tudom, egy normális életet éljen.
0: Ha valakit érdekli a téma, szerintem a nyomorultak nagyon szépen megvilágítsák a dolgokat, amiket mondtál, Tamás, akár könyvformátumban, vagy filmformátumban, az utolsó kiadás talán egy musical, most részletekre nem emlékszek, de jól, nagyon jól volt megcsinálva, és azelőtt is volt egy filmváltozat, az se volt rossz, és finoman többszögből világítsa meg a témát.
2: Mennyire kellene a börtönben élőknek elfoglaltságot, illetve munkát biztosítsanak ahhoz, hogy ők éppen kijöjjenek onnan?
1: Hát én magamból kiindulva, én hogyha haszontalannak érzem magam, akkor érzem magam börtönben gyakorlatilag. Uh-huh. Szóval, hogyha nem érzem azt, hogy hasznom van, akkor nem érzem magam fontosnak. Akkor úgy érzem magam, mint hogyha nem is lennék gyakorlatilag. Tehát szerintem fontos, nagyon fontos.
0: Uh-huh. Férfiaknak fontosabb, mint a nőknek, úgyis a börtönöknek túlnyomó része férfiakkal van tele, nem nőkkel. Újranevelés szerintem csak foglalkozással lehetséges. Máskülönben volt a családban olyan eset, hogy bezárták, elég rövid, nem pár év után bezsongott, belebolond. Uh-huh. Okay. Nagyon aktív ember volt azelőtt, 2-3 állása volt, és a workaholic, éjszakai 3 órát aludt, 3-4 állást, ahol vezető szerepe volt, és abból vum, a semmi, a
2: kiszakították.
0: Igen. Uh-huh. És az is lett a vége, tehát nem tudta feldolgozni.
2: A magáncellákról mi a véleményetek?
1: Hát a magányról már beszéltünk, mint téma, ami pontosan oda vezet, hogy az emberek tudják, hogy a magány az mennyire
2: felemésztő.
1: Árt és felemésztő, igen, és hogy ezzel lehet büntetni embereket, hogy ezért vannak kitalálva magáncellák.
0: És annak is megvan a védő szerepe szerintem, igen. Legalábbis ott, ahol helyesen alkalmazzák, hogy az a rab, aki a kollégáit sérti, akkor el kell különíteni, mert másképp tovább is sérti a többieket. Tehát, hogy mi történik a falak között nekünk, halvány gőzünk sincsen, mert nem kerül nyilvánosság elé. Elég durva élet lehet, mert durva alakok, a hangulat nincs, hogy jó legyen. Valamikor szociális pszichológiát tanultam, és az egyik érdekes felfogás vagy ötlet feldobtak az volt, hogy például a hosszú büntetések azok tulajdonképpen nem működnek, tehát nem motiválják a rabot, hogy változzon. Talán amit ajánltak az volt, hogy a 3 év az, ami még motiválhassa, hogy valami jobbat próbáljon azután, mert 3 év valahogy még az a határ, amin túl, hogyha felszabadulsz, vagy ha azon a határon belül szabadulsz, akkor még a világ hasonlít ahhoz, amit elhagytál. Uh-huh. De hogyha már 10 évről beszélünk, annyira változott a világ, annyira távol van az a 10 év, hogy miben reméljek, miért akarjak én jobb lenni, vagy más lenni 10 év múlva, mert nem tudom elképzelni, milyen lesz a világ. A gyerekeim nagyok, hogyha vannak gyerekek, a feleség elvált, vagy ha nem is vált el, de nem olyan valami, amire reményt építhetek. A 2-3 év az még elérhető. Tehát ottan még próbálhassa összeszedni magát, hogy oké, akkor mostan próbáljuk meg még egyszer, de jobban legalább ne kapjanak el.
2: Szétszedheti a családot egy ilyen, hogy az egyik fél mondjuk börtönbe kell vonuljon?
1: Hát szerintem ez is függ a bűntől, de igen, hát értelemszerűen.
0: Én fordítva tenném fel a kérdést, hogy melyik az a család, amik ilyesmit sérületlenül, vagy legalább nagyobb kár nélkül túl tud élni. Uh-huh. Mert kiesik egy jövedelem, kiesik egy társ a házból, aki ideális módon többféleképpen hozzájárul a családi élethez, kiesik egy szülő, ugyanakkor a stigma az a családot is illeti, tehát hol van apám, tehát elment dolgozni, hova, Ausztráliába. Ja, de én tudom, mert Manci néni a gyógyszertárban megmondta, hogy nem Ausztráliában van apád, hanem Szamosújvár.
2: Uh-huh. Kellene segítség a kapcsolattartásukat a kinnélőkkel?
0: Szerintem itten meg fennáll a veszély, hogy több dolgot összedobunk egy vederbe, mert gyakran, akit elzárnak, sajnos túl gyakran, tulajdonképpen a családba is kárt okozott, direkt vagy indirekt. Tehát nagyon jól meg kell különböztetni a dolgokat, hogy hol van értelme, tehát egy jó kapcsolatból valaki nagyon rosszat tett és börtönbe került, de a család a kapcsolat az működhet és jól tehet mindenkinek. Hát szerintem egy rab, akit látogassa a család, ahol a kapcsolat megvan, abban van remény, és az igyekezni fog, amikor felszabadul, hogy valamilyen formában a családdal legyen, és ne a ivó cimborákkal csináljon újból hülyeségeket. Vagy sok olyan dolog is történik, ahol nem volt feltétlenül rossz indulat, vagy nem egy gonosz polgár végzett valamit, de okozott egy balesetet, vagy véletlenül valami történt, és azt le kellett ülje. Ellenben van elég olyan helyzet is, ahol a családot meg kell védni, és ahol a legjobb megoldás, hogy hagyd békén be, vagy akár mi eltűnünk, amire kijössz, addig már se érünk, se pórunk.
1: Hát én itt hozzáfűznék, hogy szerintem attól is függ, hogy éppen a család hogyan viszonyul ahhoz, attakhoz, aki éppen börtönbe került. Mert most arra gondolok, hogy tegyük fel, hogyha egy édesanyának a fiát zárják el, és hogy őt mennyire érinti ez, és hogy neki már mennyire nehéz az, hogy nem elég, hogy a fia, hanem az, hogy nem is láthatja, ki tudja. Szerintem ilyen esetben lehet, hogy fontos, mert hogy például az, aki börtönben van, annak nem elég, hogy ott van, hanem még el is van szakítva a családjától, és aki még ez is rásegített arra, hogy nem tudom, belebolonduljál, vagy hogy még jobban elszakadja a társadalomtól. Ebben az értelemben szerintem igen, de ahogy az előtt András is elmondta, hogy több esetben van, hogy aki bekerül, az a családjának is ártott, abban az esetben nem láttam sok értelmét.
2: Szokták használni azt, hogy van akinek a börtön luxus. Létezhet ilyen ember, akinek a börtön luxus?
0: Hallottam olyan esetekről, ahol ahogy közeledett a tél, valamit elkövetette úgy, hogy rajta kapják, mert annyira rendezetlen, szervezetlen élete volt, nem volt lakása, nem volt jövedelme, hogy tavasztól őszig valahogy megvolt, amíg meleg volt, élt szemetekből valahol, meghúzódott és aludt, de amikor jött a hideg, akkor ha tudott, börtönbe húzódott, tehát persze, hogy ismerték a játékot a rendőrök is, mert ugyanabban a helyiségben, ugyanabban a környéken volt. De ez, ha úgy vesszük, megint a társadalomnak egy csődje. Tehát, ha az ilyen eseteket egy társadalom nem tudja felfogni anélkül, vannak kérdőjelek, hogy mi is van ottan. De tökéletes társadalom nincsen, tehát szegény ember, kétségbe esett ember, szinte minden társadalomban van, és hogy ezek hogy tudják az életüket azért valamennyire felfogni, gazdálni, uralni.
1: Nekem most erről nem éppen ez a példa jutott eszembe, ha bár igen, ebbe is lehet azt érteni, hogy a börtönluxus, hanem inkább az ilyen, nem tudom, gazdag, ilyen nagy funkciós emberek, akik börtönbe kerülnek, akiknek amúgy teljesen más a börtön tapasztalatuk, mint annak, aki amúgy lehet, hogy kisebb bűnt követett el, de mégis rosszabbul bánnak vele. Hogy az olyan fontosabb emberek, azok bekerülnek a börtönbe, max írnak egy könyvet, két év után kijönnek, mint az mi se történt volna. És ugyanúgy folytatják azt, amiért amúgy börtönbe kerültek. Szerintem annak luxus a börtön, mert...
2: Hát mikor kijön, biztos, hogy luxus lesz.
1: Hát igen. Ha
2: sok eladása van.
0: Hát a tapasztalat az relatív. Hát mindenki a saját körülményeihez, a saját tapasztalatához hasonlítsa. És van egy pár nagyon jó börtönfilm, most konkrétan a Shawshank Redemptionre gondolok, ahol gyönyörűen megvilágítsák, hogy aki több évtizedet töltött a börtönbe, az egyik közülük nem is kívánt kimenni onnét, annyira tudta, hogy talán a könyvtáros volt, tehát tudta, hogy volt fogalma róla, hogy a világ mennyire változott, és ő nem is találta meg a helyét a megváltozott világban, nem volt felkészülve rá, az ő családja az a börtönbe volt.

Az elmúlt percekben Mádli Andrással és Kun Tamással beszélgettem a börtönlakókról és a nekik járó jogokról. Ezzel mai szempontok műsorunk a végéhez ért. Ha önöknek is van véleménye, akkor várjuk az agnos@agnosradio.ro e-mail címre. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. A viszonthallásra szép napot kívánok! Találkozunk egy hét múlva!

0: véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Szempontok című rovatunkat ismételtük meg, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai témánk a börtönlakók voltak, erről beszélgetett Kun Tamás és Mádli András.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit október 9-én péntek déli magazin műsorunkban. Szabó Anitát hallják. Ma John Lennon énekes zeneszerző gondolatával köszöntöm Önöket. Hiszek Istenben, de nem mint egy égen trónoló öreg emberben. Hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az mindannyiunkban ott van. Hamarosan híreket sugárzunk. 14 óra 15 perckor versrovatunkban Kozma László Több az Isten című költeményét osszuk meg. Majd ezt követően Groundwork angol nyelvű rovatunkat hallhatják, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Híreinket hallják! Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Október végén utalhatják a szülőföldön magyarul támogatásokat. Az Erdély Magyar Egyetemek további támogatása mellett álltak ki a történelmi egyházak. Robbanásszerűen nő a fizetésképtelenné váló nagy cégek száma. Egyre több vendégmunkás telepedik le Erdélyben. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. Leghamarabb október végén utalják a szülőföldön magyarul programnyújtottat oktatási-nevelési támogatásokat. A gyermekenként, hallgatónként bruttó 100 ezer forintnyi összeget tudta meg a MASZOL a magyar kormánytól. A magyar kormánytól kapott tájékoztatás szerint Erdélyben leghamarabb október végén érkezik a kifizetés a szülőknek és hallgatóknak a szülőföldön magyarul program keretében. Azt is közölték, hogy a program pénzügyi lebonyolítójával, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-vel elkezdett a kormány azon is dolgozni, hogyan tudnák a jövőben gyorsítani az ügyintézést és a kifizetéseket. Közös nyilatkozatban erősítették meg a Kolozsvári Központú Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Nagyváradi Parciómi Keresztény Egyetem melletti elköteleződésüket az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak püspökei. Egyúttal elégedettségüknek adtak hangot amiatt, hogy a Tisza kormány is elkötelezett az Erdélyi Magánegyetemi Hálózat további támogatása mellett. Tájékoztatta csütörtökön az MD-t a Szapiencia Alapítvány. A közös nyilatkozatot szerdán fogadták el Kolozsváron a Szapienci Alapítvány által felügyelt Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Az Erdélyi Római Katolikus, a Református, az Unitárius és az Evangélikus Egyház vezetőinek vagy megbízottjainak részvételével megtartott tanácskozás fő témája az egyházi alapítású és a magyar kormány által fenntartott Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat jelenlegi helyzete és jövője volt. Az év első 9 hónapjában 5250 cég vált fizetésképtelenni 12%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, írja az Yarul Financiar. Az országos cégnyilvántartó adatai azt mutatják, hogy az idei a legnagyobb érték 2018 óta. Ez önmagában is aggasztó, az azonban még inkább, hogy főleg a csőd közeli állapotban levő nagy cégek száma ugrott meg. Idén 142 olyan cég vált fizetésképtelenné, amelyeknek az árbevétele meghaladja az 1 millió eurót, 65%-kal több, mint tavaly. A minimum 4 millió euró árbevételű vállalatok kategóriájában még

0: nagyobb, 140%-os volt a növekedés, 17-ről 41-re emelkedett a számuk. Egyre jelentősebb szerepet töltenek be a külföldi vendégmunkások Kolozs megye gazdaságában és az idegen rendészet tapasztalatai szerint, mint többen tekintenek Romániára nem csupán átmeneti munkahelyként, hanem lehetséges új otthonként. Erről Ciprián Adrián Tamás rendőr albiztos, a Kolozs megyei idegen rendészeti felügyelőség parancsnoka beszélt csütörtökön Kolozsváron, a rendőrség idei tevékenységét ismertető sajtótájékoztatón. A szolgálat vezetője szerint jelenleg hozzávetőleg 21 ezer külföldi állampolgárt tartanak nyilván Kolozs megyében. Közülük valamivel több mint 5700-an az Európai Unió, illetve az Európai Térség állampolgárai, míg több mint 14 ezeren harmadik országokból, vagyis az Unión kívülről érkeztek. A számok nem tartalmazzák azt a mintegy 2900 ukrán állampolgárt, aki az orosz-ukrán háború miatt ideiglenes védelemben részesül Romániában. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 78 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós időnk lesz, a nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Azer Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Ézsaiás próféta könyve, 50. fejezetének 9. verse. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Pál apostolnak, a Róma belieknek írott levele, 8. fejezetének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 0.

0: elindul a telefonszámon. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versovatunk következik, amelyben Kozma László Több az Isten című költeményét osszuk meg.

Kozma László, Több az Isten. Azt mondod, ő a menedék, akihez futsz, ha nagyba érne. Csak ez a hitre nem elég, mert több az Isten teljessége. Egy kéz érint, ha megfogansz, ahogyan hív az ember létbe. Körülöleli sorsodat, mert több az Isten teljessége. Könnyekben csillant örömöt, szivárványt feszít borús ígre, ível a világok fölött, mert több az Isten teljessége. Viharzúg életindulót, ragyog csillagok televénye. Fogannak erdei zugok, mert több az Isten teljessége. Nincsen kicsiny és nincs nagyobb, szívedben gyulladt ki a mécse. Utadra napsugarat ont, mert több az Isten teljessége. A nyugtalanság, hogy keresd, s hogy rátalálsz a lelki béke. Őrizd egyetlen kincsedet, mert több az Isten teljessége.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God...
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Groundwork angol nyelvű műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora későjeli műsorunkban szintén jó magam várom majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen figyelmüket. John Lennon énekes zeneszerző gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Hiszek Istenben, de nem mint egy égen trónoló öreg emberben. Hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az mindannyiunkban ott van. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül, ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A Ma Déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Október végén utalhatják a szülőföldön magyarul támogatásokat. Az erdélyi magyar egyetemek további támogatása mellett álltak ki a történelmi egyházak. Robbanásszerűen nő a fizetésképtelenné váló nagy cégek száma. Egyre több vendégmunkás telepedik le Erdélyben. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. Leghamarabb október végén utalják a szülőföldön magyarul program nyújtottat oktatási nevelési támogatásokat. A gyermekenként hallgatónként bruttó 100 000 forintnyi összeget tudta meg a MASZOL a magyar kormánytól. A magyar kormánytól kapott tájékoztatás szerint Erdélyben leghamarabb október végén érkezik a kifizetés a szülőknek és hallgatóknak a szülőföldön magyarul program keretében. Azt is közölték, hogy a program pénzügyi lebonyolítójával, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-vel elkezdett a kormány azon is dolgozni, hogyan tudnák a jövőben gyorsítani az ügyintézést és a kifizetéseket. Közös nyilatkozatban erősítették meg a kolozsvári központú Szapiencia RT Magyar Tudományegyetem és a Nagyváradi Parciómi Keresztény Egyetem melletti elköteleződésüket az RT Magyar Történelmi Egyházak püspökei. Egyúttal elégedettségüknek adtak hangot amiatt, hogy a Tisza kormány is elkötelezett az RT magánegyetemi hálózat további támogatása mellett. Tájékoztatta csütörtökön az MD-t a Szapiencia Alapítvány. A közös nyilatkozatot szerdán fogadták el Kolozsváron a Szapienci Alapítvány által felügyelt Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Az Erdélyi Római Katolikus, a Református, az Unitárius és az Evangélikus Egyház vezetőinek vagy megbízottjainak részvételével megtartott tanácskozás fő témája az egyházi alapítású és a magyar kormány által fenntartott Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat jelenlegi helyzete és jövője volt. Az év első 9 hónapjában 5250 cég vált fizetésképtelenni 12%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, írja az Járul Financier. Az országos cégnyilvántartó adatai azt mutatják, hogy az idei a legnagyobb érték 2018 óta. Ez önmagában is aggasztó, az azonban még inkább, hogy főleg a csőd közeli állapotban levő nagy cégek száma ugrott meg. Idén 142 olyan cég vált fizetésképtelenni, amelyeknek az árbevétele meghaladja az 1 millió eurót, 65%-kal több, mint tavaly. A minimum 4 millió euró árbevételű vállalatok kategóriájában még nagyobb, 140%-os volt a növekedés, 17-ről 41-re emelkedett a számuk. Egyre jelentősebb szerepet töltenek be a külföldi vendégmunkások Kolozs megye gazdaságában és az idegen rendészet tapasztalatai szerint, mint többen tekintenek Romániára nem csupán átmeneti munkahelyként, hanem lehetséges új otthonként. Erről Ciprián Adrián Tamás rendőr albiztos, a Kolozs megyei idegen rendészeti felügyelőség parancsnoka beszélt csütörtökön Kolozsváron, a rendőrség idei tevékenységét ismertető sajtótájékoztatón. A szolgálat vezetője szerint jelenleg hozzávetőleg 21 000 külföldi állampolgárt tartanak nyilván Kolozs megyében. Közülük valamivel több mint 5700-an az Európai Unió, illetve az Európai Térség állampolgárai, míg több mint 14 000-en harmadik országokból, vagyis az Unión kívülről érkeztek. A számok nem tartalmazzák azt a mintegy 2900 ukrán állampolgárt, aki az orosz-ukrán háború miatt ideiglenes védelemben részesül Romániában. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 78 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós időnk lesz, a nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Azsér Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekezt

0: továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, az iskolai bántalmazás.
2: Ugye a bullying az mindig rendszer szinten történik. És ugye az, hogy ami történik az iskolában, az a szülő mennyire érzékeli, az attól is függ, hogy milyen a környezet, tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt a tényezőt, de az, hogy hogy jutottunk el idáig, talán az is magyarázza, hogy rengeteg az új helyzet, amiben a gyerekek is bekerülnek. A korábbi időszakokban is volt ilyen, tehát félreértés ne essék, nem volt arról szó, hogy ne lett volna bullying egy iskolában, vagy ne történt volna erőszakos, nem tudom, hozzászólás, beszólás a gyerekek részéről, vagy esetleg zaklatás. Most viszont olyan mértékeket ölthet, ezt nagyon sok szülő, ahogy a önbevallás útján, vagy külső segítséget kérve, ahogy elmondja, hogy tényleg nagyon sokszor elgondolkodtat, hogy vajon hogy jutottunk el idáig.
1: Dezső Attila, sátoraljaújhelyi lelkipásztorral beszélgetünk.
3: Azt hiszem, hogy amikor a zsoltárokról beszélgetünk, akkor a legtöbb reformátusnak a 90. zsoltár jut rögtön eszébe, amit nagyon sokszor református himnusznak is neveznek, te benned bíztunk elejétől fogva. Vagy a 42. zsoltár az a szarvasos ének, így mondják a gyerekek, amikor tanuljuk a 42. zsoltárt, vagy a 23. zsoltár, amikor az Istennek a gondviseléséről beszélünk, vagy a 150. zsoltár, a hatalmas újongó zsoltár, és hát hosszasan lehetne sorolni valóban, hogy milyen dolgok vannak. Azt gondolom, hogy a zsoltárok könyve talán az egyik legjellemformálóbb, és az egyik legnagyobb tükre a Bibliának.
1: Fókuszban a test, Fiú és Lány Akadémia a Pulzus szervezésében.
4: A test működés és rengeteg fizikai és lelki folyamat határozza meg bennünk, és hajlamosak vagyunk két véglet között tekinteni a testünkre, vagy két véglet között ugrálni, vagy túlságosan adunk a külsőnkre, és túlságosan elvagyunk, és akár ez büszkévé is tesz minket, vagy hogy rossz irányba viszel minket, vagy ennek az ellentéte, hogy túlságosan elhanyagoljuk a testképünket, a testünket, a kinézetünket, és az megint átvisz egy másik rossz végletbe, hogy hanyagok leszünk, hogy ez kihat a környezetünkre is. És akkor szerettünk volna egy olyan közeget megteremteni az akadémia által, amelyben a testünk körül megtanulhatunk úgy gondoskodni, úgy tekinteni rá, hogy külsőleg és belsőleg is tudjuk azt ápolni, tudjunk akár egészségesen viszonyulni hozzá, és tudjunk egy otthonként tekinteni rá.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Az iskolai bántalmazás sokkal több gyermeket érint, mint gondolnánk, és nem mindig látványos. A kiközösítés, a gúnyolódás, a megalázás vagy akár az online térben történő zaklatás ugyanúgy komoly következményekkel járhat. Az UNICEF Magyarország 2022-es kutatása szerint a megkérdezett magyar fiatalok 85%-a már megtapasztalta az iskolai bántalmazás valamely formáját, 66%-uk pedig rendszeres bántalmazásról számolt be. De honnan ismerhetjük fel, ha egy gyermeket bántanak? Mit tehet a szülő, a pedagógus, és hogyan segíthetnek maguk a kortársak? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Berhoer olasz emőkével, a Rákóczi Egyetem docensével.
5: Hogy jutottunk el idáig? Ugye az iskolai bullying a témánk, szeptemberben kinyitotta az iskola, elsőjével becsengettek, eltelt kicsivel több mint egy hónap, és a hírekben ugye nem érzékeljük, mert hála Istennek nincsenek akkora horderejű dolgok, amik mondjuk a sajtó inger küszöbét elérnék, de azért gondolom a szülők otthon iskoláskorú gyerekeket nevelők azért találkozhatnak azzal, hogy néha a gyerek szomorúbban jön haza, néha vidámabban jön haza, néha mintha volna egy olyan folt a gyereken, ami nem szokott ott lenni, vagy ő a táskája megint egy picit talán szakadtabbnak tűnik, mint amilyen szakadt szokott lenni általában. Hogy jutottunk el idáig, hogy ilyen dolgokról kell beszéljünk egy rádióstúdióba?
2: Elég érdekes és széles körül a kérdés, köszönöm szépen. Az, hogy jutottunk el idáig, talán ezzel, hogy kinyílt a világ, kinyílt a kör, rengeteg új információ érkezik a gyerekekhez is, a felnőttekhez is. Egy rendszerről lehet beszélni egyértelműen. Ugye a bullying az mindig rendszer szinten történik. És ugye az, hogy ami történik az iskolában, az a szülő mennyire érzékeli, az attól is függ, hogy milyen a környezet, tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt a tényezőt, de az, hogy jutottunk el idáig, talán az is magyarázza, hogy rengeteg az új helyzet, amiben a gyerekek is bekerülnek.

0: A korábbi időszakokban is volt ilyen, tehát félreértés ne essék, nem volt arról szó, hogy ne lett volna bullying egy iskolában, vagy ne történt volna erőszakos, nem tudom, hozzászólás, beszólás a gyerekek részéről, vagy esetleg zaklatás. Most viszont olyan mértékeket ölthet, ezt nagyon sok szülő, ahogy a önbevallás útján, vagy külső segítséget kérve, ahogy elmondja, hogy tényleg nagyon sokszor elgondolkodtat, hogy vajon hogy jutottunk el idáig. Civilizációs ártalomként is egyértelműen lehetne ezt említeni.
1: Az UNICEF adatai szerint a tizenévesek 85%-a élt át bántalmazást, 66%-uk pedig rendszeres erőszakot szenved el, akár ennek a fele 50%-a napi szinten. Hát igazából a gyerekek terrorban tartják egymást, mondhatjuk ezt így is.
0: Érdemes azt is tisztába tenni és rendszerezni, hogy mikortól nevezhetünk valamit bullyingnak. Mi az, hogy zaklatás, erőszakos viselkedés, iskoláskorú a körében korábban is volt ilyen, hogy cukolták egymást, esetleg neveket adtak egymásnak, barátok, vagy hazafelé menet az úton, úgy dülöngéltek, hogy esetleg megbökték a másikat, lehetne gondolni, hogy ez is bullying volt. Na most a bullying fogalmát akkor érdemes kiemelni, és akkor szoktuk ezt, tehát a szülők felé is közölni, hogy erre érdemes figyelni, amikor két nem egyenrangú fél között történik elő ilyesmi. Benne van az ártás szándéka, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy most jókedvünk van, és viccelődünk egymással, az nem jelenti azt, hogy akkor most zaklatjuk és bántalmazzuk egymást. A másik pedig, hogy ebben a rendszeresség is ott kell, hogy legyen, tehát, hogy legalább egy hónapja, két hónapja fennáll ez az állapot, és rendszeresen napi szinten megtörténik ez a zaklatás, bántalmazás. Ami lehet fizikai, lehet verbális, hát ugye mondunk csúnya szavakat egymásnak, vagy a másik, ugye a közösség, hogy kiközösítenek egy gyereket az iskolai közösségben, és hát ugye ami bejött a civilizációs ártalommal, ugye az ingerek, ahogy nyílnak, ez a közösségi, vagy ami kiszélesedett, ugye a cyberbullying hatáskörével úgymond, tehát hogy interneten úgymond egy állarc mögé bújva, vagy egy képernyő mögé bújva, egy kicsit, minthogyha bátrabbak lennének a gyerekek, de a felnőttek is érdemes akár egy-egy komment szekciót megnézni a közösségi médiában.
2: Ugye azt gondolom, hogy egy olyan szülőnek, aki rendszeres kapcsolatot tart a gyermekével, és van lehetőségük arra, hogy átbeszéljék a napot, hogy kivel mi történt, ott nagyon hamar felismerhető az, hogy az én gyerekem, vagy az a gyermek mondjuk áldozat egy ilyen bullyingolásba. De mi van azokkal a szülőkkel, akiknek mondjuk nincs lehetőségük, alkalmuk arra, hogy ilyen szoros kapcsolatot tartsanak a gyerekeikkel, ők nekik mit kell figyelni?
0: Ugye említettem ezt a rendszerességet, tehát az, hogy a gyermek viselkedése egyik napról megváltozik, azt még nem veszi észre a szülő feltehetőleg, mert dolgozik, vagy egyéb tevékenységi körökben mutatja meg magát, lehet, hogy egyik napról a másikra ezt nem veszi észre. Viszont, hogyha ez folyamatosan fennáll, a gyermek mutathat már egészségügyi tüneteket is. Panaszkodik, hogy fáj a hasa, fáj a feje, nem szeretné iskolába menni, vagy esetleg többször előfordul, hogy bármi nem tudom, torokgyulladása van, tehát már olyan szinten eljutott a folyamat. De ha észrevesz, hogy folyamatosan, ugye erről volt is szó, hogy elszakad gyakran a ruhája, vagy a táskája megrongálódik, vagy eltűnnek a holmiai, ami nem abból fakad, hogy ő azt elhagyja, hanem egyszerűen nincs meg, eltűnik. És a következő, amit mindenképpen észrevesz a szülő, az, hogy tehát nem csak az iskolai körben nem akar már visszacsatolódni a gyermek, hanem esetleg a baráti köre is megváltozik, nem akar barátok közé sem menni. Tehát ez is előfordulhat, amit már az a szülő is észrevesz, aki igencsak elfoglalt.
1: A másik oldal a bántalmazott esetében a bántalmazó, ami szintén egy gyermek, szintén ugyanúgy szereti, gondoljuk a szülék, és pont olyan értékesnek tartjuk, mint mindegyiket az iskolákon belül. Mi a bántalmazónak az oldala?
0: Nagyon sokszor megkapják ezt a rossz gyerek bélyeget, de és épp ezért ezek a címkék, amiket megkapnak ezek a gyerekek, érdemes mögé nézni, hogy mitől válik ő bántalmazóvá. Valószínűleg ezzel szeretné felhívni magára a figyelmet. Az is előfordulhat, hogy ő nem akar bántalmazott lenni, és inkább abba az oldalba kerül. Az is előfordult, nagyon sok tanulmányból olvashatjuk ezt, hogy például valaki bántalmazott volt egy adott közegben, kikerült abból a közegből, átkerült egy új környezetbe, ahol mindezt megelőzve, hogy ő ismét bántalmazott legyen, ő vált bántalmazóvá. Nagyon fontos az, hogy a környezet, amiben van ott az agresszió, az jutalmazott-e. Tehát, hogy a szülőtől azt látja, hogy mondjuk ez megoldás lehet egy problémára, hogy agresszívan lépek fel. lényeges. Vagy az iskolai közösségben ez a norma, hogy így mutatjuk meg a fülényünket, vagy így vagyunk menők, mert nagyon sokszor ugye megyünk ki gálnatáliával gyerekekhez iskolai környezetbe, és ilyen erőszakellenes programokkal próbáljuk felhívni erre a figyelmet, hogy figyeljünk egymásra, akkor ott előfordul, hogy bizony az a menő, aki egy kicsit fülényeskedik a másikkal szemben. Tehát nagyon sok háttérok lehet, hogy mi mozgatja azt a gyereket, hogy ő is bántalmazóvá váljon.
1: A szülői háttér ebben a kapcsolatban sokszor mondjuk el, hogy a gyerek az otthont viszi be a saját otthonába, amit iskolai közegnek nevezünk. Sok esetben a szülőnek a gondolatait halljuk, amikor a gyerek furcsákat mond.
0: Előfordulhat ez is, igen. Tehát az, hogy mit látott, milyen mintát látott, mit visz tovább. De az is lehet, hogy egy olyan közösségbe, ahol új dolgokat hallott, és ettől érzi magát menőnek, és ettől lehet fülényeskedő mondjuk a másik gyerekkel szemben, akkor az is előfordulhat bizony, hogy akkor ez a viselkedés lesz napi szintű abban a gyermek közösségben, ahol a bullying vált már normává.
2: Mennyire veszélyes dolog ez? Mennyire lehet ezt megfékezni, kordába tartani? Mert azt gondolom, hogy megszüntetni valószínűleg nem lehet, hiszen ez a világ változásával, hogy változik a világunk, gyorsul, egyre több ilyen és ehhez hasonló dolog fog történni a gyermekeinkkel, akár iskolai közösségen belül is. Mennyire lehet ezt kordába tartani?
0: Nagyon fontos ez a rendszer szint, hogy ebben maradjunk. Tehát ne akarjuk külön választani, hogy akkor csak a bántalmazóval foglalkozunk, vagy csak azzal a gyerekkel, aki a bántalmazott, hanem a pedagógusokat is nagyon fontos ebbe belevonni, illetve a szülők, tehát egyszerre rendszer szinten érdemes ezt kezelni. És hát ugye nem beszéltünk arról, hogy egy harmadik szintér is belép, amikor mondjuk valaki azt hiszi, hogy ő nem vesz részt a bántalmazásban, csak szemlélő. Tehát ezzel is nagyon sokszor segít mondjuk a bántalmazónak, hogyha nevet, vagy lájkol egy olyan videót, amit betesznek a chat csoportba, vagy tovább küldi, tehát ezeket a dokumentált adatok továbbvitelében ő is részt vesz. Tehát, hogyha ezeket a csoporttagokat, vagy résztvevőket megérinti egy-egy ilyen téma, hogy hogyan lehetne ezt orvosolni, akkor lehetne talán előre lépni. Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Nem azt hibáztatni, hogy miért hagytad, vagy zsigerből a szülő azt mondja, hogy hát védd meg magad, üst vissza, stb. Tehát nem is a felől közelíti meg, hogy talán érdemes lenne megnézni, hogy miből alakult ez ki. Vagy a másik, hogy akkor egyből hibáztatják a bántalmazót, hogy na valószínűleg ő az agresszív, ő a rossz gyerek, akkor őt kell kiközösíteni. Tehát nagyon sokszor rossz oldalról közelítik meg a megoldást, ahelyett, hogy rendszer szinten kezelnék ezt a helyzetet. Tehát iskola, szülő, gyerekek. Tehát itt, hogyha csak egy-egy szinteret ragadunk ki, akkor az nem fog működni.
1: Az elkövetők oldaláról a statisztikákat azt olvashatjuk, hogy 84%-ban az osztálytársak, az online térben 58%, míg 21%-ban a tanárok követik el a bántalmazást.
0: Ez is egy külön téma, ugye a fekete pedagógiához ez is hozzátartozik. Arról lehetne külön egy rádió beszélgetést folytatni, mert sajnos az is előfordul. Itt kiemelt helyzetben vagyunk, krízis helyzetben, krízis mátrixban vagyunk, ami nehezíti a helyzetet. Tehát nagyon sokszor a pedagógus is elkeseredett, nem lát eszközt arra, hogy hogyan nevelje azt a gyerekcsoportot, különösen, hogyha aktívabbak, élénkebbek, akkor előfordulhat az ő részükről is, hogy mintegy ezt megelőzvén kezd elő a bántalmazó lenni, vagy olyan szavakat ismétel, amiket ő is hallott annó az iskolában, vagy hasonlítgatja a gyerekeket egymáshoz, vagy hát nem tudom, mennyire emlékeznek esetleg a kedves rádióhallgatók, hogy volt egy-egy ilyen mondat, hogy te is olyan vagy, mint XY, soha nem lesz belőled ember, stb. Stb. Akár. Tehát ez is előfordulhat. Rengeteg háttér info húzódhat meg egy-egy ilyen tevékenység mögött. Tehát nem lehet általánosítani, hogy valaki ezért lesz bántalmazó, mert ez történt az életében. Rengeteg minden befolyásolhatja ezeket a dolgokat.
2: Mennyire vannak önök felkészülve ennek a helyzetnek a kezelésére? Akár a mentálhigiénés segítő szakemberekre, ha gondolok, vagy a pszichológiára. Mennyire tud lépést tartani, illetve a megoldások felé terelni az embereket, illetve ezeket a helyzeteket?
0: Nem elég erről csak beszélni. Programokra lenne szükség minél több olyan alkalomra, ahol a gyerekekkel, illetve felnőttekkel beszélünk erről, hogy hogyan lehetne megközelíteni ezt a témát. Hogyan ismerjék meg egymást a gyerekek, mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem is ismerik egymást a gyerekek. Azt sem tudják, hogy milyen értéke van az egyiknek, milyen a másiknak. Azt sem tudják, hogy miben hasonlítanak például. A születésnapi dátumjukat nem ismerik, mint annó mi mondjuk gyerekkorunkban tudtuk, hogy kinek mikor van a születésnapja. Most azt tapasztaljuk, hogy ez már úgy nem lényeges. Vagy olyan programokat szervezni, és akkor itt kiemelném ezeket a programokat, és itt nem nagy volumenű eseményekre gondolok, hanem csak egyáltalán, hogy akár az osztályfőnök, vagy összehozni a alkalmat a szülő és a gyerekek között, megbeszélni, vagy megnézni egy filmet, átbeszélni a filmet, milyen lehetőségek adottak a hétköznapi életben arra, hogy egy kicsit nyitottabbá váljon ez a beszélgetés téma. Ezekkel lehetne ilyen prevenciózni, lehetne ezt mondani. Tehát nagyon fontos a megelőzés. És amikor már ott vagyunk egy ilyen helyzetben, akkor természetesen a kommunikáció az, hogy hogyan lehet ezt megfelelő mederbe terelni.
3: Az elmúlt percekben dr. Berhóvel, olasz emőkével, a Rákóczi Egyetem docensével beszélgettünk.

0: ország. A zsoltárokban ott tükröződnek az emberi szív fájdalmai, kétségei, gondjai és reménységei, mondta Calvin. Az ószövetségi zsoltárokban a hit szava szólal meg, legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila sátoralja újhelyi lelkipásztorral, Jászterbe állt a beszélgetett.
1: Nagyon nagy kincs van az emberiség kezében. Van 150 zsoltárunk, amit imádkozhatunk, amiről elmélkedhetünk, és amely minden keresztény felekezetnek, legyen az katolikus, vagy legyen az református, ott van a tudatában, ott van a liturgiában, ott van az ima alkalmakban, tehát csak használni kell. Mégsem ismerjük mindet, és hiába imádkozzuk, mégsem biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy mit jelent. Jó úton járok-e, ha azt mondom, hogy a zsoltárban az egész élet benne van. A maga ünnepélyességével, színességével, forgatagával, fájdalmával, örömével, bánatával, viaskodásával, gyűlölködésével.
2: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Azt hiszem, hogy amikor a zsoltárokról beszélgetünk, akkor a legtöbb reformátusnak a 90. zsoltár jut rögtön eszébe, amit nagyon sokszor református himnusznak is neveznek. Te benned bíztunk elejétől fogva. Vagy a 42. zsoltár az a szarvasos ének, így mondják a gyerekek, amikor tanuljuk a 42. zsoltárt. Vagy a 23. zsoltár, amikor az Istennek a gondviseléséről beszélünk. Vagy a 150. zsoltár, a hatalmas újongó zsoltár. És hát hosszasan lehetne sorolni valóban, hogy milyen dolgok vannak. Azt gondolom, hogy a zsoltárok könyve talán az egyik legjellemformálóbb, és az egyik legnagyobb tükre a Bibliának. Mert, ahogyan Beáta is mondta, valóban így van ez, hogy az elejétől kezdve a végéig benne van az élet, újongunk dolgoknak, félünk a halál.

Zsoltártól, mondjuk a 88. Zsoltárnál, és hogy igazából azt is megmutatja, hogy milyen indulat van egy emberben. Hogy nem csak mindig én vagyok az, akit bántanak, nem mindig én vagyok az, akit üldöznek, hanem hogy erre az üldözésre hogyan válaszolok. Hát azért, amikor az átok zsoltárokat olvassuk, akkor hát az embernek úgy egy kicsit a torkán akad a szó meg a lélegzet, amikor azt mondja, tört ki a fogaikat, meg tapadjon az ínye a nyelvéhez, ha megfeledkezik erről.

0: gondolkodunk róla, másképpen kell gondolkodnunk róla.
1: Igen, hát az Ószövetség imádságos könyvének is nevezzük ezt a Zsoltárok könyvét, és általában, amikor a Zsoltárok beszélnek a halálról, akkor általában utána az van mindig, hogy a halál után kidicsér téged, Uram. Hogy akár a 88. Zsoltárban is reménység szerint majd erről is egyszer lesz szó, hogy ott pontosan a kapcsolat nélküliség miatt fél az az ember, aki nagy betegségben van, és nem tudja igazából hova tenni a dolgokat, és hát retteg, hogy nem csak az emberektől, de hát hogy az Istentől is már úgy elszeparálva lesz majd az élete. Ugyanakkor pedig tudjuk azt, hogy azért az Ószövetségben is benne van már a feltámadás és az örök életnek a reménysége. A teológiája megvan, nagyon komoly professzor úr foglalkozott ezzel a Sárospataki Tudományi Egyetemen, Engi professzor úr, akinek nagy szeretettel ajánlom a könyvét így ezzel kapcsolatosan. De nagyon fontos az, hogy mi keresztények, mi már visszatekintünk az Ószövetségre. Mi már sokkal több mindent értünk, jó reménység szerint, és mennyi mindent nem, az Ószövetségből, és mi már az örök élet reménységéből, így mondják a tudósok, hogy subspecie eternitatis, az örökké valóság szemszögéből tekintünk erre a földi életre, és arra pillanatnyi szenvedésre is, ami úgy körülvesz bennünket, azzal a reménységgel és hittel, hogy minden az én mennyei atyám kezéből jön, és jöjjön egészség, betegség, gazdagság, szegénység, termékeny, terméketlen időszak, valahogy minden az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja, az én örök életem felé vezet, valahogy Isten ezeken keresztül átölel, és most már úgy nem úgy tekintek rá, hogy jaj, de bántanak engem, és hogy így verd meg őket, meg úgy verd meg őket, meg stb., hanem az örök élet szempontjából van, hogy megköszönjük ezeket a nehézségeket, és azt gondolom, hogy ez már a keresztény élet jelen formálásában egy újabb lépcsőfok, amikor azt tudom mondani, hogy hát nem esik jól most, ahogy bánsz velem, Uram, de tudom, hogy oka van, és tudom, hogy mindezt te hozzád hajt közel, és ezért én most beléd kapaszkodom, és így kérem a te irgalmadat és a te kegyelmedet, és így születnek a mai Zsoltárok.
0: A templom ünnepélyességében, meghittségében és méltóságában mondjuk a Zsoltárokat, és akkor úgy visz a lendület, mondjuk együtt a közösséggel énekeljük, de amikor hazamegyünk, akkor imádkozzuk el Zsoltárokat. És olyan fontos lenne, hogy otthon is ugyanezzel a meghittséggel, vagy ugyanezzel az ünnepélyességgel tudjuk a hétköznapjainkban elmondani. Hiszen mit akarunk? Mindig beszélni akarunk, beszélgetni akarunk, kérdésekre feleletet várunk. Azt gondoljuk, hogy a mai modern ember nyitogatja a titkok kapuját, meg ostromolja az eget, de hát itt van előttünk több ezer évvel ezelőtt, és ugyanezekkel a problémákkal küzdöttek az emberek. Értjük-e azt, hogy otthon a mindennapokban ugyanúgy imádkoznunk el a Zsoltárokat, mint amikor az ünnepélyes istentiszteleteken, liturgiákon.
1: Azt gondolom, hogy ez a személyes kegyességünkhöz tartozik, és ugye mindenkinek a maga kegyességi irányzatainak megfelelően a Zsoltárok ugyanúgy előkerülnek. Akár úgy is, hogy Zsoltár parafrázis, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a Zsoltár szöveget mondja el, de valahogy egy más megfogalmazásban, talán modernebb formában, kicsit értetőbben, közérthetőbben, vagy fiatalosabban, vagy akár úgy is, hogy ez válik az én bűnbánati imádságommá. Ugye ott van a Zsoltárban, hogy vizsgáld meg, nem járok-e téves úton, ugye, vagy amikor az Isten hatalmát kezdjük dicsérni, hogy ha a tenger túlsó szélére lennék, ott is ott vagy, ha ide mennék, ott is ott vagy, mindenhol elérsz engem. Nagyon nagy kincs, ahogy mondta Beáta az elején, mert egyfajta prototípus imádságok ezek, amelyek segítenek nekünk abban, hogy valahogy szavakba tudjuk önteni mindazokat a dolgokat, amiket belül érzünk, amiket megélünk. Holland testvéreim nagyon komolyan veszik a Zsoltár imádságokat, a Zsoltár éneklést. Ők például a Herformed Gemeentében, tehát ez egy ilyen református, de nem a legszigorúbb református gyülekezetben, ott csak Zsoltárokat énekelnek, a templomban is. Tehát nincs más ének, csak a Zsoltárok, és olyan jó, amikor hallom a testvéreket, hogy a Heidelbergi KT-val és a Zsoltárokkal, az énekes könyvvel mennek látogatni a család.

0: imádokat a presbiterek, és mikor úgy hallanak valamit, hogy ennek ez a baj, annak az a baj, stb., akkor egyik a Heidelbergi KT-ból vigasztalja, a másik a Zsoltár szövegéből vigasztalja az éppen aktuális embert. És hát nem kell ehhez presbiter, magamat is mondjam így, hogy kezelésbe vehetem a zsoltárokkal, csak hát ez az kell, hogy ismerjem a zsoltárok könyvét, azért 150 zsoltárról beszélünk, ezek a kanonikus zsoltárok, és hát vannak olyanok, amik könnyebben emészthetőek. Egy alkalommal teológián megkérdezte a tanárunk, hogy na, melyik zsoltárt akarjuk énekelni, mert hogy mit énekeljünk, mert ugye mindig énekeltünk az előadások előtt, és akkor egyszer valaki viccesen bemondta, hogy a 119. zsoltárt, na hát mi egész idő alatt énekeltünk, és ez egy olyan tanítás volt a professzor úr részéről, hogy azt mondtuk, hogy na akkor innentől kezdve több komolyságot, és hogy igenis nehéz falat volt egy 119. zsoltárt ott énekelni végig. De ahogy mondom is, hogy segítenek kifejezni, és hogy ha már el tudom mondani, hogy Uram, szárnyaid árnyékában menekülök, amíg elvonul a veszedelem. Micsoda nagy dolog ez. Tudnám ezt ebben kifejezni azt, hogy Istenem, szükségem van rád, mert bajban vagyok, és hogy te tudsz engem megvédeni. Csordultig van a poharam. Nincs szükségem semmire, amíg te jelen vagy, amíg te teríted az én asztalomat. Van-e ennél csodálatosabb? Vagy ahogy mondják a 121. Zsoltárban, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? És akkor olyan jó rögtön ráválaszolni, hogy ja, az én segítségem az Úrtól jön, attól az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Önmagunk lelki megrázására is nagyon jó egy ilyen zsoltár, tehát hogy összeszedhetem magamat. Én rendszerint olvasom a zsoltárok könyvét. Vannak lelkipásztorok, akik nem saját imádságot írnak, vagy mondanak a szószéken is, hanem azt mondjuk, hogy imádkozzunk a 28. zsoltár szavaival, vagy a 27. zsoltár szavaival, és akkor az egész gyülekezet rá tudja mondani, hogy igenis, hogy ámen, hogy így legyen, mert ezt én is hiszem.
1: Hogyha folyamatosan olvassuk, akár megtanuljuk, akár magunkban mondjuk, akkor az történik az életünkkel, hogy lassan helyreáll, mint egy kirakós minden, és valóban az a fajta boldogság jön el az életünkbe, amiről a zsoltáros olyan szépen és olyan nehéz szavakkal beszél nekünk?
0: Mindenképpen érdemes kívülről megtanulni zsoltárokat. Ez nem csak amiatt jó, hogy az embert úgy karban tartja agyilag is, hanem tényleg, ahogy mondtam is az előbb is, hogy erőforrás. A 81. zsoltárban van egy ilyen mondat, mi reformátusok így énekeljük, hogy a tásd fel most szádat, és én megtöltöm bőven. És akkor, hogy ezek olyan bizonyságai az Istennek, mert ezeket maga Isten mondja, amit Jézus valahogy így fogalmaz meg, hogy ne gondolkodjatok majd, hogy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megadja majd, hogy mit kell mondanotok, elvezet a teljes igazságra, stb. Tehát amikor a zsoltárok megtanít bennünket úgy ráhagyatkozni az Istenre, hogy miközben én ezt a zsoltárt akár imádkozom, ezen elmélkedek reggel és este, bárhogy, közben Isten szent lelke, nem tudom máshogy mondani, átjárja az életemet, átjárja a szívemet, és gyógyul a lelkem, gyógyul az életem, gyógyul a testem, gyógyulnak a kapcsolataim Istennel és emberekkel, önmagammal is, ez fontos, és megtelik a szám bizonyságtétellel. És ezzel már én kiléptem az individuumból, hogy én egyedül vagyok, kis belső szobámban, ahol tudjuk azt, hogy miközben én a belső szobámban akár ezeket a zsoltárokat imádkozom, az az atyám, aki titkon figyel, az gondoskodik arról, hogy nyilvánosan megkapja a jutalmat, vagy elvégezze azt, amiért kiküldte ezt az igét. Szóval kiléptem ebből az individuumból, és immáron közösségformáló ágensi erővé válhatok, azzal, amikor elmondom, hogy jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Izrael Istenének a házához, vagy gyertek, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt, és hogy lehet buzdítani egymást, lehet elsegíteni egymást egy olyan nagyon mély helyzetből, amiben éppen van, vagy egy demotiváltságból. Örülök, amikor azt mondják nekem, hogy az Úr házában megyünk, és ugye a 124. zsoltár, vagy önvizsgálatra hívhat, hogy ki mehet fel az Úr hegyére, Izrael Istenének a házához, az igaz szívatat, és akkor mondja ott a zsoltáros. Tehát megtelik szánk, megtelik a szívünk,

0: telik az elménk. Isten, nem is tudom, valami különös kegyelmen mozog a zsoltárokon keresztül.
1: Akkor én is a zsoltáros szavával köszönök el, áldjad én lelkem az Urat, áldás békességet.
0: Áldás békesség, Isten áldjon mindenkit.
2: Az elmúlt percekben Dezső Attila, Sátoraljaújhelyi lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. A testünkhöz való viszonyunk sok mindent elárul arról is, hogyan bánunk saját magunkkal. De vajon hogyan tudunk úgy törődni a testünkkel, hogy közben ne csak a külsőségekre figyeljünk? Erre és számos más fiatalokat érintő kérdésre keresi a választ az október 10-i Fiú és Lány Akadémia, amelynek idei központi témája a test. Az egynapos rendezvényről és a programokról Fosztó Becski Pannával, a Pulzus szervezet projektmenedzserével beszélgettünk, a riporter Palkó Hanna.
1: Kedves Panna, kezdem is az első kérdése. Kinek szól elsősorban ez a Fiú és Lány Akadémia, és honnan jött nektek az ötlet, hogy éppen most szervezetek meg egy ilyen egynapos találkozót az egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek?
2: Ahogyan már említetted, főként az egyetemistáknak és a fiatal felnőtteknek ez olyan 25-35 év között lőjük be mi, de hát most persze, hogy szívesen fogadunk akár idősebb személyt is, de hogy nekik szántuk ezt, nekik próbáljuk ezt az eseményt majd létrehozni, és legfőképpen azért, azzal a céllal jött létre, hogy információ áradat érhessük őket. Itt most főként az egyetemistáknak lehet ez segítség, vagy lehetnek támpontok azok, amilyen műhelyeink, vagy amilyen előadásaink lesznek. De szeretnénk azt, hogy azok a fiatalok, akik itt tanulni fognak, itt fognak tevékenykedni az elkövetkezendő években Kolozsváron, ők kapassanak akár a főzés terén, akár a lakberendezés terén, akár az egészség terén,

0: én olyan támpontokat, olyan fogódzókat, amivel érdemes elindulni az életben.
1: Láttam is, nagyon hasznos kis témáitok vannak. Erre egy picit később fogunk rátérni, hogy konkrétan milyen témákkal is készültök. Ugye az idei alkalom központi témája az a test. Miért éreztétek fontosnak, hogy erről beszélgessetek a fiatalokkal?
0: Nos, leginkább azért, mert a test működését rengeteg fizikai és lelki folyamat határozza meg bennünk, és hajlamosak vagyunk két véglet között tekinteni a testünkre, vagy két véglet között ugrálni, vagy túlságosan adunk a külsőnkre, és túlságosan elvagyunk, és akár ez büszkévé is tesz minket, vagy hogy rossz irányba viszel minket, vagy ennek az ellentéte, hogy túlságosan elhanyagoljuk a testképünket, a testünket, a kinézetünket, és az megint átvisz egy másik rossz végletbe, hogy hanyagok leszünk, hogy ez kihat a környezetünkre is. És akkor szerettünk volna egy olyan közeget megteremteni az akadémia által, amelyben a testünk körül megtanulhatunk úgy gondoskodni, úgy tekinteni rá, hogy külsőleg és belsőleg is tudjuk azt ápolni, tudjunk akár egészségesen viszonyulni hozzá, és tudjunk egy otthonként tekinteni rá.
1: Mint ahogy te is mondtad, a program leírásában is szerepel, az láthatjuk az eseménynél, hogy sokszor vagy túlzottan a külsőnkre figyelünk, vagy éppen, hogy elhanyagoljuk azt. Szerinted, vagy szerintetek a vezetőség szerint, akit most ugye te képviselsz, mit jelent az egészségesebb viszony a saját testünkhöz? Vagy a legegészségesebb viszony?
0: Igen, hát mi úgy gondoljuk, és az is a célunk ezzel az egész eseménnyel, hogy megtaláljunk egy jó középutat abban, hogy hogyan tekintsünk egészségesen testünkre, és mit értek az alatt, hogy középút? Leginkább azt, hogy a külsőleg kellően jól, amennyire tőlünk telik, táplálkozzunk, mozogjunk, figyeljünk a külsőnkre, akár az öltözékünkre, vagy arra, hogy hogyan jelenünk meg egy munkahelyen, egy egyetemen, és emellett nagyon fontos az is, hogy hogyan van a belsőnk, és hiszem azt, vagy tapasztalom azt, hogy a belsőnket sokban befolyásolja az, ahogyan a külsőnkön történik a ruházkodás, történik az egészséges táplálkozás, történik a mozgás, történik az, hogy milyen környezetben élünk, és akkor itt ugye bejön az is, hogy a lakberendezés. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy csak úgy tudunk egészséges vonalat megtalálni a testünkkel való kapcsolatunkban, hogyha hogy próbálunk olyan utat követni, amiben jól érezzük magunkat, amiben otthonosan érezzük magunkat.
1: Valahogy meg kell találni ezt az arany középutat, ugye?
0: Igen.
1: A program nagyon gyakorlati témákat is érint, ahogy te is mondtad az előbb, és mondtam, hogy majd erről még szó lesz, például a főzésről, a cukorról, hogy mennyi cukrot viszünk be, a testmozgásról, és még arról is, hogy hogyan érdemes kialakítani egy egyetemista lakást, ami szerintem sokunkban nagy kérdés. Miért tartottátok fontosnak ezeket a hétköznapi kérdéseket is beemelni ebbe a témakörbe?
0: Ahogyan korábban említettem, pont azért, mert ezeket a kérdésköröket látjuk nagyon alapnak abban, hogy hogyan alakítsa ki például egy első éves egyetemista az életét. Ugye eljön otthonról, az egyetemista addig nagy vonalakban a szülők gondoskodtak róla, ugye még kiskorú volt, a szülők ellátták a ruházkodást, ellátták az étkeztetést, elláttak mindent körülötte, ugye a legjobb esetben is megvolt egy szobája, vagy egy lakókörnyezete annak az adott jelenlegi egyetemistának, míg amikor eljön egy nagyvárosba, és fel kell találja magát, akkor lehet, hogy ezekben beleütközik rengeteg kérdésbe, hogy akkor most hogy? Volt pont az egyik PR anyagunk, innen beemelek egy gondolatot, hogy én mesélem el abban, hogy én amikor egyetemistaként felköltöztem, akkor rengeteg cuccot hoztam magammal, de azért, mert fogalmam se volt, hogy akkor mekkora térben fogok lakni, és akkor pontosan mi is a fontos nekem egyetemistaként ahhoz, hogy a lakókörnyezetemben a minimális szükséges dolgokat legyenek. Úgyhogy ezért látjuk nagyon fontosnak a főzést, a költséghatékony bevásárlást, a lakberendezést, az egészséges táplálkozást, ciklustudatosságot ugye a lányoknál, úgyhogy igen, ezért ezek a témáink.
1: És mondtad, hogy a célcsoport azok inkább a fiatalabb felnőttek, ugye egyetemisták, mégis külön lány és fiú programok is lesznek. Mit szeretnétek, hogy mit adjanak ezek a külön beszélgetések a résztvevőknek?
0: Elsősorban a külön beszélgetések vagy külön műhelyek azért is jöttek létre, hogy ne csak egymással ismerkedhessenek majd ezek a résztvevők, akik eljönnek az eseményünkre, hanem egy kicsit ők, mint fiúk, meg mint lányok is külön fejlődhessenek. Ugye a lányoknál van a ciklus tudatosság, és ezzel kapcsolatos, ugye ez is mennyire kihat a testképünkre, úgyhogy ezzel kapcsolatos fontos tudnivalók, meg az anya-lánya kapcsolat. Ez a két műhely közül lehet választani, a fiúknál meg az apa-fia kapcsolat, valamint hogyan szabaduljunk meg a káros függőségeinkből. És azt hiszem, hogy mind a négy műhely úgy van kitalálva, és úgy terveztük mi, hogy ki legyen találva, hogy ezáltal is épülhessen az a fiú és az a lány, aki ezen részt vesz, és úgy mehessen majd vissza, akár ebbe a közösségbe, mert még lesz majd egy közös pontunk is, hogy meséljenek, hogy ó, nekem ez volt a tapasztalom ebben és abban, és akkor már közösségként is mesélnek valamit, ahogy hazamennek, reményeink szerint épültek az adott témákból.
1: Bizonyosan így lesz. A rendezvénynek van egy másik fontos célja is, ahogy már említetted, hogy a Kolozsvárra frissen érkező fiatalok megismerjék egymást, és otthonosabban érezzék magukat a városban. Mitől lehet ez különösen fontos egy elsőéves vagy újonnan Kolozsvárra költöző egyetemistának?
0: Talán leginkább abban, hogy ilyen alap fontos helyszíneket megismerjen. Itt most gondolok az alatt, hogy hol vannak a bankok, gyógyszertárak, hova mehet akár az egyetemista orvoshoz, hogyha éppen erre van szüksége, vagy hogyha a jogaira kíváncsi, akkor erre is, és nem utolsó sorban nagyon szeretnénk őket elhívni, és elmondani számukra, hogy milyen közösségek vannak, milyen keresztény közösségek vannak a városban, ahova lehet csatlakozni, ahol a hitéletben is lehet épülni, úgyhogy ezért szeretnénk minél több, így fogalmaztuk meg, hogy a top 10 tipp kolozsvári élethez, hogy 10 dolgot mondhassunk el úgy, ami testileg, lelkileg építheti őket, és fontos pontok lehetnek az egyetemista életükben.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a fizikai dolgokban is segítetek, és ugyanúgy a lelki dolgokban is. Ez nagyon jó, nagyon hasznos. És egy utolsó lezáró kérdés, hogy ha valaki október 10-én részt vesz a Fiú és Lány Akadémián, mit szeretnétek, hogy mivel menjen haza?
0: Nagyon szeretnénk, hogyha tényleg azt tudná érezni, vagy azt tudná elmondani, hogy ő egyrészt testileg, lelkileg töltődött, és hogy akár még több kérdése lenne, mert hogy elindult a gondolatmenet egy-egy témában is elmerült, valamint azt szeretnénk, hogyha meg tudná azt is fogalmazni, ha nem is egyből, de az elkövetkezendő hét vagy hónapban, akár a szobatársainak, akár ha már fiatal felnőttként dolgozó a munkatársainak, a párjának, hogy ő otthonosan érzi magát a testében, és jó érzés abban a testben lenni, amelyikben van.
2: Az elmúlt percekben Palkó Hanna összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Ami segedelmünk és nyugalom napszentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves keresztény testvéreim, vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén énekeskönyvünk 354-es énekét. A 354-es ének egyetlen versszakát énekeljük, az ének így kezdődik, megáll az Istennek ígéje.

Gyertek, testvéreim, tegyünk vallást bűneinkről és hitünkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Mondjuk el együtt hangosan a bűnvalló imádságot. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és ídvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten ígéjének meghallgatására készülve, énekeljük testvéreim a 42. Zsoltár első és második versszakát. Ima naptárunkban mára ajánlott Zsoltár éneket, a 42. Zsoltárt énekeljük, ennek első és második versszakát. A Zsoltár így kezdődik, mint a szép híves patakra.

Kedves keresztény testvéreim, az Úr napját délelőtti Isten tisztelettel megszentelő gyülekezet, Isten szent ígéje, mely által szól hozzánk, ami Urunk-e mostani Isten tiszteleti alkalommal megvan írva, Dániel próféta könyve 10. fejezetének a 16-tól 19-ig terjedő verseiben. Hogy egyébként gyülekezet imanaptárunk által is mára ajánlott ószövetségi igevers és az azt megelőző három igevers, Dániel próféta könyve 10. fejezetének a 16-tól a 19-ig terjedő versei miképpen szólnak, hallgassuk meg alázatos szívvel, figyelmesen. És ímé olyan valaki, mint egy emberfia, megillette ajkaimat, és megnyitottam a számat, és szóltam, és mondtam annak, aki előttem állt. Uram, a látomás miatt reám fordultak az én fájdalmaim, annyira, hogy semmi erőm nincsen. És mi módon szólhat ezzel az én urammal ennek az én uramnak szolgája? Hiszen bennem attól fogva nem állt meg az erő, és lélegzet sem maradt bennem. És ismét illetett engem az emberhez hasonló, és megerősített engem. És mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség néked, légy erős és bizony erős. És mikor szólt velem, megerősödtem, és mondtam, szóljon az én uram, mert megerősítettél engemet. Dániel próféta az utolsó időkről szóló, az utolsó időket bemutató látomást kapott. A végidőkről szóló látomást. Minden időknek legmélyéről és minden időknek csúcsáról, az időnek meg kiteljesedés felé hömpölyög. Nos, ezekről kapott látomást Dániel próféta nagyon régen. A könyv 10. fejezetének elején az is megvan írva, hogy Círus perzsiai király harmadik esztendejében, uralkodásának harmadik esztendejében, azaz Krisztus előtt 556-ban adatott ez a látomás a prófétának, és a hely is meg van nevezve a Hiddekel folyó partján. Mennyei angyal jelenik meg a hőséges és igaz prófétának, és ez az angyal, aki üzenetet hoz, elmond dolgokat, melyek megrendítik a prófétát, és valahogy az Isten tisztelt igazsága is megjelenik nékünk ezáltal, hogy olyan valaki, mint egy emberfia, Isten követe szól és kijelentést ad, és aki valóban tiszteli és szereti Istent, aki igazán szolgál néki, nem tehet mást, mint megrendül, lelkében mélyen megriad, és ebben a remegésben, ebben a riadalomban olyan erőtlenség uralkodik el rajta és rajtunk, amelyben szinten a földre borulunk a szent előtt, lelkiképpen, és így önmagunkat nagy alázattal őneki átadjuk. Uram, a látomás miatt reám fordultak fájdalmaim. A kijelentés megnémíti a prófétát, de a kijelentés angyala mellett egy másik angyal is jön, mely megilleti a próféta ajkát, és a próféta megszólal, és bizonyságot tesz, hogy Isten Úr mindenek felett, s ha látomást ad, az a látomás nem biztos, hogy kicsorduló és kiáradó örömet szerez, bár hányszor ezt kívánjuk Istentől, és bűnös szívvel ezt kérjük tőle, hogy mindig csak túlcsorduló örömmel és boldogsággal töltse fel szívünket, és úgy mosolyogva, nevetve menjünk tovább. De mi van akkor, ha látomás olyan, mint amilyet Dániel próféta kapott maga idejében egykor, ott a Hiddekel folyó partján?
ha a látomás rettenetes és fájdalmas, és ez a fájdalom nem csak úgy a látomásban van, és messziről szemléljük, és semmi közünk hozzá, hanem ránk árad és elfoglal, átitat minket, és valahogy az örömkereső életmód, mely sokszor csak világi örömökbe sekélyesedik ki, összeomlik, mert bizony az Isten igéjéből olykor fájdalmak is támadnak ránk, és ilyen rettenetes dolgok próbálnak meg minket. Fájdalom, ami egyenlő azzal, hogy hallottuk az igéből, hogy semmi erőm nincsen. És akkor így is érthetjük ezt az igét, hogy nagyon fájdalmas az, testvéreim, hogy nekünk valójában és végső soron semmi erőnk nincsen. Nincs erőnk, mert Isten ereje előtt a mi erőnk semmi sem. Nincs erőnk, mert még a gonosz lelkek is erősek velünk szemben, és azt követnek el rajtunk és bennünk, amit csak éppen akarnak, de pont ezért jön közel hozzánk az Isten, ahogy jött közel szolgáiban egykoron és az évezredekben, hogy szövetségét felkínálja, az ő erejének részeseivé tegyen. Valahogy más szempontból tekintve ezt a látomást és ezt a kijelentést, azt is mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy Isten erejét észrevegyük egyáltalán, becsüljük, tiszteljük, és mindennél értékesebbnek és drágábbnak tartsuk, ugye mennyei ország, drága kincs, legdrágább kincsünk, nekünk szükségünk van arra, hogy szembesüljünk erőtlenségünkkel. És ez fájdalmas felismerés. És annyira fájdalmas, hogy a bűn hanyat homlok menekül olyan helyekről, ahol olyan ige szólal meg, amit Dániel is kapott a maga idejében, de van úgy, hogy Isten az őt, szeretőket azzal látogatja és áldja meg, hogy nagyon kemény, őszinte és komoly dolgokat mond el, meg fájdalmas felismerésre vezetnek, hogy bizony semmi erőnk sincsen. Nincs semmi erőnk önmagunkban, de erős az Isten, és nagy erővel jelenik meg, és erős dolgokat jelent ki számunkra. Nincs erőnk, bármennyit is erőlködnénk, akkor sem vagyunk erősek, ha a bűn erőszakoskodásra vezet el minket. És ha körülnézünk ma, és látjuk a nagy dolgokat, amelyek zúgnak, és zajlanak, és ütköznek, akkor az ige tisztaságában csak annyit mondhatunk, mennyire erőtlen az ember. Mert erőlködik ugyan, és erőszakoskodik, de egyre távolabb kerül attól az erőtől, aki kezdettől fogva és örökre van, az erős Istentől, aki mégis közel jön hozzánk, és akik Dániel prófétával együtt, akár mostani istentisztelet közösségében, itt a Hídelvei templomban, az élőben közvetített istentisztelethez kapcsolódva, vagy éppen az Agnus Rádió hullámhosszain az istentiszteletet hallgatva, most egyek vagyunk Istennel, az erőtlenségben borulunk le, egy igaz és tiszta felismeréssel és beismeréssel, fogalmazhatnék így is, hogy igaz és tiszta bűnbánattal, mert nincs erőnk semmire sem, a világ és a világ dolgai sodornak magukkal, és úgy próbálunk élni, hogy éppen a napi politika, vagy éppen divat diktál, és annyi mindenbe belevágunk, annyi mindent elkezdünk, és aztán sodródunk a nagy áradattal, de van egy pont, és egy pillanat talán, pont a mostani istentisztelet, amikor leborulunk, és el tudjuk mondani, hogy nincs erőnk. A mi erőnk, ha van is, semmi. De erős az Isten, aki szól hozzánk, aki kijelentést ad, és ezáltal kijózanítva minket, hallani fogjuk, hogy hitre bátorít, és békességre, áldásra vezet, hogy erősek legyünk az ő igéje által. Nincs erőnk kifizetni azt a kölcsönt, amit olyan könnyelműen felvettünk, és amelynek kamatjai már az egeket ostromolják. Nincs erőnk meggyógyítani magunkat és más sem, pedig mennyi mindent kitalált már az orvostudomány, és csak az a fájdalom van velünk, hogy az orvosi kezelés egyszer csak elveszti hatását,
az orvosságok egy adott pontban semmit sem érnek, és nincs az az orvosi tudomány, mely megmentené akár ezt a nagyon időset, vagy egészen fiatalt, aki egy súlyos baleset következtében sérült, és abban halt meg. Nincs erőnk vigyázni szeretteinkre, de nincs erőnk vigyázni magunkra sem, és a mindezekben, ha bűnbánattal borulunk le Isten elejébe, Dániel is megtette a maga idejében, sőt a könyvének 9. fejezetében ott van Dániel bűnbánati imája. Leborulunk Isten előtt, mert porainkban erőtlenek vagyunk, de erős az Isten és az ő lelke, aki ha kijelenti önmagát nékünk, ha az ő igéje szól, az ő beszéde hangzik és arra hallgatunk, akkor sokféleképpen ugyanazt mondja el, amit ma is hallhattunk felolvasott igéből. Ne félj, békesség néked, légy erős és bizony erős. Amikor tiszta a hitvallás, a beismerés, a bűnbánat, amikor igazán fogalmazzuk meg Isten igéje szerint a mi erőtlenségünket, ott Isten ereje ragyog fel nékünk, és az, aki megillette egykor Dániel próféta ajkát, megilleti a mi szívünket is, és megértjük, hogy Isten a bátorítás és a bátorság, Isten az áldás és a békesség, Isten az erő és a hatalom, és nem csak úgy, hogy de jó szemlélni mindezt messziről, már ez is sokat ér, látunk valamit, ami erőről szól, és Isten erejéről beszél. Ez az erő, ez a bátorság, ez az áldás, ez a hatalom árad ránk itt és most. Sokszor arra gondolok, hogy a templom a mennyország kapuja. Lehet, hogy a világ olykor egészen pokollá tud válni, a betegségeknek, a háborúknak, és a ki tudja milyen természeti csapásoknak, szárazságnak vagy áradásoknak a pokla, de a templom a mennyország kapuja, és Isten ereje itt szólal meg, és itt árad ránk. Ha Isten beszédére hallgatunk, bárcsak mindig hallgatnánk, akkor lehetetlen, hogy ne halljuk, ahol minden félelem és rettegés van, Isten bíztat, ne féljünk és ne rettegjünk, vagy a mi félelmünket tiszteletre váltsuk át, az Isten félelem legyen a szívünkben minden, és az Isten tiszteletre vált minden át. Bátorít az Isten. Olvastam egy olyan megjegyzést, hogy a Szentírásban 365-ször hangzanak ilyen ígék, amelyben a ne félj bátorító felhívása, felszólítása hangzik. Ime egy íge, ami a bátorításunkra való. A félelem az egyetben a hitetlenséggel együtt jár, de a bátorság a hittel együtt jár, hitbátorságról is szól az Isten tisztelet és a mi kereszténységünk. Mennyi okunk van félni, hány millió okunk van bátortalannak lenni, de a legnyomósabb ok és mondjuk érv és a legerősebb indok, hogy bátrak legyünk, ime az igénk, aki ma is szólít és ma is szól. Ha bátorság igéjét készek vagyunk venni, ha az erőtlenségünkbe, az erős Istenre úgy tekintünk föl, hogy megértjük, ő minket bátorít és megerősít ilyen értelemben, és ahogy Dániel prófétát is annyira bátorította és megerősítette, hogy ott az oroszlánok vermében sem veszett el, nem legyőzte az oroszlánokat, ugye? Isten a bátorítás lelkével jön mindig közel, és az más kérdés viszont, hogy elfogadjuk ezt tőle. Ha itt vagyunk az Isten tiszteletben, lélekben és valóban, akkor miért ne fogadnánk el a bátorító szót, a bátorságot hirdető igét, és ha a bátorság lelke megerősít minket, akkor velünk van az áldás és a békesség. Mi reformátusok ugye úgy köszönünk, hogy békesség Istentől, legalábbis itt Erdélyben, aztán békési és magyarországi testvéreinkkel köszönünk így is, hogy áldás, békesség Istentől, de vajon ez a köszönés valóban szívből és lélekből származik-e, vagy csak úgy vagyunk, mint Ézsaiás próféta idejében, hogy békesség, békesség és békesség nincsen. Ott van a békesség és az áldás, ahol az ige bátorságot ad,
ahol a hit bátorság kikristályosodik és megszilárdul szívünkben, ahol a hit szikláján állunk bátran és biztosan, ott Isten az áldásnak és békességnek Istene minden időben, és az ő áldása, békessége nem nyomorít meg, és nem szegényít le, és nem semmisít meg, és nem pusztít el. Az áldás és a békesség kezdettől fogva a gyarapodás és a bővölködés lelke, a lelké és minden más meggazdagodásnak az esélye. Miért ne tudnánk ezzel élni, miért ne akarnánk ezzel az áldással élni, ha az ige szól, ha Isten angyala megszólít minket, ha megilleti ajkunkat és szívünket, ha valóban erőtlenségünket felismerve az erőért esedezünk az élő és erős Istenhez, akkor az áldás ereje és a békesség ereje is velünk van minden időben. Akkor is, ha éppen járvány pusztítja a világot, és mindenféle betegségek támadnak, akkor is, amikor az ember kimutatja a maga erőtlenségét minden erőszakos és erőlködő dolgaiban, hogy a világban szörnyű háború van, Isten az áldást és gyarapodást akkor is megadja, ha a tűzőnap mindent felperzsel, vagy éppen mindent elönt a szennyes vízáradat. Isten az áldásnak és gyarapodásnak istenes, ezt tanuljuk újra ma is itt a Hídelvei templomban, vagy az élő közvetítés által, vagy az Ágnus Rádió hullámhosszán hallgatva az Isten tiszteletünket. Nincs békesség, nincs áldás, csak az erős Istennél, de nála van, és tőle jön ránk, és ebben tisztulunk meg, és ezért adunk hálát, hogy Isten megáldott, megsegített minket mindez ideig, és bízunk abban, hogy velünk lesz ma is, és ezután. És ha bátorság és áldás lelkét kapjuk, ha magunk erőtlenségében és fájdalmas felismeréseiben a félelem, az átok terhe, az erőtlenség a csontokig hatol, de Isten előtt borulunk le, akkor a bátorító ige és az áldó ige az erőnek igéje is egyben, hisz légy erős és bizony erős, nem értelmetlen ismétlés ez, testvéreim, hanem a régiek szokása szerint igenis hangsúlyos nyomatékosítása mindennek, amit Isten mond és Isten akar. Ha Isten azt mondja a követei által, légy erős, bizony erős, ez azt jelenti, hogy kétszeresen megismételve hangzik el a felhívás, ezért nagyon biztos és nagyon határozott és nagyon fontos, figyeljünk hát rá, nyissuk meg szívünket az erős Isten előtt, mert ővé az erő és az ország és a hatalom és a dicsőség, hányszor mondjuk ezt akár Jézus Krisztus Urunktól tanult imádságunkkal, erőlködés és erőszak ellenében, ime Isten erejét hirdeti az ige, és hirdetnénk bár mi is minden időbe, és biztos, hogy lenne erőnk meggyőzni magunkat és egymást, hogy nincs mit rettegni sem a járványtól, sem a háborútól, sem a természeti csapásoktól, mert Isten a mindennapi kenyeret és a szükségeseket megadja az ő hatalmából. Nincs miért félnünk az átok erejétől és minden átkozott lélektől, bár erősek azok erőtlenségünkben, az erős Isten mellettünk van és értünk harcol, és akár Luther Mártonnal is tudjuk mondani, énekelni, hogy nincsen nekünk semmi erőnk és semmi fegyverünk, de hadakozik, ami Urunk érettünk, és tudjuk, hogy ővé a győzelem. Erő, ami túlmutat síron és halálon, erő, ami túlmutat minden betegségen, járványon, erő, ami a lélek fényében több minden acélnál és minden vegyszereknél, és még az atom iszonyatos hatalmánál is, erő, ami sziklaszilárd bizonyosságot szerez, és a hitbátorságban áldottan állhatunk Isten előtt, mert ma is és mindig Dániel prófétával együtt, és annyian másokkal tudjuk mondani, az idvezült lelkek, szentek, mennyei seregek, angyalok közösségében, hogy erős a mi Istenünk, ki megsegít, megáld, bátorít és megerősít minket. És ebben tudunk szolgálni neki, vagyunk egyek vele nyugalom napján és a hétköznapokban, tudunk engedni az ő drága
igéinek és törvényeinek és rendelkezéseinek és minden beszédének, mely az ő szájából származik, és tudjuk élni a Jézus Krisztus közösségét, mert ő benne vagyunk egyek az Isten tisztelt igazságával, hogy az Urunknak szolgálva, igaz szolgálattal, az erőnek, gyógyulásnak, áldásnak, bátorságnak örömét tudjuk majd hirdetni. Amen. Feleljünk testvéreim az ígére, énekelve a 362-es ének 7. és 8. versszakát. A 362-es énekünk 7. és 8. versszakát énekeljük. A 7. versszak így kezdődik: Rólad, Uram, akik megemlékeznek.

ajkainkat és szívünket, egyszerre csak látjuk, hogy nem csak homokszentség vannak a világon, és ezért olyan erőtlen és erőszakoskodó, vagy épp erőlködő ez a világ, hanem vagy te, mi kősziklánk, ki kezdettől fogva biztos helyként megnyitod magad, és hívsz magadhoz, bár csak hívó szavat hallanánk, és eljönnénk hozzád, és lakoznánk veled, mert nem homokra épült ez a ház, hanem rád, igaz hittel, melynek erejében lehet, csak földre hullani tudunk önmagunkban, mert porszemek vagyunk, és árnyék, és apró lehellet. De te vagy a szikla, s a világosság, és te vagy a lélek, és kiknek megjelensz, mint Dánielnek egykor, nem csak erétlenségünket, gyengeségünket fedezzük fel, és elsírjuk, elpanaszoljuk, miért ne, hanem szembesülvén veled megértjük, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, erősség másban nincsen, de erővel jelensz meg, hogy segítségünkre siess, bárcsak ott lennénk a hittekkel partján, bárcsak ott lennénk a rendelt időben, a nyugalom napján, a mennyek kapujában, házadban, szívvel és lélekkel lennénk jelen ott, ahol te szólsz hozzánk, és ahol minden szó elakad, mert a mi szavaink semmik, bár mennyire zúg a világ, de a te szavad, beszéded, ígéd minden, e mennyei zenét bárcsak mindig hallgatnánk. Áldunk, hogy ma te szóltál, kik leborultunk egykor Dániel próféta példája szerint, te megerősítettél minket, s megérintetted nem csak ajkaink, de szívünket és lelkünket, és ez illető érintés bátorságra szólít, és a félelemre millió ok van, mert félünk a haláltól, és a fájdalomtól, és a gyásztól, és elhesegetjük magunkhoz erőlködvén a gondolatot, de mulandók vagyunk egy mulandó világon, csak por, de te vagy kősziklánk, szólj hozzánk, s az örök élet igazságát mondd, add értsük, a hit nem ideig, óráig való, de örökre megmarad, mert aki hitre épít, annak életében jönnek ugyan a próbák, és hol ilyen betegség van, hol olyan járvány van, hol ezért vagy azért háborog a világ, kiégett mindent a szikrázó forró nap, vagy jön a hömpölygő szennyes vízáradás, ki kősziklán van, össze nem omlik, mert megpróbáltatások között a te erősséged velünk van. Légy velünk, Istenünk, most is, és bátoríts, és bátorító szavad adjon igaz békességet nékünk, mert áldás nélkül átkozott a halál, mit szenvedünk éveken és évtizedeken át, de áldásoddal megelevenedünk, és boldogságot szerez a mennyei öröm, már nem a világ divatja szerint keressük az égető örömöket, a mennyei igazsághoz örömet szívünkben, s érezzük azt, igen, mert örök életnek öröme ragyog fel bennünk, és tudjuk, a világnak dolgai zajlanak, és egyik dolog a másikra bukik, s a Bábel tornyok mindig ránk omlanak, de templomod megépíted mind az égig, segíts hát, add legyünk egyek veled, s a bátorító hitben érjük meg, és értsük békességedet, az áldást, ami gazdagít és boldogít, mely megerősít és bizony megerősít minket, mert nem gyengék már a mi dolgaink, hanem igen erősek a te erődben, ragyog fel bennünk, nem csak nyugalom napján, de hétköznapokon is minden munkánkban az örök Isten tisztelet. Légy velünk és hallgass meg minket, ahogy önmagunkért könyörgünk és szeretteinkért és mindenekért, és ahogy imádkozunk, hogy betegségben, gyengeségben, járványhelyzetben te gyógyíts bennünket, hallgass meg a Jézus Krisztusért, hisz benne áldott orvosunk voltál, s vagy örökre mindig. Add gyógyulást minden betegségeinkben, segítsd a gyógyítók igyekezetét, munkáit, vidd célba a szándékot, mely az egészséget tűzte ki maga elé, és egészséges lélekkel áldj meg, Uram, minket mindenkor, hogy egészséges épp lélekkel egyek lehessünk veled, és legyünk egyek a Krisztus testben, egészséges testben is. Áldásod segítsen minket, és erősítsen meg,
és adja azt a békességet,

mely akkor is ragyog, ha mindenféle fegyverek pusztítanak minket, és mindenféle hamis ármány a békességünket, nyugalmunkat rabolná el. Te légy erős várunk és pajzsunk szüntelen, és imádkozunk a családi békességért és a gyülekezetek békességért, és minden emberi közösség lelki nyugalmáért és békességért. Áld meg a gyülekezeteket, keresztény egyházunkat, és minden népeket is, és adj már békességet, Uram, Ukrajnában és Oroszországban, és az Egyesült Államokban, és az egész világon. Adj békességet Kínában és Tajvánon, és mindenhol, ahol csak a háborúságig jut el a bolond ember. Bölcs lelket, békességet hincsen szívünkben, hogy ezáltal legyünk erősek, összefogván, munkálván azt, ami kedves előtted, s mi fontos, mert darabjaira hullik szét ez a világ, pedig a te lelked örökre megszentelt, épülött templomot szerzett. Könyörülj rajtunk és segíts, és így kérünk, hallgass meg most és mindig, te igazságodban erősíts a szolgálatra minket, hogy Dániel próféta példáját követve, s minden szentek példáját követve, mi is szenteljük meg életünket, s ajánljuk neked, mert te vagy az erős, örök, hatalmas, áldó Isten, ki igaz bőségben akarsz éltetni bennünket, és ki meghallgatott könyörgésünk, mert így kérünk, mennyei atyánk az Anya Szent Egyház közösségében, Szent Fiad által, lélek erejével, figyelmezd és fogadd el imánk könyörgésünket, és válaszolj, és fogadjuk válaszodat most és mindenkor, örökre. Amen. Isten lélek, és akik őt imádjuk, szükség, hogy lélekben és igazságban imádjuk. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk.

Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy augusztus hónap folyamán minden istentiszteleti alkalommal aranykönyvi adományt ajánlhatunk fel a Visai Református Egyházközség templomjavítási munkálatainak támogatására. A kérés az elmúlt hónapokban érkezett, ezért a kérésnek engedve és kérésnek elegettéve hirdetem az adakozási lehetőséget. Ne felejtsük el, hogy a hidelvei templomunk is közadakozásból épült fel, tehát mi magunk is támogassuk azon testvéreinket, akik nagy javítási, építési munkálataikban fáradoznak és segítségünkre szorulnak. Krisztus lelkével, Krisztus szerint adakozzunk tehát. Az aranykönyvi adományokat hivatalban, vagy itt a templomban, a diakónus nőtestvérünknél adhatjuk át, ugyanis a gondozónk szabadságunk van. Isten áldja a templomépítő, templomjavító munkákat támogató keresztény testvéreink életét és szolgálatát. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten következő aranykönyvi adományt kaptuk gyülekezeti, közköltségi kiadásaink támogatására. Tóth Anikó nőtestvérünk 100 lejt adományozott, Isten áldja adakozó testvérünket és családját. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az augusztus 19-21-i békési kirándulásra továbbra is lehet jelentkezni. Testvérgyülekezetünket egy kis csoportban látogatnánk meg, aki részt venne ezen a látogatáson, kérem, jelentkezzen nálam, vagy gondnok testvéreinknél. Hirdetem, hogy szeptember 9-11-i hétvégén gyülekezeti csendes napunk lesz a Jádvölgyi Lesi tó mellett egy táborozó helyen. Szeretettel hívom a keresztény testvéreimet, vegyünk részt ezeken a csendes napokon, hész természet közelben kint, erdei tájon együtt gondolkozhatunk el az ige igazságáról, és ismerhetjük meg elcsendesedve ilyen módon is élő és erős Istenünket. Hirdetem, hogy Kolozsváron augusztus 12-én kezdődik az úgynevezett Magyar Egyházzenei Fórum, augusztus 12-én délután 6 órától a Vallásszabadság házánál lesz a nyitórendezvény. Mindenkit szeretettel hívnak, várnak. Különben plakátunk is van, és ezt a hirdetést máshol is hallhatjuk, máshol is találkozhatunk vele. Hirdetem, hogy a Farkas utcai református templomban a nyári koncertek továbbra is tartanak. A szerdán esti 7 órai kezdettel kezdődő koncertekre mindenkit szeretettel várnak. És hirdetem, hogy sokunk által várva várt kolozsvári magyar napok rendezvénye is lassan egyre közelebb kerülnek hozzánk, ugye idői keretben szólva, de a kolozsvári magyar napok rendezvényeinek keretében hirdetem, hogy augusztus 18-án itt a Hidelvei templomban és a szomszédos iskola udvarán lesz az Észak-Erdélyi Nőszövetség nyílt napja, amikor reggeltől délelőttől estig lesznek rendezvények, és itt a templomban is, az udvaron is biztos hallani fogunk erről, plakát is van kifüggesztve a templom bejáratánál, máshol is. Figyeljünk tehát a kolozsvári magyar napok rendezvényeire, ezen belül pedig Észak-Erdélyi Nőszövetség nyílt napjára,
augusztus 18-ára. Végül énekeljük, testvéreim, a 480-as énekünk második, hatodik és hetedik versszakát. Gyülekezeti imanaptárunkban ajánlott ének a 480-as ének második, hatodik és hetedik versszakát énekeljük. A második versszak így kezdődik, a keskeny útra térünk.

Áldjon meg minket az Úr, és őrizzen meg minket. Ragyogtassa ránk orcáját az Úr, és könyörüljön rajtunk. Fordítsa felénk az ő arcát az Úr, és adjon nékünk békességet.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Október végén utalhatják a szülőföldön magyarul támogatásokat. Az erdélyi magyar egyetemek további támogatása mellett álltak ki a történelmi egyházak. Robbanásszerűen nő a fizetésképtelenné váló nagy cégek száma. Egyre több vendégmunkás telepedik le Erdélyben. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk, most jöjjenek a részletek. Leghamarabb október végén utalják a szülőföldön magyarul programnyújtottat oktatási nevelési támogatásokat. A gyermekenként, hallgatónként bruttó 100 000 forintnyi összeget tudta meg a MASZOL a magyar kormánytól. A magyar kormánytól kapott tájékoztatás szerint Erdélyben leghamarabb október végén érkezik a kifizetés a szülőknek és hallgatóknak a szülőföldön magyarul program keretében. Azt is közölték, hogy a program pénzügyi lebonyolítójával, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-vel elkezdett a kormány azon is dolgozni, hogyan tudnák a jövőben gyorsítani az ügyintézést és a kifizetéseket. Közös nyilatkozatban erősítették meg a Kolozsvári Központú Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Nagyváradi Parciómi Keresztény Egyetem melletti elköteleződésüket az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak püspökei. Egyúttal elégedettségüknek adtak hangot amiatt, hogy a Tisza kormány is elkötelezett az Erdélyi Magánegyetemi Hálózat további támogatása mellett. Tájékoztatta csütörtökön az MD-t a Szapiencia Alapítvány. A közös nyilatkozatot szerdán fogadták el Kolozsváron a Szapienci Alapítvány által felügyelt Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Az erdélyi római katolikus, a református, az unitárius és az evangélikus egyház vezetőinek vagy megbízottjainak részvételével megtartott tanácskozás fő témája az egyházi alapítású és a magyar kormány által fenntartott Erdélyi Magyar Magánegyetemi Hálózat jelenlegi helyzete és jövője volt. Az év első 9 hónapjában 5250 cég vált fizetésképtelenni 12%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, írja az Járul Financiár. Az országos cégnyilvántartó adatai azt mutatják, hogy az idei a legnagyobb érték 2018 óta. Ez önmagában is aggasztó, az azonban még inkább, hogy főleg a csőd közeli állapotban levő nagy cégek száma ugrott meg. Idén 142 olyan cég vált fizetésképtelenné, amelyeknek az árbevétele meghaladja az 1 millió eurót, 65%-kal több, mint tavaly. A minimum 4 millió euró árbevételű vállalatok kategóriájában még nagyobb, 140%-os volt a növekedés, 17-ről 41-re emelkedett a számuk. Egyre jelentősebb szerepet töltenek be a külföldi vendégmunkások Kolozs megye gazdaságában és az idegen rendészet tapasztalatai szerint, mint többen tekintenek Romániára nem csupán átmeneti munkahelyként, hanem lehetséges új otthonként. Erről Ciprián Adrián Tamás rendőr albiztos, a Kolozs megyei idegen rendészeti felügyelőség parancsnoka beszélt csütörtökön Kolozsváron, a rendőrség idei tevékenységét ismertető sajtótájékoztatón. A szolgálat vezetője szerint jelenleg hozzávetőleg 21 000 külföldi állampolgárt tartanak nyilván Kolozs megyében. Közülük valamivel több mint 5700-an az Európai Unió, illetve az Európai Térség állampolgárai, míg több mint 14 000-en harmadik országokból, vagyis az unión kívülről érkeztek. A számok nem tartalmazzák azt a mintegy 2900 ukrán állampolgárt, aki az orosz-ukrán háború miatt ideiglenes védelemben részesül Romániában. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 78 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós időnk lesz, a nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Azsér Press hírügynökség a maszol.ro portál és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Ézsaiás próféta könyve 50. fejezetének 9. verse. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Pál apostolnak, a Róma belieknek írott levele 8. fejezetének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Timóteushoz írt második levél első részének a 10. verse alapján szól ma hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostel

Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Hát ezek a fiúk című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ebben a percben éppen az Ágnus Rádiót hallgatják. Békesség Istentől! Mai áhítatunk alapigét olvasom a Timóteushoz írott második levélből, az első résznek a 10. verséből. Krisztus Jézus eltörölte a halált, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Van egy dolog, amit minden ember tud magáról, akár hívő, akár nem, hogy egyszer meg fog halni. Lehet erről nem beszélni, lehet elterelni róla a figyelmünket munkával, szórakozással, tervekkel, pénzzel, utazással, mindennapi gondokkal, de valahol mélyen mindannyian tudjuk, egyszer eljön a nap, amikor valamit nem tudunk továbbvinni magunkkal. És talán éppen ezért van bennünk olyan erős vágy az élet után. Szeretnénk tovább élni. Szeretnénk, ha nem lenne minden hiába való. Szeretnénk hinni abban, hogy a szeretet, amit adtunk és kaptunk, nem tűnik el egyszerűen a semmiben. Pál apostol pedig egy különös mondatot írt Timóteusnak. Krisztus Jézus eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet, és a halhatatlanságot az evangélium által. De mit jelent ez? Hiszen a keresztény ember is meghal. Krisztus követői is megöregszenek, megbetegszenek, eltemetik őket. Akkor hogyan mondhatja Pál, hogy Krisztus eltörölte a halált? Úgyhogy Krisztus nem azt ígérte, hogy nem fogsz meghalni, hanem azt ígéri, hogy a halál nem lesz az utolsó szó fölötted. Ez egy óriási különbség. A halál valóságos ellenség. A Biblia nem szépíti. Jézus maga is sír Lázár sírjánál. A kereszténység tehát nem azt mondja, ne félj, mert a halál nem is olyan komoly dolog, de azt mondja, a halál komoly, Krisztus azonban erősebb nála. Jézus nem távolról beszélt a halálról, belépett a mi világunkba. Meghalt a kereszten, majd feltámadt, ezért a keresztény reménység nem egyszerűen egy szép gondolat arról, hogy talán van valami odaát. A reménység alapja egy személy, Jézus Krisztus. Pál pedig azt mondja, Krisztus világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot. Milyen találó ez a mai ember számára, mert sokszor mi is sötétben tapogatózunk. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, nem tudjuk, meddig leszünk egészségesek, nem tudjuk, meddig lesznek mellettünk azok, akiket szeretünk, nem tudjuk, mi történik velünk az életünk végén. De az evangélium olyan, mint amikor egy sötét szobában egyszer csak felkapcsolják a villanyt. Nem változik meg azonnal minden körülöttünk, de már látjuk, hogy merre van az út. Krisztus azt mondja, az élet nem a sírnál ér véget, a halál nem tud kiszakítani Isten kezéből. Aki Krisztusban van, annak az élete nem a semmibe tart, hanem Istenhez. És ez nem csak a halál órájára szóló üzenet, hanem a mai napra is. Mert tudom, hogy Krisztusé vagyok, akkor másképpen nézek a mai napra is. Másképp nézek a nehézségre, a veszteségre, az öregségre, a betegségtől való félelemre. És talán másképpen tudom szeretni azokat is, akik mellettem vannak, mert nem a halálé az utolsó szó, hanem Krisztusé. Talán ma valaki úgy hallgatja ezt az áhítatot, hogy a lelkében nagy fáradtságban. Lehet, hogy fél valamitől. Lehet, hogy éppen gyászol. Vagy egyszerűen csak keresi azt a békességet, amit se pénz, se siker, se emberi biztosíték nem tud megadni. A mai ige neki így szól. Jézus Krisztus eljött, legyőzte a halál hatalmát, és világosságot gyújtott ott, ahol mi sokszor csak sötétséget látunk. Ezért lehet reménységgel élni. És ezért lehet reménységgel meghalni is, mert Krisztusban a halál nem a vég, hanem az út, amelyen keresztül Istenhez érkezünk. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te nem csak az életünket látod, hanem a félelmeinket is. És köszönjük, hogy a halál fölött is győzelmet arattál. Amikor félünk a holnaptól, adj nekünk bizalmat. Amikor veszteség ér, adj vigasztalást. Amikor elfáradunk, emlékeztes bennünket arra, hogy életünk nem a semmibe tart. Gyújts világosságot a szívünkbe, hogy meglássuk a benned az igazi életet és a reménységet. És taníts úgy élni,
hogy rád bízzuk a jelenünket és a jövőnket is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Timóteushoz írt második levél első részének a 10. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Hát ezek a fiúk című részt hallhatják, amelyet Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvas fel.

Hát ezek a fiúk, a férfiasság mítosza. Nekem elhihetitek. A fiúk nem igazán olyan dolgokról beszélgetnek az öltözőkben, amit szeretnének, hogy a mamájuk is meghalljon. Jock rácsap a törölközőjével. Hé, Dan fiú, hogy ment a randi Andreával péntek éjjel? A melletted álló fickó megbök a könyökével. Megütötted a fő nyereményt, he? Tüzes a csaj, vagy nem? Érdeklődik valaki más. Ágyba vitte a reggelit másnap? Ezután különböző mozdulatok és hangok kavarognak körülötted, mint például wow, vagy baby, baby, és oh, mama. Sok fiú ismeri az ilyen öltözői helyzetek okozta nyomást. Még ha nem is mondod ki, azt a benyomást kell keltened, hogy igen, megvolt neked is, csináltad, vagyis volt némi szex. Ha nem teszed, akkor gyenge vagy, gyík, szánalmas. A szex olyan, mint valami beavatási szertartás. Nem vagy férfi addig, amíg nem fektettél le valakit. De ez tévhit. Az ördög hazugsága. Több ezer fiatalnak mondtam el az ország minden táján a Miért Várj kampány során. Mi köze a szexnek a férfivá éréshez? Egy 12 éves gyerek is tudja már csinálni. Ahhoz kell férfinak lenni, hogy nemet tudj mondani. Ahhoz kell bátorság, folytattam, hogy kimerj állni, s ezt mond. Nézzétek, én nem akarok még szexuálisan is belemerülni a dolgokba egyelőre. A szüzesség olyan, amire büszkének kell lenni, nem pedig szégyelni. Viszonylag könnyű lefeküdni valakivel. Nem kell hozzá sem érettség, sem erős személyiség, jellem. Viszont a tömeggel szembe menni nehéz. Ahhoz kell erősnek lenni, jellemmel, bátorsággal rendelkezni. Talán nem figyeltél még föl rá, de a Bibliában olvashatsz pár meglehetősen szaftos beszámolót szexuális kísértésekről és bűnökről. Az egyik Józsefről szól, a Mózes első könyve 39. részében. József egy Potifár nevű egyiptomi főembernek dolgozott. A Biblia nyíltan beszámol arról, hogy Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta. Háj velem! József könnyen engedhette volna, hogy megrontsák. Még talán dicsekedhetett is volna az öltözőben a hódításával. Itt volt az esély, hogy bizonyítsa maga előtt. Ő férfi. Ő azonban vonakodott, írja a Biblia. Nem is egyszer, hogy pontosak legyünk. S végül amiatt, hogy visszautasította a hölgy szerelmes ajánlatait, a börtönben kötött ki. Volt viszont ereje, jelleme és bátorsága. József immár férfi volt. Ahhoz férfinak kell lenni, hogy valaki ellen tudjon állni az öltözők nyomásának, hogy összeszedhesse az erejét, s valóban a meggyőződése szerint cselekedjen. Ne alkalmazkodjon a tömeghez. Ahhoz kell férfinak lenni, hogy nemet tudjon mondani.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből. Hát ezek a fiúk című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

Kozma László, több az Isten. Azt mondod, ő a menedék, akihez futsz, ha nagyba érne. Csak ez a hitre nem elég, mert több az Isten teljessége. Egy kéz érint, ha megfogansz, ahogyan hív az ember létbe. Körül öleli sorsodat, mert több az Isten teljessége. Könnyekben csillant örömöt, szivárványt feszít borús ígre, ível a világok fölött, mert több az Isten teljessége. Viharzúg életindulót, ragyog csillagok televénye. Fogannak erdei zugok, mert több az Isten teljessége. Nincsen kicsiny és nincs nagyobb. Szívedben gyulladt ki a mécse. Utadra napsugarat ont, mert több az Isten teljessége. A nyugtalanság, hogy keresd, s hogy rátalálsz a lelki béke. Őrizd egyetlen kincsedet, mert több az Isten teljessége.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Mesélje. Volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egyszer tarisznyát vetett a vállára, a tarisznyába egy darab kenyeret, egy kicsi paprikás szalonnát, no meg egy kulacs bort, s kimegy a szőlőbe. Ott, ahogy kiment a szőlőbe, kiveszi a lábia zsebéből a réznyelű bicskáját, előszedi a kenyeret, a szalonnát, s megeszi mindegy befaló falásig. Aztán fogja a kulacsot, s egy hajtásban kiissza mindegy cseppig. Üres volt a tarisznya, üres a kulacs is, mehetett szépen haza. Amint megy, mendegél hazafelé, látja, hogy az út szélén egy csomó döglött egér fekszik. Megállott, gondolkozott, tűnődött magában, hogy ugyan bizony micsoda szerencsétlenség érhette ezeket az egereket, hogy így egymásra döglöttek. De hát hiába gondolkodott, úgysem tudta volna feltámasztani. Ment tovább. Amint egy pár lépésre haladott, meggondolkozik. Ejnye, mondja magában. Fölveszek egy pár egeret, beteszem a tarisznyámba, jó lesz a macskának. Visszafordul, fölvesz három egeret, a tarisznyájába teszi, s hazaviszi. De mire hazament, egészen megfeledkezett az egerekről, letette a tarisznyáját, aztán vacsorához ült. Egyszerre csak hozzá súrlódik a macska, elkezd dorombolni, ízelkedni. Ejnye, mondja a szegény ember a leányának. Most jut eszembe, hogy három döglött egeret hoztam a macskának. Eredj, leányom, vedd ki a tarisznyából. Szalad a leány, benyúl a tarisznyába, s hát, uram teremtőm, nem volt abban egér, hanem volt a három egér helyett három ragyogó fehér ezüst tallér. Fut az apjához, s mondja nagy örömmel. Nézze, apám uram, egér helyett tallért találtam a tarisznyában. Azám, ez igazán tallér, mondja a szegény ember. Hely Istenem, megörült

de nagyon. Gondolta, hát ha a többi egerek is ezüst tallérá változtak. Futott ki a mezőre egyenest oda, ahol a döglött egereket találta. De bizony oda hiába futott, mert az egereknek híre pora sem volt. Ha azok az egerek el nem tűntek volna, az én mesém is tovább tartott volna.

mosolygott a csacsi bölcsen. Ki tudhatná, ha még ő sem, fussatok a patakig, mert a világ ott lakik. Alig három libanyaghoz út viszene a patakhoz. Már is talpon, s futva fut, kilenc pipe meg aludt. És napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, és napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, fürödtek a

vagy csak egyedül, sokszor órákra odaül, becserkészi a fél határt, csinálva egyre kárra kárt, még most sem fér a bőribe, nemhogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen, kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elelkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

papíri paripariba. Karika, tanári kara, paripa, papíri para. Tanári karikarika, papíri paripariba. Tanári karikarika, papíri paripariba.

0: paripa, karika danarikara. Paripa papiripara. Ripa ripa.
1: Járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola. Fölrajzolva járd a szélre zöld krétával, nagyra szépre mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy ugró iskola. Egy, egy, páros, fordulj vissza, páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra, páros, nem leszel te sáros, itt a vége, egy, egy, egy, egy,

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 90.

megfőzzék a fülkét ciklik, mint a hal. Bent a vízbe megfőzzék a fülkét ciklik, mint a hal. Bent a vízbe megfőzzék a fülkét ciklik, mint a hal. Bent a vízbe megfőzzék a fülkét ciklik, mint a hal.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Október 10-én, szombat hajnalban, homokora késő jelém sorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely Hervai Gizella, erdélyi író és költőtől származik. Az ember csak akkor döbben a világra, ha rákényszerül. Magára kell maradnia, hogy megértse, nincs egyedül. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Adásunk első órájában Agnus 35 román nyelvű műsorunkat ismételjük meg, amelyet Mádli András szerkesztett. Második órában a nap ájtata csendül fel, kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket köszöntjük. A harmadik órában jazzzenéből válogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most következzen Agnus 35.